0: Zsoltjától hallják. Roma tánc bemutatóval zárult a programsorozat a Kapos Szent Jakabi Művelődési Házba. Színes roma tánc bemutatóval zárult a 10 alkalmas táncoktatási program, amely a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatásával valósult meg a Kapos Szent Jakabi gyermekek számára. A program során az óvodások és az iskolások egyaránt megismerkedhettek a roma kultúra egyik legfontosabb, hagyományőrző elemével, a tánccal. A szabolcsi roma tánc alaplépéseit tanították meg a résztvevőknek. Török Csabáné, a Szent Jakabi tagóvoda vezetője elmondta, tavasszal nyílt lehetőség arra, hogy a gyermekek számára 10 alkalomból álló roma táncoktatást szervezzenek. A program az Ökumenikus Segélyszervezet anyagi támogatásával valósult meg. A 10. alkalom lezárásaként szerveztük meg ezt a táncbemutatót, ahol a szülők előtt mutathatták be az óvodások és az iskolások mindazt, amit az elmúlt alkalmak során elsajátítottak, mondta. Kovács Natália, a kaposvári biztos kezdett gyermekház munkatársa kiemelte, hogy a roma táncoktatás az idei tanévben indult el a gyerekházban és a Kapos Szent Jakabi tagóvodában. A foglalkozásokat Kalányos Nikoletta tartotta, aki már 6 éves kora óta táncol, 12 éve pedig oktatóként tevékenykedik. Emellett saját tánccsoportjával rendszeresen fellép különböző rendezvényeken. A Kapos Szent Jakab környékén élő roma közösségek számára különösen fontosak a hagyományok, a népszokások és a kulturális örökség megőrzése. A roma népszokások szerves része a roma tánc, ezért helyeztük előtérbe ezt a területet. Célunk, hogy a gyermekek megismerjék saját kulturális gyökereiket, és tovább vigyék ezeket a hagyományokat a következő generációk számára. Minden népcsoportnak megvan a maga kultúrája, zenéje, tánca és szokásvilága, ezek megőrzése pedig közös értékünk, emelték ki. A táncoktatás során Nikoletta a magyarországi roma táncok közül a szabolcsi tánc alaplépéseit tanította meg a résztvevőknek. A bemutatón a gyermekek nem csak közös koreográfiákkal készültek, hanem szólóprodukciókban is megmutatták a tudásukat, saját népcsoportjuk tánc lépéseit és hagyományait is bemutatva. A programban óvodáskorú gyermekek és iskolások egyaránt részt vettek, utóbbiak körülbelül 13 éves korig. A szervezők bíznak abban, hogy a kezdeményezés hozzájárul a roma kulturális örökség megőrzéséhez, valamint a gyermekek identitásának és közösségi összetartozásának erősítéséhez. A Kapos Szent Jakab környékén élő roma közösségek számára különösen fontosak a hagyományok, a népszokások és a kulturális örökség megőrzése. A roma népszokások szerves része a roma tánc, ezért helyeztük előtérbe ezt a területet. Célunk, hogy a gyermekek megismerjék saját kulturális gyökereiket, és tovább vigyék ezeket a hagyományokat a következő generációk számára. Minden népcsoportnak megvan a maga kultúrája, zenéje, tánca és szokásvilág.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Dikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Soki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 18-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Kleó József klarnétos a mai vendégem ismét, aki számos neves prímás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: És nem beszél való, hogy ezek az öreg, van egy-két öreg kollégám ide, azok már se fizikailag, semmiféle szem, se esztétikailag már nem felelnek meg arra, hogy elmenjenek muzsikálni. Ennyi. Nem kell. Meg ezt, ami, ha én nem váltok az Orbán Kálmán barátommal ezelőtt 30-35 évvel, azt mondta, Kleó, ennek vége. Térjünk. Gitár, klarnét. Basszus, És ez így működök, így elfog. Hát ez ki is van próbálva. Akkor megyek, ugye csak néha rásják, hogy cigán vagyok. Nem kell ide hegedő, sok durván is, hogy itt cincogja. Mondom, uram, elnézést kérek, én, nekem trión van. Na, milyen hangszer? Mondom, hogy klarinétben. Akkor barát, ha nem is alkalmaz, de barátságos. Jó, igen, az azért az más. Az egyelőre nem, de hagyjon itt egy névkártyát. Szóval nagyon nehéz ezek. Nézd ide, hallgass. A realitást nézzük. Voltak, bizonyos a könnyű zenéről beszélek, volt Jimi Hendrix korszak, Elvis Presley korszak, Beatles korszak. Egy idő után finito, vége. Na, még ha úgy veszünk, ez a mi szerepünk, ez a szórakoztató zene, erre szórakoztató, unterhaltunk, hogy a német mondja, 200 éve működik. Hát a túlélési mechanizmus jól működött nálunk. Ennyi.
6: Na jó, de hogyha esetleg ezek a zenészek, illetve ezeknek a nagy zenész dinasztiáknak a leszármazottai megtalálják egy új műfajban, vagy egy új irányzatban saját magukat, akkor ott is ki lehet teljesedni. Persze lehet, hogy nem cigányzenének fogjuk már hívni, illetve az is lehet a cigányzenének egyfajta leágazása, illetve annak a hatásai alatt született műfajok, de abban is azért megtalálhatja magát egy zenész.
5: Na most itt egy utat látok, ami nagyon rögös, kemény, kőkemény, a klasszikus zenére kellene, ami nem adatik meg mindenkinek, hogy művész legyen. Ennek aztán több okai vannak, ugye, tehetség, szorgalom, hozzáállás, és akkor még nem biztos, attól függ, hogy milyen hangszerbe, mert mit tudom, ha valaki lepraxizál egy nagy bögös, annak könnyebb az esélye, mint egy hegedűsnek, vagy egy zongoristának. Egy zongorista, ha jó az info, nem tudom, hogy mondjad, hogy igazam ebben, esetleg elmegy kísérőnek, amiben 3 koncertje, tehát abban megint nem tud megélni. Tehát demoralizálva van itt ez a zenész szakma. Hát ott vannak nekem unokaöcseim, például a Kácsi, az Olá Kálmán, meg a Szaksi gyerekek. Hát ha nem tanítanának, mondja bátyja, azt mondja, nem tanítanák, ilyen hallnák. Azt van 3-4 koncerte. Semmi. Jazz, a jazz az nem egy populáris zene. Az egy regionális, van egy szűk kör, aki szereti. Meg hát amilyen jazz van már most, hát én még a Peter Zsont elhallgattam. Ott volt a Balogh Jenő, az is. Hát ez egy Törzsékeres Mátyás téri. Hát az befejezte a muzsikát, és már ült ki. Volt a 12-ben, olyan érdekes figurák voltak. A Teknő Béla. Hát annak az édesapja az ország egyik legjobb bögöse volt, a Teknő Béla bácsi, Teknő Józsi, ezek test Kaposvár Magyarival, Berkes Bélával. Tehát ebből kanyhaló lett a Béla bácsiból, és jött ki, így nyáron, hát ültünk, vagy 30-an, és árgus szemekkel néztük, hallgattuk. Kihozta a repülőjegyét, mert diszidált 56-ba, Amerikába. Azt mondja, Mr. Béla, azt mondja, én tudtam már akkor angolul, azt mondja, mondta angolul, hogy hát tudtuk, hogy hazudik, hogy nem frankó, de hallgattuk őt, tehát hallgattuk. És zrikálódni, hát hogyha bentünk csajja vagy valami, akkor kisasszony, vigyázzon a ridikülre, fehér kabát, fehér kabát a szatír, meg azt mondja, Józsika, már a rendőrbási keresett, azt mondja, hát a tripper, érted, nevében, azt mondja, nem jelentkeztél, hát persze a csajárót ott kapsz, már ott hagyott. Ez nagyon-nagyon nagy élet volt, nagyon nagy élet volt a 12-ben, volt ott a Korodi, az apja Brácsos volt, de szegények voltak, ott hagyta az apjuk, ott laktak a 12-ben, és hát nem tudtak megélni, elment dolgozni. Most Pekér ilyen tetőfedőnek a 12-be, de bőgőt tanult, hát bőgőt, tehetségtelen volt. Bőgősnek tanult, és a 12-be ott a háztetőn volt. Ez már reggel 7-kor pizsamába állt ott a folyosó. Tibai, hát tudod, ki volt a Tibai, a világ legjobb. Tibai, milyen a magaslati levegő. Ne izéljon már Béla bácsi, annyi a fél, majdnem leesett a izéről, az emeletről. Hát ott nagy zrikoládások voltak. Meg volt a morzsa, hát az is, hát egy gyenge zong, de mindig a tavaszi hangot, a tavaszi zsongás, de csak az elejét tudta. Szifra Gyuri, hagyd abba! Mondd meg csúnyán visszaszólt, hát, na, hát na, élmény botot lakni, na. Hát ez ilyen nincs. Azt se tud, na mai napig, nem csak ott, azt se tudom, ki lakik mellettem. Az emberek elszigetelték önmagukat és egymást is. Nincs.
6: Jól emlékszem, Kleó bácsi, hogy a Járóka Sándorral is muzsikált, ugye?
5: A fiúval. Hát az utolsó lemezén én vagyok.
6: Van esetleg valami anekdotája, emléke a Járóka Sándorral? Igen.
5: Hát az akkora karizmatikus egyéniség volt. Hát ott voltam vele a Vigadóban. Tél volt, ilyen téliket, de fáztunk. Hát egy rupunk nem volt se. Szóval akarsz piázni? Persze. Annyira manipulálni tudta az ember. Fővette a telefont. Én a mai napig nem tudom, hogy egy kis alacsony kis nő remegett a keze. Azt mondja, Sanyikám, elég lesz 30 000. És odaadta, na jó, azt add oda, és tűnj el. És hát meg szegény, saját csapdájába ő magával vitte a cigánzenét, mert az olyan, hogy mondjam, ez egy kis semmi, tehát ülünk, egy manus ül. Mert Kleó, egy viszkibe fogadunk? Miről van az? Az a manus ül ott, igaz? Az Akácsos úta oda megyek, és le fogja tenni késvillát. Hát olyan, úgy adta elő, olyan hangszínnel, olyan kiszínezve a harmóniákat is belemuzsikált. Tehát ezt csak ő tudta, hogy itt úgy volt, letette. Pész. Na, mit mondtam? Hát ő egy... Csak hát őnál egy óriási probléma volt. Egy nimbusz vette őtet körül. Ő nagyon tudott, hogy finoman fejezte a nőkre, férfiakra, mindenkire. Mert például ott vagyok vele, hát kikereste a pénzt én. Ő csak akkor állt, hogy mondja, ha jöttek romák, akkor fölállt, mondja. Jó, gondolt egyet, belenyúlt a cimbalomba. Kivett, mondom, állj. Először én kerestem a pénzt. Másodszor gyerekkori barátok vagyunk. Körülbelül mondom, ebből jött a 2000 forint, kivettem. Többi varsé. Ezek nem szóltak. Tehát manipulálni nagyon tudta az embereket. És fölvette a hegedűt ott. Tehát regionálisan olyat tudott nyújtani, hogy senki az elmúlt 40 évben. Senki. Nem volt ő egy olyan hegedűs, hogy tehát például a CD-n, a lemezen muzsikájuk, a gyerek a palika muzsikája izét, a Monticsárdás van, azok az üveghangok, hát ugye ott kijön, hát visszahallgattuk. Ezek a zeneiskolában nem nagyon szerettek el, mert hát úgy mondom, Sanyi, hát akkor jöttem, már 2 napja nem aludtam, mert volt Mezővásárra, eljöttem ott egy buliba muzsikát te, hát ő ugyanazokon a helyen kell, ugyanúgy, na most hát én az ő fejüveg, Sanyikám, én a középlágiba fogom, ő meg olyan csodálatos dolgot tett alá, hogy a szerző se tudott volna oda, hogy kiszínezte úgy alatta rá. Ez zseni volt, egy zseniális muzsikus volt. Nem is fog mostanában születni, olyan cigán primár. Csak utánozgatnák, de hát nem, gétnikt nem megy.
6: Azért a mai fiatalok között is vannak tehetségek. Vannak kiugró egyéniségek, akik azért, hogyha megcsillantják a tudásukat, azért elvarázsolják a közönséget.
5: Hát instrumentálisan sokat fejlődtek minden hangszeren, mert ugye a kommunikációssal tévé, mind rádió, lemez, CD, DVD, rende, hát nekünk még rádiónk sem volt abban az időben, és a zeneiskola. Hát nagyon hangszeresek vannak. Hát hadd nem mondjam, én muzsikáltam 2011-ben a ifjabb Sárközi Lajosra. Hát az, hát mondjam, tehát egy zseni. Hát az olyan, hogy például bejöttek ausztrál öreg magyarok, hát kérték az öreg dolgokat. Azt mondja, fújjak le, óvás. Fújjak. Már a megfordult már az ismétlésre, azt mondja, csak nyugodtan díszi, már meg olyan agy volt nála, amit soha nem muzsikált, már tudta. meg hát ez a gitározni, behozott egyszer egy gitárt, az fúj, amit akar. Nagyon zseni, zseni. Nagyon tud hegedülni. Nagyon. Meg az apja is, hát az is egy kiváló muzsikus. Lakatos Miki, hát ezek azért ezek komoly muzsikusok. Mi. Ezek is azért nem mai gyerekek már, ugye. Hát fiatal, van nekem rokonságban vagyunk, az a hosszú gyerek a Svájcba él.
6: Ja, hosszú Géza. Hosszú Leocki Géza.
5: Hát az, hát nem kell mondani, az is. Na ezek vannak egyedi darabok, akik sokat, sokkal több, hogy mondjam, ne, ezt nem mondom, hogy több tehetség, mert az 50-es évek, hát a Csányi Matyitól kezdve Banyák, a Bacsik, akkor a Lakatos Sándor, hát a tavanok voltak minden hangszeren. Mindig voltak, mindig lesznek. Hát itt van, ez nem, ez valami politikai beavatkozással, vagy valamivel, ezt nem szabadna vergődni, vagy meghalni, bár már 24. óra is elmúlt. Elég pessimista vagyok ebben a szemben. Nem szabadna hagyni ezt, hogy ez feledésbe megy. Na most nagyon sokan elmentek dolgozni, ugye. Sokszor van, aki egy-két hónapig a hangszert a kezükbe nem veszik, mert ki vannak fáradom ennek a munkám, de igen tehetségesek, minden hangszerem. Hát nem is lehet megélni ebből mai fiataloknak nem. Még ez egy óriási nagy dolog, hogy én tudok működni, de azért, mert nem a műfajt csinálom. Hát itt tőlem kérnek sokszor a Casablancától kezdve az Evitát, mindent, hát, és az a több, amit nem tudok. Hát ez egy kimeríthetetlen tárház. Hát most is már összeírtam, hogy milyen nemzet a örményeknek, ugye a Jereván, a izéknak, a grúzoknak, a szúlikom, stb. Szemszórák, van, rengeteg van. De az a több, amit nem tudok.
6: És ezeket most is tanulja? Most is nézi, most is nézze, kutatja, hogy mit lehet
5: nézi, esetleg. De hallgass. Ezeket már én megtanultam. Én erre azt szoktam mondani, gyerekkorban kell sok mindent megtanulni, ami kamatozik, majd a késő. Az, hogy mindig van új a nap. Például el kell mondani, a Sárközi Lajossal együtt voltam 4 évig az öreggel. Hát attól rengeteg dolgot tanultam, ezeket a Smite-tól kezdve, a rengeteg amerikait, a New York lehetne sorolni. De nagyon jó esett, Füreden voltunk az Annabál, a romákon ülünk, de még nem került sor. Azt mondja, uraim, a Kleó bácsitól én annyi mindent tanultam. Mondom, köszönöm, fiam, de és azt nem mondod, én tőlettem ennyit tanultam? Hát ez oda-vissza működik. Aki nem így fogja föl, hát az nem zenész. Van új mindig a nap alatt. És önteltnek nem szabad lenni. Nem szabad. Mert 20-30 éves korodig azt hiszi, hogy az ember, hogy az övé a világ. Nem. Nem, rájön az ember, hogy még, ahogy apám mondta, eljött utána, miért meghalt, már akkor a Hankóba voltam a palacba. Hát most már, fiam, nyugodtan halok meg. Látom, mert az is mondta, hogy sok öröme lesz Sárközi bácsi a Kleóból. És akkor, de azt mondja, nem tud semmit még mindig. Igaza volt.
6: A családi összetartás is egészen más volt régebben. Tehát én azt látom, hogy nagyon sokat mentünk nagymamáékhoz, dédnagymamáékhoz, és rendszeresen összejött a család hetente, vasárnaponként, nem csak szülinapok alkalmával, vagy esetleg valamilyen karácsony, húsvét alkalmával, hanem nem kellett hozzá tulajdonképpen ilyen nagy ünnep sem, hanem csak egyszerűen meglátogattuk egymást. Ezt viszont az elmúlt időszakban már nem tapasztalom.
5: Ezt magán hordozza ez a mostani világ, ez az embertelen, ez lélektelen világ, és még amik magától jött ez így, önműködően, autodidakta módon, hogy nagyon nehéz lett az élet. Nagyon nehéz lett a megélhetés, és el vannak foglalva, hogy egyáltalán túlélni ezt a világot. Sok szegény ember, sok öreg cigány van, nagyon sokan. Azelőtt, hát most olyat hoztak be a izébe, a szaksz, eddig minden karácsonkor, ez egy gesztus volt, kaptunk 25 ezer forintot, be kellett fizetni 3600 forint tagdíj. Most jött egy felszóli, majd telefonálok, és most hogy képzelik el, hogy már ne 3600-ot, 12 ezeret fizessünk. Hát akkor most ebben mi a bóni? 25-öt kapok, 12-öt, de szerintem azért csak... Szóval azelőtt többet törődtek. Én már, ha politikailag olyan lennék, amilyen nem vagyok, azt is szóvá tettem. Össze kellene hozni egy zenész klubot, ahogy összejövünk, beszélgetünk, idősek, nem idősek, nincs. Azelőtt nem is kellett összehozni, volt a vígmatroz, volt a kulacs, hát az volt a, ugye befejeztük a muzsikát, öregek fia, ott találkoztunk. Ott dőltek el, hogy ki, hol fogok muzsikálni januártól. Meghívtuk egymást. Ennyi volt. És a családi összefonódás, hát igen, igen, szomorú. Én nem mondhatom, büszke vagyok arra, hogy a családom, hát szeretnek, én is szerettem őket. A szeretet hiányzik az emberekből, ami összekovácsolná őket. Azelőtt jó barozba együtt voltak, a barátok között is. Megszűnt. Ez a világ nem az enyém, hogy a nótában van, hát nem.
6: Hogy emlékszik vissza Kleó bácsi? Mi volt az első sikere?
5: Hát ez jó kérdés, ezen nehéz, sok siker volt. Ez tele van ez az egész szakma, hogy mondjam, könnyekkel, mélypontok önmagamhoz képest. De az első siker élményem az volt, őszinte vagyok, amire tényleg úgy emlékszek vissza, hogy ez egy érdekes dolog. Akkor bekezdtem több is, de még egy-kettőt fölhozok. Vörös Kálmánnal, amikor összekerültem, hát húsvét volt, 72 húsvétja, és a Kecskés Sanyék ott Kispesten laktak, hát elmentünk, ott tele a legjobb romákkal, Kacsesz akkor, azt mondja, Bocska Klarnétot, fiam, de eszmolba, még a nótára is a te két szemedre örök rabja lettem. Eszmolba. Hát jó. Egyszer csak jön be a Hankó, már koprímás volt. Azt mondja, az meg már jó. Szóval nem félünk a farkastól. Hát az farkas volt a neve. Az meg azt mondja, János. Hát azért, mert én most prima, az még tudok brás. Azt mondja nekem, kis majom, fújjad az előbbi nótát. Na most ez egy akkora, azt mondja, tovább, azt mondja, szóval azt nem végettem, föl kellett venni, hogy micsoda csodálatos brácsázást csináltak azok. Ez az egyik. Aztán a szakmailag a legnagyobb meg az volt, amikor Bécsben voltam a Dani Rudi bácsival, a Herzmanszkiáról délben muzsikáltunk, a Lakatos Sándor meg ott muzsikált a Herzmanszkiáról, akkor már egy éve kim volt. És én nem tudtam, hogy ő ott van a feleségével, és hát a végén tapsol valaki, mondja, itt a Lakatos, itt. Az meg beszérint ezt a foglalja, gratulálok. A lényeg, hogy meghívott akkor a zenekarába, hát ez a fénykorában volt, 50 éves volt. Hát ez akkora, és akkora szenzáció volt, az akkor vidéki vissza, tehát Lakatos, az nagyon, hát mindenhol elismerték, hogy arról Kalocsáról, Kiskörös, Bács-megyébe jöttek föl, hát apám még meséltem, majd Bundásnak hívták. A Bundás Zsóska fia Lakatos Sándorra a muzsikát. Nagyon nagyba szám. Nagyon nagy. Sok. Meg a nagy dolás soró, azért mondom, sok volt, hát kinn a Kanári-szigeteken. Hát az egy a Miszti klubba, Playa de Iglesen voltunk 86-ban. Na most oda bejártak a zongoristák, Dixielandet fújtam is velük együtt. Aztán volt ott egy szakszafonos klarnétos, a Düsseldorfi Esztrád zenekarnak, és adott nekem egy ilyen ébenfa klarinét, ezüste, és ajándékba. És hát ez is egy elismerés. Ugye, hogy az embert, egy vadidegen ember, azt mondja, ez csodálatos muzsikus vagy. Hát ezek meg nagyon tudtak. Nagyon. Sok volt. Meg az is, hát, meg még egy. a Suháékkal vagyunk, és 78. Hát, a londoni szimfonikusok voltak ott. Hát most én a mai eszemmel, meg hát, ezzel, hát ezeknek muzsikáltuk, a költésparaszt, meg a szevillai, hát ha úgy vesszük, az nulla, amit mi nyújtottunk ő hozzájuk. Hát most nem szabad. Én udvarias taps, jó. Távolból, a leghátul Kovács Dénes, a hegedűművész, az volt velük ezekkel. Azt mondja nekem a Kálmán bácsi, te gyerek, állj már föl, látod, alig tapsolnak. Na, egy blokkot, tele román, friss sárdás, barjász, technikát, miért? Jön oda Kovács Dénes egy ekkora alacsony kopaszmalussal. Azt mondja, köszönöm, uram, de akkor már áva tapsoltak a végén. Hát azt, amit mi tudunk, hát nem. A lényeg, szóval köszönöm, hogy öregbítette a magyar zenét, de tudja ki ez az ember? Mondom, nem. A világ egyik legjobb klarinétosa, és azt mondja, el van ájúva, mondom, ez túlzás. Hát rajtam ki még vannak nagyon jó zenészek, a legnagyobbat nem mondjam, Kálai Kisernő akkor a Gulyáspartiban volt. Ott, ha én elájutott, akkor lehet, hogy belehal, mondom. Na most a poén, hát azt mondja, milyen klarnétja van? Hát mindig rossz volt a klarnéta. Össze volt gumizva. Meg akarja fújni a manus. Azt mondja, ez nem igaz, mondja a Kovács. Azt mondja, hát el van állja, hogy ezen maga így tud. Hát mondom, ez a sajátom. Hát szóval volt sokan pozitív impulzus, ami egy löketet adott az embernek, egy jó érzés. De ezen felül hozzám teszem, nem szabad önmagunktól elájulni, mert relatív a tudás.
6: Ha ma lenne pályakezdő Kleó bácsi, akkor mit csinálna?
5: Hát a mai élethelyzet, ami ma egy muzsikusnak, ami még nem biztos, hogy tudnák lenni klasszikus zenész, az az élet hozná ki. Vagy azt próbálnám meg, vagy már, hát akik ismernek úgy nagyba, tovább tanulnák. Hát az, hogy főiskolára, hát én Szijjelesen végeztem el az összes tanulmányaimat, és mondom, lexikálisan még itt van a világtörténelem, az egész itt van, irodalmi definíciók, minden. Hát sokszor volt nekem ilyen, hogy nem hitték el, hogy roma vagyok, mert hát elkezdtünk erről, arról beszélni. Hát a lányom a Sümeg tanárnál, az az egyetemen tanított, ott korepeltálta, és hát konyhába beszélgettünk, és erről, arról, amarról, hát a politikától kezdve, mindenről, a Hohenzolleroktól kezdve, abszolút, hogy mind. Jön ki a felesége, azt mondja az a férjének, azt mondja, egy kollega az egyetemről? Nem, mondom, hölgyem, én csak egyszerű kis klarinétos zenét, ez lehetetlen, hát azt mondja, egy lexikon maga egy. Hát ez az az igazság, hogy még a mai napig is bármit, hát ma is nézem a História TV-t, mint sok minden új információ jön az embernek, a Hitler életéről kezdve minden. Hát szóval, hát azt is a Jóisten küldte ám ide, a zsidókra, mert ugye ők ölték meg a Krisztus, és benne van a Bibliában, hogy ökörként fogtok menni a vesztőhelyre, szó nélkül, így is volt. Olvastam egy SS katona visszaemlékezését. Azt mondja, a zsidókkal nem volt semmi probléma, azok szó nélkül mentek a gázkamrába, meg minden. A legtöbb problémánk a cigányokkal volt. Az anyja, volt olyan, hogy ráugrott a katona, és elharapta a torkát. Ha már meg, hát ez ilyen a faj, ez a jobbik. Nem hagyjuk magunkat.
6: Ha ma lenne 18 éves, akkor is klarinétosnak tanulna?
5: Hát ha eljutott 18 éves koromig, eljutottam volna olyan szintre, hogy ugye Konzi Akadémia, akkor klarinétos. Mert el vagyok ájulva, hallgatom. Hát ez csak klasszik, van a klasszik tévé. Hát olyan hang, olyan azok a staccatók, azok a piánók. Hát az soha az életben. Hát ahhoz nagyon nagy tudás. Meg hát van ez a virtuózok. Hát volt ez a kis lugosi gyerek, nem cigány gyerek az. Hát ez a sírás jött rám. Hát ez kegyetlen, meg vannak. Hát persze, hogy azt tanulnám. A zene, aki megmentette az életemet. Az élek még. Mert sokan a fiatalok, azok Leó bácsi, mert olyan intenzitással fújok még, hála jó Istennek, hogy amikor magának kiesik a kezéből a klarinét, akkor fog meghalni. Hát otthon is. Hát más nincs. Előveszem a kotát, kröpsöt, zsanzsant. Nézd, bár már nehezebb. Azok a gyakorlatok, amiket játszva ki, ez már nehezebben megy, mert mi a tudásnak a magva? Az ismétlés, a gyakorlás. Hát azt már nem lehet gyakorolni annyit, mert sokszor elfáradok. Most kezdek fáradni már. Nem annyira, de igen. Persze, hogy zenész lennék. Hát a zene. A zene.
6: Van olyan, amit irigyel másoktól?
5: Most már nem. Már nem. Régen nem is irigység volt ez. Mert egy embernek a hallok nálamnál jobbat, mert van. Vagy amit csinál jobban. Akkor a kutya fáját. Ez jaj, de jó, én soha nem leszek. Egy embernek el kell dönteni, hogy ezt a produkciót ilyen szinten meg tudja csinálni. Itt van nálunk a legnagyobb probléma. Mert én így iróniával szoktam mondani, kimegyek a tele. Uraim, nem kell itt. Mindenki professzor, mindenki nagyon tud. Hát lemondják a burkát, lemondják a fátyolt, lemondják a bódit, volt egy bódi nevezető klarinétos, aki öt évig, nem mondom a kollega, aki lemondta, mert lényeg nem ez a célom vele. Azt mondta, kottát ne, mondom, bódi nem ismerte a kottát, 5 évig akkor kulisszatologató volt a Párizsi Operánál. Meg volt egy anekdóta, mesélték a Berkessel az Úri Kaszinóban muzsikáltak, és ez volt, ez a bódi volt a klarinétos, de nyáron meg a Rózsakert, csak klubtagsávival lehetett, arisztokraták jártak, és a szabadtéri színpadon egy Verdi opera, vagy valamilyen opera ment, és rosszul lett a klarinétos. Hát azok ismerték, hát a bódi bácsinak kell szólni, az bement, megnézte a kottát előtte egy órával, és ment, de nem ismerte a kottát, állítólag.
6: Állítólag.
5: A burkáról is mesélik, hogy a Lakatos Tibi bácsi írt egy klarnét rapszódiát, és hát nem tudták megoldani a rádióban, a kecskésésben nehéz telekadenci. Hát már burka akkoriában ment nyugdíjba. Sanyi bácsi üljön taxiba, bement a WC-be, bevitte a kottát, egy fél óráig nézte, mert a fölvétel. Ilyen zenészek voltak ezek a nagyok. Csak már nem tudnak, azt mondják, nem tudnak. A kis ujjukban több volt, mint nekünk, ahogy vagyunk. Hát azokból kellene építkezni, azok nincsenek, akkor már rég megszűnt volna minden.
6: Van olyan, amit ma másként csinálna?
5: Hát elsősorban, amit másként csinálnák, hát gyakorlatilag semmit. Az, hogy hinni naivitással, hinni az emberekbe. Érted, hogy mit mondok? Ezt teljesen feledésbe tenném, mert mindenki magából indul. Legtöbb ember hazudik, becsapja, ellopja a pénzt. De ezt nem csinálnák másként, mert van ez a sans, ha újra kezdeném, ez egy horvát jelenő, mindent másképp csinál. Nem. Én a jó Istennek megköszönöm, hogy önmagamhoz képes. Valaki mondja nekem 16 éves koromban, hogy ilyen karriert, hogy így mondjam, futok be. Azt mondtam volna, menj a fenébe, hát hogy? Hát. Jó, titokban mindig bennem volt az, hogy hát ha majd. És ez a hát ha majd múlott sok mindenem. Az emberi kvalitásomon, mert intelligencia nélkül nem működik semmi. Második. Az a nagy akarati tényezők, és az nagyon kis tehetség, ennyi ez a három, és a szerencse. A fortuna kegyei befogadott, szerencsés ember vagyok, meg szerencsés vagyok a családommal, van két lányom, akit imádok, ők is, van négy unokám, akkor van a, hadd beszéljek az unokámról, mindegyiket nagyon szeretem, de az egy nagyon nagy kitüntetés, és az Isten adománya, hogy az unokám van velem, az Olika gitárral, ő gitározik, bazgitározik, bőgő, ez egy abszolút zenész, hát most is egy tánczenekarra volt tegnap, akkor a cirkuszba, hát mondom, mit csinálsz telefon? Ez a gyakorolok. Mondom, és ha megyek, az új műsor van. Kotta ott van. Mehet. Ez a tudás, a kotta, ami nálunk nagyon, nagyon hadilában. Szóval nem volt az erősségünk, ez az igazság. Voltak az együttesbe együttesi zenészek, akik azért napi szinte, mert ez is egy olyan dolog, aki nem olvas pár évig kottát, hát bizony bajba van. De ezt is állandóan edzésbe kell lenni.
4: Sárközik Leó József klarnétos volt a mai vendégem, aki számos neves prémás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dík.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallgatok.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Makagyuszi alsó kertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Di. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni. Kétféle célra, közlekedés fejlesztésre, valamint környezetvédelemre. Felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetést kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakemberhiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. A felsőoktatás átalakításának két lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannárt Judit a Balzac Diák Média YouTube csatornának adott szombaton közzétett interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és logikai gondolkodás szintje. A héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését. Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodabó-Üzemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Di. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Di FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 19-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Kleó József, klarnétos a mai vendégem, aki számos neves prímás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk negyedik részében mesél nekünk a cigány muzsikusok életéről és anekdotákról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Érdekes kérdés egyébként ez a kottaolvasás, hiszen azért ennek a műfajnak megvan az a sajátossága, hogy kotta nélkül tanulják meg az anyagot, a repertoárt a zenészek, hiszen ez valójában egy szájhagyomány útján terjedő műfaj egyrészt, ugyebár. Nyilván vannak olyan részei a repertoárnak, amihez viszont kotta szükséges. De viszont nagyon nehéz megtalálni azt az arányt, hogy mi az, amit kottából tanul az ember, és mi az, amit kotta nélkül, akár fülből. És a tanulási metódus az nagyon meghatározza a későbbi éveket. Tehát, hogyha az ember gyerekkorában kotta nélkül tanul, akár kézről, akár fülből, akkor ez meghatározza a tanulási metóduson túl azt is, hogy hogyan raktározza el a fejében. Hiszen most pont ez az erőssége a cigányzenészeknek.
5: Erre én mondok. Az egyik metódus, amit a Farkas Gyula Jussem csinált, kotta nélkül, a partitúrát nézte, ennek aztán van árnyoldala az, hogy a kottát nem forszírozták, de viszont ha valakibe belesújkolt azt, az még 100 éves korában is tudta. Na, ennyi. Na most nekem is saját öntapasztalatom, ugye, hogy amióta 30 éve körülbelül, ugye trióba, dóba, zongorával, gitárral vagyok, hát ugye Kálmán mindig mondta az Orbán Kleó, nézzük meg, nézd meg azt, hogy írd át egy kis terc, vagy egy szekund, attól függ, hogy milyen hangnemben van, egy Ave Maria, Pédurost, a Gounod, a Bachot, Schubertot, vagy egy Schubert, Schumann álmodozás, vagy Szolgveglét, vagy bármit, ha szenszalhatjuk. Hát ezt már kottából lehetett. Átírtam, megtanultam. Kinek milyen az a... vagy egy magyar rapszódiát, vagy mit tudom én, van ez a János Bogárka, ebbe klarnész szólók vannak, hát azokat kottából lehetett megtanulni ezeket. Na de, hogy nótát, én nótát sose tanultam meg. Meghallottam egyszer-kétszer, mert van annak egy A, B, C, B, A, vissza az A, tehát az, hogy annyira egyforma, és azt nem lehetett. Két-háromszor meghallottam a muzsikát, már tudtam. Meg itt a hangnemek. Hát ott voltam a Miskolci Balogh Jancsival egy évig. Hát az, ott azt nagyon föl kellett kötni minden hangszernek a gatyát, mert első nap bekezdtünk, 84-ben volt. Azt mondja, hogy már tudtam, mert előtte már muzsi, hogy nagy hangnembe fog játszani. A barátom volt a Járok a Sándor, Uraim a kicsi sárdás, aszmolba. Hát úgy szóltunk, mint a darazsak. Akkor cizdurba, bémol, ami bédurba van, az ezdurba. Hegedű szólókat. Hát Józsikám vállalja? Hát, általában vállaltam, de bedukott a hátam, mire hazamentem. És az a csodálatos Terz Quintbe kezdett ő. Egy nagyon csodálatos muzsikus volt a Balogh Jancsi. Főleg. Hát az úgy kiemelte az embert, elkezdett tercezni. Szóval nagyon, itt nagyon észen kellett jelennie. Te volt, aki Balogh Jancsi nevét felemlítették, hát hogy mernék én oda, hát nem akarok megdögleni. Hát még a izét is rám hagyta. Próbált ő engem a Mississippi dalt. Szóval maga mindent tud, tehát van az túlzás. Fáj a szív, tararara, erős, messze viszi, rám adta. Szóval, bravo. De volt benne egy olyan, például ez érdekes, hogy nem szerette, ő a primás alüriei működtek. Egy asztalnál kérték a Manhattant, az egy amerikai szám, táncszám. Hát én halkon tudtam, véletlen tudtam. Méregbe, szóval most már játssz el! Elfújtam szünetbe, az így állt a kezem. Ne vegye rossz néven, Jóska. Ha én nem tudom, maga se tudja. Na most a Lakatos Sándor az ellentetje volt, a Lakatos. A jó Isten áldja meg, ez egy szuper intelligens. Hát ugye a kocsmai dolgokba ő bejött a Farkas, a fotbalista, a cigány gyerek Bécsbe. Ilyen ezt kérte, ezt az éjszakát, Róren kanyhalósz a börtön ablakán, meg ilyeneket, meg ilyen sittes nótákat, meg csak egy rendőr ment a kocsa, a Vén Bohé, meg ezeket. Hát más se. Hát én ezeket tudtam azért. Most azt mondja az öreg lakó, azt mondja, Jóska, mutassa meg. Mondom, ne alázom már meg, én magának mutassam. Mutassa meg. A drága cigán másnap már tudom. Meg ilyen Horváth Jenő tűzpiros világ volt, akkor ezeket mind mutassa meg. Hosszú az a nap. Tehát ezeket, hát ugye ő ezeket nem játszotta, de hát nem is az ő nagy hatalmas tudásához. Nem is. Meg nem olyan helyeken játszott ő. Hát nekem az a szerencsém, hogy én ott a kocsmába a Petrikkel a köművesbe, meg a lagzik. Hát, az. Meg nagyon szerettem a tánczenét mindig.
6: Van olyan Kleó bácsi, amit
4: Későn értett meg? Későn jött rá valamire?
5: Az élet dolga?
4: Az életben, igen.
5: Hát igen, hát erre csak egy mondatban is tudnák, de azért megpróbálom esetelni, mert vélemény. A végén mindent másképp lát az ember. Örök tanulók vagyunk. És a legnagyobb tanítómester az élet. Azt mondja, csak inni, inni, és senkinek se hinni, hogy benne van a slágerba is. Tehát az, hogy embernek hinni, nem. Minden dolog az érdekszférák. Például valaki azt mondom, ó, hát ez egy nagyon jó ember, jó hozzám. Ott hátul van egy olyan hátulütője, annak oka van, hogy mi jó hozzám. Színészet, ugye, mert esetleg profitál belőlem valahogy. Szóval ezekre...
4: De ez nem biztos, hogy baj.
5: Nem baj, nem baj. Nem baj. Az élet erről szól 10 000 éve. És még egy. Azért kell, ha nem fejlődött volna az emberiség, ha egyforma lenne mindenki, akkor még mindig a fán lennének. Vagy a barlangban. Ez logikus.
4: Van olyan, amit nem tanítottak meg Kleó bácsinak? És magától kellett, hogy rájöjjön. Akár az életben, akár szakmailag.
5: A szakmailag az automatikusan működött, hogy mit kell megtanulni. Mert például a hangóval bekezdtem, a hangó nem volt hegedűs, de ilyen apró, cseprő dolgokat, ugyanoltát, úgy operettét, úgy a bécsit. Hát honnan tudtam volna 23 éves? És azt mondta, hogy amennyiben nem tanulod meg, kidoblak. Hát rá volt önmaga, és rákényszerítette meg az a közeg, amiben mozgott. Az is rá voltunk kényszerülve, hogy meg kell tanulni.
4: Hát ez a versenyhelyzet tulajdonképpen.
5: Igen, igen.
4: Mert hiszen akkoriban azért még annyi nagyszerű muzsikus állt rendelkezésre.
5: Hogy a fejében, minden hangszeren.
4: Uh-huh. Így van.
5: És hát bizony az élet területén is. Hát ott is az önműködően működött a dolog nálam, hogy mindig valami új történt, hogy já, Istenem, mondom, ezt se gondoltam volna. És megtörtént. Meg olyan emberekről azt hittem, hogy úgy hölgyek, hogy ez egy nagyon tisztességes. Na hát, morál. Nincs. Nincs. Erre azt szoktam mondani, finoman kifejezve, mindenkit unnak. A Dulont is unták, pedig a világ egyik legjobb képű embere volt. De megcsalta a Romy Schneider, és azt tudtad, hogy volt egy jugoszláv testőre, és azt hazavágta, csak hát megmenekült a giotintól, mert tehát mindenki egy idő után unják egymást az emberek. Hát vannak olyan erkölcsi szintek, főleg a skandináv országokban megtapasztaltam, hogy ebből nem csinál a kabinet kérdés, hogy megcsalta a felesége. Nem. Érez jól ma. Volt nekem ilyen kalandom, elmondjam, vagy nem? Hát burkoltál. Hát olyan volt, a Mátyás pincében muzsikáltunk, a Rütyő még emlékszik. És oda jött a német úr, azt mondja, ne, ha fiatal ember van, szóval nagyon szimpatikus vagy a feleségemnek, a Rütyő az jó beszéd, jobban, mint én. Azt mondja, itt lakok a úgy, kis, ilyen kis hotel Kleiner Royalba, érezzétek jól magatokat, menj el. Na most, hát ki, egy söp se kellett nekem, megyünk a Kertneren, arra kellett valamire menni. Ezek jöttek utána. Igen ám, a Manus is jött. Na, oda szaladt a Rütyő, az dörzsült, hát okosabb volt, tehát hány éves voltam, 29. Kis hülye voltam, az meg okos volt. Kleó, ne menjél. Lehet, hogy ez egy beteg, szexuálisan beteg ember. Lehet, hogy mazoista, vagy bármi. Úgyhogy akkor nem lett be. Tehát azt akarom illusztrálni, hogy nem mindenkinek az erkölcsi méretei nem egyformák, nem. Vannak, ismerek olyanokat is, hogy beletörődtek, hát ott volt szegény Burka is. az öreg burkát. A karcsi, a burka karcsi az nem tőle volt, mert hadifogságban volt, amerikai fogságban, és megszületett. És azt mondta, ezt is az én tyúkom tojta. Kész. El volt intéz. Nem, hát meg általában a zenészházasságok, te is hallottál egymást, a lehető legrosszabbak voltak. És az volt a szlogen a Mátyás téren. Lányom, nem baj, ha szeret, nem szereted. Jó cigány, jó eltartod, még szeretőt is tarthatsz. Ez volt a szlogen. És a pénz dominált, és a nagy flanc, ami borzasztóan megugrott a 62-63-as évektől egészen a 90-es évekig, hogy fejedelmi módon éltek a cigányain, hogy dolgozni. Hát az nem. És a semmittevés oda vezetett. Meg a sok ruhák, aranyak, ami csak létezik, luxus, parfümök, mindent meg a legtöbb cigány asszonyok, ugye. Úgyhogy ez egy szlogen volt. Nem baj, nem szereted, jó pénzt keres.
4: Hogyan emlékszik vissza a régi cigánybálakra?
5: Hú, hát ez egy olyan grandiózus, hát és többek között muzsikáltam is a Hiltonba is, nemzetközi, Royalba, hát akkora reprezentatív, csak a legnagyobb arisztokrata bálokba volt ilyen, tele aranyokkal, a legújabb divat, szegény feleségem is nyugodjon, hát ugye hát az nagyon egy orzasztó szép érzéke volt, és szerette a szép ruhákat, bundákat. És szóval jön a bál, csináltatok, vagy veszek. Mondom, figyelj, de a tavalyi ne. Hát tavaly is abba voltam. Hát persze, téged filmeztek, te voltál, ez a Brigitte Bardot. Hát ha megjegyezték, nem, akkor nem megyünk. Hát ha akarva, akaratlanul is. Tehát akkor a reprezentatív. Olyan pompa. Csak a legnagyobb, amikor most mutatnak sokszor a hercegek, grófok. És ez valahonnan, onnan jöttem, hogy a mi krémje a cigánzenészeknek szervesen kapcsolatban voltunk az arisztokráciával. Ahogy gesztikuláltak sokkal a prímások, ahogy beszélgettek, ahogy próbáltak odaorientálódni. És sikerült is. Hát ott a Vörös Kálmán, az egy akkora színész, hogy a Fellini világsztár csinált volna belőle. Persze. Hát persze. És hatalma volt nagyon. Hát 3x3-as volt. De jól tette. Hát hogyne. Hát most muzsikáltunk a izébe. Mi nyitottuk 80-ba a New York kávéház. Na most, hát csak annyit muzsikáltam, mert műsor volt. 10 perc muzsika, utána sörözés. Jön a új góri volt, két. Oda jött, azt mondja. Primás úr, 2 hete figyelem, csak 10 perceket. Az meg lassan szivar, belefújta a szemébe a füstöt. Hogy mondtad? Adok egy telefonszámot, mondd el, hogy mi a probléma. Ha nem, akkor ki vagy rúgva. De miért? Akkor ki vagy rúgva. Hát mi nem messziről néztük, csak igen, bocsánat, elnézés, igen. Bocsánatot kérek, Vörös úr. Na jó, hozzá összeftés tűnjel. Ne. És megvédte a zené a tagokat, nagyon megvan, akármi volt. Hát, voltak nagy egyéniséget, ott volt a Pertics. Hát az arisztokrata prímás volt. Sokan nem tudják, most bontották le egy pár éve a Vajdahunyod utcán, egy emeletes villája volt ott neki. De azt hiszem, a múltkor ízében mondtam, hogy a burka az öreg mesét, amikor Berkes Béla meghívta, annak a Rózsadombon volt villája, hát itt volt a hierarchia, ez már egészségten undorító volt. Ő ott lakott villába, arisztokrata módon, az ország legjobb bőgős, a teknőjuska, meg szuterénbe, a Konti utcába. Tehát úgy osztották aránytalanul a pénzt. Tehát ez egy nagyon rossz bevett szokás volt, ami kamatozott dupla rész, meg ilyesmi.
4: Hát pedig azért abban az időszakban nem voltak olyan kirívóan gazdag emberek, meg kirívóan szegények sem talán, hanem úgy mindenki nagyjából egy szinten volt. De akkor ezek szerint mégiscsak voltak olyan prímások, mondjuk, akik kiemelkedtek ezek közül.
5: Hát hogy ne? Hát a Berkes Béla, Rácz Béla, Pertics család, a Pertics Jenő, Debreceni Kis Lajcsi, Mursielek, hát lehetne reggelik, hát ezek hatalmas, hatalmas muzsikusok is voltak. Hát én jártam Svájcba, és ez a Varga, hogy hívták, hegedű korrepertált a világ összes legnagyobb, de Varga Lajosnak hívták, nem. A lényeg az, hogy elmondta, hogy mikor akadémista volt a 40-es években, akkor a professzor azt mondta neki, az Atuleszki, hogy ha tónust akartok hallgatni, akkor menjetek a Ritz szállóba, és a Magyar Imre cigánprímás annak a meg a Lakatosról, hát azt nem tudom, mondtam, a Starker. Hát itt a tannéban vagyunk, nem tannéban, bent a hotelban. Szünet van, leült mellénk szünetbe. Az öreg mindig ilyen örök mozgó volt. Azt nem tudják, milyen zenészen muzsikál. Dehogy nem. Ez a világ legjobb csellósa volt, és ott tanított Amerika Akadémia. Azt akadémián, Amerikában, mikor kurzust adunk a növendékeknek, harmadik, akkor Lakatos Sándorról a velencei karnevált tesszük fel Paganinnel. Tehát akkorákat hegedül ott tényleg, hogy félelem. Most kézzel.
3: Rengeteg cigány muzsikus játszott külföldön korábban, több százan akár, miközben itthon is azért megfelelő létszámmal működtek a zenészeink. Hogy tapasztalja ezt mostanában Kleó bácsi, hogy még most is hasonló nagy számmal muzsikálnak a zenészeink külföldön, a zenész cigányok?
5: Hát olyan elenyésző már a külföldi vendégszereplés. Hát most is utaztam, lentem Kecskemét az egyik barátomhoz, Klarnia Rációska, nagyon jó Klarni. Aztán van neki jó Klarnét feje, Kleókám, gyere odaadom, mert beteg szegény, ő már nem fúj, majdnem annyi idős, mint én. És összejöttem egy, beszélgettünk egy német hölgyel, idősebb az urával ott ült, és aztán mondtam, hogy én zenész vagyok, van egy trióm is. Azt mondja, ő vezet egy idősebb otthonát Nürnbergbe. Mennyi jönnének el? Hát én megkértem az át, még akkor nem is kértem. Hát mondom, 1000 euró, ebbe Fargelt utazási pénz gondolkozott. Jó, azt mondja, részemről talán menne, de a társamat, a igazgatót, ha megbeszélem, adjon egy név. Hát lehet, hogy lesz, de szerintem nem, mindegy. Tehát így működik. Hát ma már külföldre voltak magyar hetek, minden. A leggyöngébb muzsikusok is mentek, nem számított. Tele voltak.
3: De őket itthonról közvetítették ki.
5: Hogy?
3: Őket itthonról közvetítették
5: ki. Persze. Vállalati volt, ugye a Hungár Hotels, Pannonia vállalat. Akkor volt ugye a belvárosi. Hát ezeknek mind nyitottak magyar heteket. Hát például 80-ban a Schwessingenben voltam a Petik Jóskával. Vállalati út volt. A Lakatossal is volt rengeteg vállalati útunk, minden.
3: De ezek a vállalati utak lényegében a kultúrpolitika hatására szerveződtek.
5: Tökéletes.
3: Tehát mivel a kultúrpolitika szerette volna a magyar cigányzenészeket kiközvetíteni, ezért nyilván a vállalatok közvetítették ki ezeket a zenészeket.
5: Hát akkor, abban az időben, 60-es, 70-es, 80-es évek, nem történhetett meg egy világkiállítás, ad hoc például ott van a brüsszeli Viálikára Lakatos Sándor 58-ba. Hát az öreg mesélte, hogy a királyi párnak volt 30 perce minden pavilon. A magyar pavilonnál a zene véget leragadt 3 orosszáig ott jött, meg másnap is jött. Na ennyi. Ennyi. Tehát óriási nagy tere volt a kultúrpolitika is. Hát a valuta források voltunk, hoztuk a valutát. Hát volt egy szlogen, azt mondták abban az időben, 50-60-as évek, Lakatos, Puskás. Ez volt a szlogen. Most mi a szlogen? Semmi. Meg ugye a Madame Tussaud, hát ott a panoptikumban, Lakatos Sándorral és Puskásról, minden országban leghíresebb emberek. Így van, meg Franciaországba. Ez feledésbe menült. Hát most ez a nyerges Erika, ez megemlítette ugye a Dékivel kapcsolatban hárman, hogy hát ki, én vagyok az, aki sokáig 5 évig vele voltam, mert egy-két anekdótát mondjak, majd most a folyóiratot, az angol nyelvű folyóiratot, egy olyan zenei magazin, ami elég híres, nem tudom a nevét, hát nem érdekes, csak egy formalitás. De ez a szégyen itthol, hogy külföldön jobban propagálják a Lakatos Sándort, mint itthon. Már sokan nem is tudják. Volt már elnézést mondom, Lakatos, nem ismerem a mai fiatal. Nem ismerem. Hát honnan ismerni?
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét bejött hozzám Kleó bácsi, és beszélgettünk egy jót. Beszélgettünk természetesen a Mátyás térről, beszélgettünk a cigányzenészek helyzetéről, a nyugdíjrendszerről, anekdotákat hallhattunk híres cigányzenészekről, ami én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen muszáj életben tartanunk ennek a műfajnak a kiválóságait, úgyhogy számomra egy élmény volt ez a beszélgetés.
5: Utolsó szó. Neked, meg ennek az intézménynek köszönöm, hogy egyáltalán ez lehetővé, mert ugye majdnem, hogy én vagyok tényleg az utolsó, legidősebb cigány muzsikus, aki még nem alkalomszerűen, intenzíven ugye muzsikálok. És hát benne vagyok 60 éve, hát azért nem kis idő, van miről. Sokról tudnák még, de hát ez egy napig lehetne be. Köszönöm a lehetőséget.
3: Köszönöm szépen. Sárközi Kleó József klarinétos volt a mai vendégem, aki számos neves prímás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk negyedik részében mesélt nekünk a cigány muzsikusok életéről és anekdotákról. A következő percekben Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből szeretnék idézni, mely 1996-ban jelent meg Budapesten. A zenei virtuozitás és jelentősége című fejezet. A cigányok hangszeres zenészként, énekesként vagy táncosként tanúsított muzikalitását már az európai jelenlétük legkorábbi időszakából származó beszámolók is említik szorványosan. A zenei tehetség fontos szerepet játszott abban, hogy megnyerjék környezetük némi jó indulatát, mint történt a cigány pátriárka Abraham Wood esetében, aki a 18. században érkezett Walesbe, és a hagyomány szerint egy szál hegedűt hozott magával. Amikor fiai és unokái a walesiek nemzeti hangszerén, a hárfán is megtanultak játszani, szinte mindenütt szívesen fogadták őket. A cigányoknak azonban nincs közös zenei nyelve, nem létezik olyan sajátságos zene, amely a cigányság egészére jellemző volna. Amikor nem a maguk kedvére, hanem hivatásos, szórakoztató művészként másoknak zenéltek, akkor nem alkotó, inkább csak megőrző, adaptáló szerepkörben. A környezetükre jellemző zenét játszották, mégpedig az adott vidéken elterjedt hangszereken. Ugyanúgy, mint ahogy népmeséikben is gyakran kölcsönöztek motívumokat az általuk bejárt különböző országok folklórjából, sajátos cigány színezetet adva nekik. Természetes előadó tehetségüket Európa szerte régtől fogva elismerték. A 19. század folyamán, különösképpen három országban, Magyarországon, Oroszországban és Spanyolországban hivatásos zenészként olyan érdemeket szereztek maguknak, hogy jóformán az adott nemzet identitás tudatának részévé váltak. A régóta Magyarországon élő cigányok egy csoportja saját népük romungrónak, illetve magyar cigánynak nevezi őket, hegedűsként hamar hasznossá tudta tenni magát a magyarok számára. A vándorlással egyre inkább felhagyva kezdték elfelejteni anyanyelvüket, a románit, és elvesztették a kapcsolatot saját zenéjükkel. Ezzel egy időben belesimultak a körülöttük élő magyarok hagyományvilágába. Átvették, és maguk is alakítani kezdték, épp oly fondorlatosan, ahogy állítólag elkötik a lovat, és úgy átváltoztatják, hogy a saját gazdája sem ismer rá. Zenei téren tanúsított fölényük a 18. század közepére már olyannyira nyilvánvaló lett, hogy nem csak a falusi nép, de a magyar nemesség számára is nélkülözhetetlenné váltak. És az a szokás járta, hogy lakomákon a házigazda széke mellett ott állt a cigányprímás, aki csak arra várt, hogy elhúzhassa egy úr kedvenc nótáját. Hamarosan a cigánybandák élükön egy-egy virtuóz hegedűssel már sikeres előadókörutakat tettek. A szólisták személyes elismertséget szereztek. Velük született tehetségük, spontán természetességük és gyors alkalmazkodó képességük lehetővé tette, hogy bármikor kedvébe tudjanak járni magyar hallgatóságuknak. A cigány foglalkozások hierarchiájában a zenélés ekkor már megelőzi a kovácsmesterséget. A leghíresebb zenészek és zenekarok kezdetben az ország északnyugati Bécshez, az európai zenei élet középpontjához legközelebb eső részéből jöttek. Ma ez a terület Nyugat-Szlovákiához tartozik, de a 19. század közepére már mindenütt megtalálhatók. A cigányzene az egész országban divatba jött. Az első nagynevű hegedűs Bihari János 1764 és 1827 között Pozsony vármegyéből származott. Őt és zenekarát rendszeresen meghívta a legmagasabb rangú közönség az ország minden részéről, sőt gyakran Bécsből is, magánjellegű és nyilvános összejövetelekhez, díszvacsorákhoz, sőt az 1814-es bécsi kongresszusra összegyűlt uralkodók és államférfiak előtt is ők játszottak. A Bihari és követői által megalkotott zenei forma a verbunkós, beépült a magyar népzenei hagyományba. Verbunkósnak eredetileg a toborzások alkalmával játszott katonazenét hívták. Bihari nagy tisztelője, Liszt Ferenc a könyvében nagy teret szentelt a művész munkásságának, kijelentve ő vele jut fel a csúcspontra a cigányzene, ami már eddig is a magyar arisztokrácia csodálatának és elismerésének tárgyát képezte, de most nemzeti kultúránk szerves részévé lett. Párizsban Liszt gondozásába vett egy tehetséges, 12 éves romungró fiút, Sárai Józsit, akit tanítatott és a konzervatóriumba járatott. De mint hiába, a fiúból léha világfi lett, önfejűnek és taníthatatlannak bizonyult. Amikor újból találkozott a maga fajta beliekkel, inkább őket követte, és a cigánybandát választotta a koncerttermek nyüge helyett. Liszt könyvét bevezetőnek szánta a Magyar Rapszódiák című műveihez, melyek a cigány előadásmód valamennyi formai elemét híven követik. Liszt hallatlan jelentőséget tulajdonított a cigányok zenéjének, és a későbbiekben Bartók, Kodály és mások is felháborodottan mutattak rá, hogy téves az az elképzelés, amely belőlük eredezteti a magyar zenét. Lisztnek azonban annyiban igaza volt, hogy a legkiválóbb cigány muzsikusok a nagy közönség szemében a magyar zene fenntartói és legfőbb képviselői lettek. Alakjuk elválaszthatatlan a magyarság nemzeti megújulási mozgalmától. Számos cigány állt hegedűjével az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mellé, és e hegedűk vigasznyújtó futamai még nagyobb jelentőségre tettek szert a szabadságharc elvesztése után a bécsi abszolutista uralom igájába süllyedt Magyarországon. A cigánybrémások híre az országhatárokon túlra is eljutott, és az 1850-es évektől kezdődően nemzetközi turnék révén rendszeresen járták Európát és Amerikát. Párizsban és Berlinben például többször is fellépett zenekarával Bunkó Ferenc prímás, aki a szabadságharcban részt vett cigányok vezetője volt. 1865-ös berlini turnéjuk során felléptek a korona herceg vacsoráján, és rendkívüli sikert arattak, 5 nappal később pedig már a király színe előtt játszottak. Liszt és mások azonban attól tartottak, hogy akármilyen szívmelegetően diadalmasak is ezek a turnék, talán mégis az eredetiség kárára válnak, és könnyen dekadenciához vezethetnek. A cigány hegedű virtuózok olyan nagy tiszteletben állottak, hogy a magyar nemesség tagjai sem restelték tanulni tőlük, illetve együtt játszani velük. Az sem ment ritkaság számba, hogy egyik-másik prímás jómódú magyar polgár olykor arisztokrata lányt vett feleségül. Rigó Jancsi hercegnővel kötött házasságot, Nyári Rudi grófnővel, Berkes Marci pedig bárónővel. Persze nem mindegyiküknek ment ilyen jól a dolga. A legtöbb cigányban, de a kocsmában, útszéli fogadókban, piacokon, vásárokon, tipornyákon és esküvőkön lépett fel. Ezeken a helyeken a díjazás szerényebb, a közönség pedig kevésbé úri és sokkal lármásabb volt. A mai műsor első felében Sárközi Kleó József klarnétos volt a mai vendégem, aki számos neves prímás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. Majd a műsor végén Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből idéztem, a zenei virtuózitás és jelentősége című fejezetből, amely egyébként 1996-ban jelent meg. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A parnograszt jelentősége a magyarországi roma zenei kultúrában. A parnograszt napjaink egyik legismertebb és legsikeresebb magyarországi roma zenekara. Nevük románi nyelven fehér lovat jelent, amely a szabadságot, a tisztaságot és az erőt szimbolizálja. A zenekar Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből származik, egy olyan térségből, ahol a roma hagyományok és a népzenei kultúra mind a mai napig élő részét képezik a mindennapoknak. A parnograszt különlegessége abban rejlik, hogy zenéjük nem színpadra alkotott mesterséges produkcióként született meg, hanem a családi és közösségi élet természetes részeként. Tagjai rokoni kapcsolatban állnak egymással, így zenéjükben a közösség összetartó ereje és az autentikus hagyománytisztelet egyaránt megjelenik. A zenekar 1987-ben alakult, és azóta folyamatosan azon dolgozik, hogy a hagyományos cigány népzenét a modern közönség számára elérhetővé tegye. Munkásságuk során megőrizték az eredeti dallamukat, ritmusokat, előadásmódot, miközben nyitottak maradtak az új zenei hatások felé is. Hangzásukban fontos szerepet kap a gitár, a kanna, a tambura, a harmonika, valamint a taps és a ritmikus ütőhangszerek. Ezek az elemek együtt különleges, energikus és könnyen felismerhető zenei világot teremtenek. A parnograszt koncertjeinek egyik legfontosabb jellemzője a közvetlenség. Fellépéseiken a közönség nem csupán hallgatója, hanem résztvevője az előadásnak. A lendületes, érzelmekkel teli énekek olyan hangulatot teremtenek, amelyben a roma kultúra gazdagsága és életöröme mindenki számára átélhetővé válik. A zenekar több nemzetközi fesztiválon is fellépett, és jelentős szerepet játszott abban, hogy a magyarországi roma zenek külföldön is ismerté váljon. A parnograszt művészete túlmutat a szórakoztatáson. Zenéjük fontos kulturális küldetést is betölt, hiszen hozzájárul a roma hagyományok megőrzéséhez és bemutatásához. Dalaikban gyakran jelennek meg a család, a szerelem, a szabadság, az összetartozás témái, amelyek minden ember számára érthető és átélhető üzenetet hordoznak. A zenekar sikere azt bizonyítja, hogy a hagyományos kultúra a modern világban is képes értéket teremteni és széles közönséget megszólítani. A zenekar a következő nagyobb nyilvánosan meghirdetett fellépése a Víz, Zene, Virág Fesztivál keretében lesz Tatán, az Öreg Tó partján 2026. június 28-án. A fesztivál Magyarország egyik legnépszerűbb nyári kulturális rendezvénye, ahol a parnograszt számos ismert magyar előadó mellett lép színpadra. A koncert várhatóan különleges élményt nyújt majd a közönség számára, hiszen a zenekar élő előadásai mindig magukkal hozzák azt a lendületet, őszinteséget és közösségi hangulatot, amelyről országosan ismerté váltak. A fellépés egyben lehetőséget teremt arra, hogy a roma zenei hagyományok újabb generációkhoz jussanak el, és tovább erősítsék helyüket Magyarország kulturális életében.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
3: Sziasztok, én Sztojka Armandó vagyok, és ahogy láthatjátok, húsvétra készültem, és a mai nap folyamán ki fog derülni, hogy a tojás, a csibe, a nyuszi, a locsolkodás hogy kötődik a húsvéthoz. Ugyanis itt van velem Nagy József, köszöntelek téged.
4: Üdvözöllek én is, a kedves hallgatókat is üdvözöljük szeretettel.
3: Hallgatók, azért mondtam, hogy most megtudjuk mindezeket, hiszen Nagy Józsi hirdeti az evangéliumot, sokan ismeritek őt, aki nem esetleg annak bemutattalak, hogy egy evangélista vagy, nagyon sok ember megtért általad, sok csoda történt már az életedben, amit láthattál, hogy Jézus rajtad keresztül hogy gyógyít meg embereket, és ezért hitelesen tudunk beszélgetni veled a húsvétról. Tehát mit mond a Biblia? Mi köze van a nyúszinak, a locsolkodásnak, a kis csibének és a tojásadásnak vagy a pénzadásnak a húsvéthoz?
4: Hát a húsvét az egy bibliai ünnep, keresztény ünnep, meg zsidó ünnep is. Ez a világ legrégebbi ünnepe. Ugyanis, amikor Isten a 10 csapással sújtotta Egyiptomot, akkor a 10. csapás volt az első szülötteknek a halála, és akkor azt mondta Isten Mózesnek előtte, hogy ez a hónap legyen nektek az első az év napjai között, és szóljatok Izrael egész gyülekezetének, hogy a hónap 10-én mindenki vegyen magának egy bárányt az atyák háza szerint, házanként egy bárányt. Tehát kellett venni egy bárányt, és 4 napig együtt volt a bárány a családdal. És utána, a 4 nap után le kellett vágni a bárányt. A vérét föl kellett fogni, és az ajtó félfára föl kellett kenni a báránynak a vérét. És ahol ott volt a bárány vére az ajtón, ott az öldöklő elment a ház előtt. Ahol pedig nem volt ott a bárány vére, ott meghaltak az elsőszülöttek. Így halt meg a fáraón királynak is az elsőszülöttje, és utána tudott kijönni Egyiptomból Izrael. Ez az egész húsvéti ünnep, de a magyar szó, hogy húsvét, ez abból a katolikus tradícióból fakad, hogy nagypénteken nem szabad húst tenni. Elvétetik a hús az embertől. És akkor ezért a húsvét, de amúgy az eredeti neve a Peszach, ami azt jelenti, hogy elkerülés. Azaz, ahol ott van a bárány vére az ajtófélfán, ott elkerüli az öldöklő, az ördög az embereknek a családját. És ez nem egy hit nélküli dolog volt, mert ez a hitet kellett gyakorolni. Nem csak egy bárányt ki kellett kapni a nyájból, hanem épnek kellett lenni, tökéletesnek, hímnek, és együtt volt az a barika a családdal 4 napig, a szívükhöz nőtt. És utána átélték, hogy ahhoz, hogy a család megmeneküljön, ennek az ártatlan báránynak kell meghalni helyettük. És a családtagoknak, a családfőnek, saját magának kellett fogni a bárány vérét, belemártani az izsópot a vérrel teli vödörbe, és azt fölkenni az ajtófélfára. Nem a hátsó sufni ajtóra, hanem a bejárati ajtóra. Ezért, aki elment a ház előtt, azt gondolta, itt valami beteg emberek vannak. Megölik azt a szegény bárányt, fölkenik a vért az ajtófélfára, és hogy miért csinálnak ilyen furcsa dolgot? Azért, mert Isten mondta nekik. Ugyanis ez arra utal előre, hogy majd lesz az időben 2000 évvel, vagy 1700 évvel később egy igazi bárány, egy Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Amikor is az Isten fia emberré lesz, és Jézus Krisztusban jön el a földre. És ez az egész húsvéti ünnep erre mutat előre. És úgy kellett elfogyasztani a bárányt a családtagoknak, hogy tűzön sütve. És úgy kellett kiválasztani a bárányt, hogy a családnak a tagjaihoz képest, vagy pedig a szomszédokkal össze kellett fogni, hogy mindenki együtt el tudja fogyasztani a bárányt, hogy nem maradjon belőle reggelre semmi. És tudjuk, hogy a Biblia az a testélet ige Jézus Krisztus. És a Bibliában nem lehet kotorászni, hogy az a rész kell, hogy meg akar áldani az Isten, bővölködő leszek, meg hogy meggyógyulok. De az már nem kell, hogy ne paráználkodjál, hogy ne lopj, hogy ne hazudj. Azt átlapozzák azt a részt. Úgyhogy ezért fontos, hogy, hogy a bárányt is minden estő kellett megenni, elfogyasztani, és úgy, hogy a derekuk föl volt övezve övvel, sarú volt a lábukon, pálca a kezükbe, és készültek, hogy útra kelnek. Ugyanis a húsvét, a Peszak az arról is szól, hogy kihoz minket Isten Egyiptomból. A zsidókat konkrétan Egyiptomból hozta ki, és vitte őket az ígéret földje felé. Minket pedig a saját bűneink Egyiptomából hoz ki Isten. A rossz szokásainkból, régi rossz tradícióinkból és a bűnös életmódunkból. És úgy kell az igét enni, hogy tűzön sütve, Szentlélek által kijelentve. És akkor utána erőt kapunk az igéből, és kit el tudunk indulni. És ugye ott akkor még rabszolgák voltak, és betegek voltak. És ha valaki azt mondta volna nekik, hogy holnap ilyenkor egy csomó aranyotok lesz, meg mindenki meggyógyul, egy beteg se lesz köztetek, az senki nem hitte volna el közülük. Már el voltak nyomva, meg voltak nyomorítva, és rabszolgák voltak ott a zsidók, de eljött az idejük, amikor Mózesen keresztül Isten kivezette őket onnan. És tulajdonképpen az Egyiptom 10 idegen istenét ítélte meg Isten azzal a 10 csapással. És utána kihozta őket a rabszolga sorból, és egyik pillanatról a másikra gazdag emberek lettek. Sok arannyal odaadták nekik az egyiptomiak az aranyaikat, csak menjenek már innen, mert megijedtek, hogy mindenki meg fog halni. Úgyhogy aztán útra keltek, és az út közben pedig erő volt bennük, mert megették a bárányt. Nekünk meg az ige ad erőt. Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorra, mert nem közelít hozzád. Tehát az Isten igét kell magunkhoz venni, Szentlélekkel kell betöltekezni, és akkor erősek leszünk. És a húsvéthoz a csirkének, a tojásnak, a nyúlnak semmi köze nincs. Ezek pogány néphagyományok, ami a szaporaságot akarják megjeleníteni, de a bibliai ünnephez nincs köze. A bibliai ünnepnek a bárányhoz van köze. És hogy mondja az Új Szövetségben is a korintuszi levélben Pál apostol, hogy tisztítsátok el azért a régi kovászt, legyetek új tésztává, mint hogy kovász nélkül valók vagytok. Mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszasságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztasságnak és igazságnak kovásztalanságában. Amen.
3: Amen.
4: És ez már az Új Szövetség, ez nem az Ószövetség, és a zsidó kultúrába összemosódott a Peszak, az elkerülés a kovásztalan kenyerek ünnepével. Szinte fölváltva használták a kifejezést rá. A legtöbb ember nem is tudja, mi az a kovásztalan kenyerek ünnepe. Pedig fontos ünnep a kovásztalan kenyér ünnep is, ugyanis amikor megvolt a kivonulás, és bementek a Izrael fiai az ígéret földjére, akkor megmondta nekik Isten, hogy amikor megvolt a húsvéti bárány elfogyasztás, annak a rendtartása szerint, akkor kezdődik a kovásztalan kenyerek ünnepe, amely 7 napig tart. És a kovásztalan kenyér ünnepének a lényege, hogy akkor nem lehet kovászosat enni. Ha volt valaki Izraelbe pont húsvét idejébe, akkor az európai gyomrú vagy amerikai gyomrú emberek nagyon ingerültek, mert nem lehet egy egészséges kenyeret enni, amiben van kovász, hanem csak ilyen kovász nélküli pászka kenyeret lehet enni, mert ugye 7 napig nem lehetett találni kovászosat a házba. És ugye a zsidók nem a barkát dugták el, meg a mindenféle ilyen pogány kultuszeszközöket, hanem a zsidók például kovászos kenyeret eldugtak valahol a szekrény mögé, vagy valahol. És csak viccesen mondom, hogy miért a zsidó háziasszonyok a legjobb takarítók. Ugyanis ha valamely házban találtak egy kicsi kovászost, ott meg kellett tölni azt a házba lakókat az Ószövetségbe. Tehát életük forgott kockán, hogy teljesen jól kiljen takarítva.
3: Igen.
4: És a kovász az azt a bűnnek is a jelképe. Persze erről nem olvasunk, hogy bárkit is megöltek volna, de a törvényben benne volt a kovásztalan kenyerek ünnepének a rendtartásába, hogy ez a halálos bűnök közé tartozott, a kovászosat találtak az otthonba. És ezért így próbaként is eldugtak kovászosat, és a gyerekekkel kerestették meg, és a gyerekeket így játékosan megtanították arra, hogy a kovászosat az ki kell szedni a otthonból, a kovászosat ki kell dobni az embereknek az életéből. Tehát az egész peszaki ünnep előre mutatott Jézus keresztáldozatára. És az az érdekes, hogy pont akkor, amikor a peszak ünnepje eljött, a húsvét ünnepe, amikor Jézust megölték, akkoriban megengedték a főpapok, hogy egy nappal előtte már levágják a húsvéti bárányt. Ugye Egyiptomban még nem volt a zsidóknak meg a templomuk. Akkor mindenki a saját házánál vágta le a bárányát, és annak fogta fel a vérét, és azt kente az ajtófélfára. De amikor megtörtént a kivonulás, már bent éltek a zsidók a saját családjukba, otthonukba, a saját hazájukba, akkor egyedül egy helyen lehetett áldozatot bemutatni a zsidó templomba. Előtte a Szent Sátorba, utána, amikor megépült a templom, akkor pedig csak a templomba. És mivel annyira sokan jöttek mindenhonnan, mert egy évben háromszor föl kellett menni mindenkinek Jeruzsálembe, amikor ott volt a szent áldozásnak az ideje. És csak ott lehetett levágni a bárányt a papoknak, és a vérét az oltárra kellett önteni. És utána egy ilyen csatorna elvezetésen lefolyt a bárány vére a Kidron patakba, és gondolj bele, hogy 1,5-2 millió ember jött az ünnepre. Családonként mutattak be egy bárány áldozatot. Akkor körülbelül 250 000-300 000 bárányt vágtak le egy ilyen Peszak alkalmából, már amikor már a zsidók ott voltak a saját földjükön, és az egy megrendítő látvány, amikor jöttek a zarándokok, és ránéztek ott a Kidron völgyében a patakra, és teljesen vér volt a patak. Mert a bárányoknak a vére lefolyt a patakba. És amikor levágták a bárányokat, akkor utána haza kellett vinni a bárányokat, és a család maga fogyasztotta el a bárányokat. És a kisgyereknek, mindig a legkisebbnek föl kellett tenni egy kérdést. Mi ez a ti szertartásotok? És akkor a családfőnek el kellett magyarázni, hogy mi ez a szertartás. És mindent a maga rendjébe. Annak volt egy széder esti, egy peszak esti rendtartása. És az egész benne van az előremutatás Jézus keresztáldozatára. Mi most már nem kell, hogy így levágjuk a bárányt, mert most már a bárány megáldoztatott Jézus. A zsidók nem tudnak levágni egy bárányt sem, azért sem, mert nincs a zsidó templom a birtokukba, de majd nem sokára föl fog épülni az a templom, ezért is van az a nagy feszültség a Közel-Keleten, mert ez már készül, és amikor elkészül a templom, akkor újból lesznek ott áldozatok. De az már nem előre fog mutatni, hanem az visszafele fog mutatni, hogy a mi húsvéti bárányunk a Jézus már megáldoztatott mi érettünk. És igazából ez a legcsodálatosabb ünnep. És amikor Jézust fölfeszítették a Golgotai keresztre, akkor megengedték a főpapok, a farizeusok, hogy egy nappal előtte már csütörtökön elkezdjék a peszaki vacsorát. Mert hogy ott 250 000 bárányt le kellett vágni minimum, ezt nem tudták volna egy nap alatt elvégezni. Ezért már előtte este, már igazából az utolsó vacsora az nem pénteken volt, hanem csütörtökön volt. És a Jézusék már csütörtökön elfogyasztották a húsvéti bárányt, és a többiek pedig pénteken fogyasztották a húsvéti bárányt, amikor is az igazi bárányt Jézust épp fölfeszítették a keresztre. És amikor ott ültek a családtagok pénteken is, ették a húsvéti bárányt, és kinéztek az ablakon a Golgota hegyre, akkor láthatták, hogy az igazi bárány most épp föl lett feszítve a keresztre. Persze ezt akkor senki nem ismerte föl, mert ha fölismerték volna, nem ölték volna meg Jézust. De azért kellett így legyen, ne csak a zsidók meneküljenek meg, hanem a magyarok is, romák is, minden nemzetbeliek. És legyen holnapja az embereknek, hogy megmeneküljenek, hogy Jézus segítsen nekik, hogy bűnbánatot tartsanak, bűnbocsánatot nyerjenek, meggyógyuljanak, egészségesek legyenek. És amikor Jézust fölfeszítették a Golgotai keresztre, akkor ez az ige teljesedett be, hogy a mi húsvéti bárányunk a Krisztus megáldoztatott értünk. És utána jön a kovásztalan kenyerek ünnepe, azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszasságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztasságnak és igazságnak kovásztalanságában. Tehát ez azt jelenti, hogy nem elég a húsvétot megünnepelnünk, a peszakot, hogy megmeneküljünk, hanem utána, ha már a bárány vére alatt vagyunk, akkor utána egy szent életmódot kell élnünk. Azaz nem elég a nagy buli, a szórakozás, az öröm, most már nem rabszolgák vagyunk, hanem most már szabadok és gazdagok, áldottak, egészségesek, hanem akkor olyan életmódot kell élnünk, hogy a régi rosszat ki kell dobjuk az életünkből. És ez a kovásztalan kenyereknek az ünnepe mutatja ezt, ami 7 napig tartott. És igazából ezt is jó szem előtt tartani. Hogy ne csak, és Magyarországon pedig nagy részegség van, húsvét hétfőn jó locsolkodások vannak, nagy zabálások, részegségek, és mindenféle olyan dolgok, amiknek semmi köze a bibliai húsvéthoz. térjünk vissza a Biblia húsvéthoz, hogy valójában volt. És akkor nagy áldás lesz mindannyiunknak.
3: Amen, amen. Nagyon örülök, hogy így elvezetted, hogy ez a legrégebbi ünnep, és talán ezért is tudott annyira elkorcsosulni, úgymond, hogy a világi emberek számára nem volt annyira érdekes ez a keresztény ünnep, és akkor belehoztak mindenféle tradicionális dolgokat, hogy egy kicsit úgy megszínezzék maguknak. Na de nagyon jó, hogy így fogalmaztál, hogy visszatérni a hús, az eredeti húsvéthoz, ugye ez az originál húsvét, ugye visszamentünk most az Ószövetségig, és Jézus idejénél, amikor Jézus meghal, kérlek, magyarázd el nekünk, hogy hogy van az, hogy ugye sokan úgy fogalmazzák, hogy fekete péntek, vagy nagy péntek, ugye különböző nevei vannak, most már van, aki csak úgy tekint rá, hogy egy nemzeti nap, és akkor munkaszüneti nap, nem kell bemenni dolgozni azon a pénteken, és örülnek neki. De ugye az a péntek volt Jézusnak a halála. Hogy mi történt ezen a pénteken? Milyen volt Jézusnak a napja akkor?
4: Hát nagyon nehéz napja volt. Előtte már megimádkozta éjszaka Gecsemáné kertben, hogyha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, mondta az atyának. Annyira nagy nyomás volt Jézuson, hogy vért izzadt.
3: Mert ez mit jelent? Hogy lehet vért izzadni?
4: Úgy, hogy ez orvosilag igazolt, hogy amikor valaki olyan különleges stressz helyzetben van, megtelítődnek a véredényei vérrel, és annyira vérdús állapot jön létre a szervezetbe, és annyira fölgyorsul a szívnek a pulzus, meg a szívverés, és olyan nyomás alatt van, hogy a bőrpólusokon keresztül kijön a vér az emberből. Ilyet láttak már másnál is. Például aki véletlenül belesett az oroszlánok közé, az egyből meg tudott őszülni, és egyből tudott vért izzadni. Tehát amikor különleges, nagyon nagy nyomás alatt van az ember, akkor a pszichoszomatikus tünet ez. Amikor a lelken olyan nagy nyomás van, hogy a testben elváltozást hoz létre. Nagyon sok modern betegséget is azért neveznek pszichoszomatikusnak, a szóma ugye a testet jelenti, a psziché az a lelket. A lelket ért nyomás, teher, az a testbe elváltozásokat tud létrehozni. Például van, aki ezért lesz gyomorfekélyes, vagy magas vérnyomásos, vagy kap agyinfraktust, mert annyira stresszeli magát. Tehát sok minden összefügg a lélekbe zajló folyamatok, kihatnak a testi működésre. És itt egy extrém terhelés volt Jézuson. Gondolj bele, a világ összes bűne rákerült. A világ összes emberének minden átka, minden rossz dolog, ami érhet embert, és ezt átérezte Jézus. És tudta előre, hogy őneki nem lesz vége a szenvedésének, amit a kereszten átél, őneki a pokolba is le kell mennie. És igazából a pokolba átéli még nagyobb szenvedés, mint amit a földön átélt, nem fizikai, hanem szellemi szenvedést. És a pokolnak a legmélyebb bugyrába is lement Jézus, hogy onnan is kiszabadítsa az embereket. És borzalmas volt Jézusnak átélni azt, hogy átélte a teljes magányt is a kereszten. Mert ugye azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És azt is mondja, atyám, te kezedbe helyezem a lelkemet. És amikor kilelt a lelkét Jézus, abba halt bele Jézus, hogy elhagyta az atya. Nem abba halt bele, hogy na fölfeszítették, mert még 2-3 napig is, akit megfeszítettek, az még tudott élni borzalmas kínok között. Hát itt volt átszegezve Jézus keze, itt a csuklója alatt a két csont között, nem itt, hanem itt. És a lába is át volt szegezve, és itt mennek a legvastagabb idegpályák. Majdnem újni vastag idegpályák mennek. A fájdalmat nagyon erősen érezte, és meg volt hajlítva a tér, de minden lélegzetvételé ki kellett nyomnia magát, hogy ki tudja fújni a levegőt, és tudjon új levegőt venni. És minden lélegzetvétel a legborzalmasabb kínzó idegfájdalommal járt Jézusnak. Minden lélegzetvétel. És ezt azért vállalta, hogy megváltsa az embereket. És ezért nagyon becsüljük meg, amit tett értünk Jézus. De nem kell, hogy sajnáljuk Jézust, hanem fogadjuk el, amit értünk tett. Amikor látták az asszonyok, hogy megy Jézus, miután szétrancsírozták a testét, olyan ostorral ostorozta meg Pilátus Jézust, amiben római katonáknak a szegei voltak, a csontdarabok, és azok leszaggatták a csontig a húsát a hátáról, egész a tarkojától a bokájáig. És arra tették fel a hátára a gyalulatlan, hatalmas keresztfát. És a sebes hátán vitte az 50 kilós gyalulatlan fát, ami még jobban fölsebesítette a vállát. És amikor ment az emberek mellett, sírtak az asszonyok. Jézus pedig azt mondta, ne engem sírassatok, magatokat sírassátok, mert ha ezt tetszik az öldellő fával, akkor mi lesz veletek? És Jézus szokszó nélkül végigcsinálta az egészet, mint a bárány, amely nem nyitja fel a száját a nyírója előtt. Néma maradt. Egyedül a végén szólalt meg, amikor mondta, hogy bocsáss meg, mert nem tudják, mit cselekesznek. És akkor, amikor azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És amikor a atya kezébe helyezte Jézus a lelkét, mégsem a atya kezébe landolt Jézus, hanem a pokolba zuhant le a mélybe. És azt is átélte Jézus, amit minden ember átél, amikor zuhan le a pokolba, a földi élete végén, pedig őben semmi bűn nem volt. És éppen azért történt ez, azért, hogy velünk ne történjen ilyen, hogy nekünk ne kelljen a pokolba zuhannunk a földi életünk végén, hanem tudjunk a mennybe menni. Hatalmas szeretet van Jézusban. Mindenkinél jobban szereti az embereket. És ha csak egyedül éltél volna a földön, Armando, érted is meghalt volna, egyedül te érted is. Vagy a kedves hallgatóért is. Mert annyira szereti az embereket. És pontosan ezt a nagy szeretetet kell meg fölfognunk valamennyire húsvétkor. És azon a pénteken, amikor megölték, akkor ez történt vele. Nem szerette volna, mert ő is emberből volt. Tudta, hogy borzalmas lesz, de mégis bevállalta. A pünkösdiek, karizmatikusok szinte semmit nem törődnek a nagypéntekkel. Katolikusok stációkra bontva végig emlékeznek arról a napról, hogy mi történt Jézussal. De sajnos a feltámadás örömét nem tudják úgy átélni. Viszont a fájdalmat, amit Jézus átélt, rendszeresen átélik, mert megemlékeznek róla. De Jézus azt szeretné, hogy emlékezzünk meg hittel, amit tett értünk a kereszten, de aztán a feltámadás öröméből részesedjünk, hogy örvendjünk, hogy nincs az élő a halottak közt, mert föltámadt. És ha már föltámadt, akkor ma is él. És ha ma is él Jézus, akkor merítsünk erőt abból a nagy áldozatból, szeretetből, amit értünk tett. És ne a tojás zabáljuk a sonkával nyakra főre, és azt hiszik, hogy ma itt van Isten országa, mert elazabáljuk magunkat. Örülünk, és persze örüljünk is, de vizsgáljuk meg magunkat, vajon kovásztalanul ünnepeljük ezt az ünnepet? Vajon Jézus vérében megmosakodtunk-e már? Vajon ott van-e a mi családunk életén az a vér, amely kihozta zsidókat Egyiptomból? És minket vajon kihozott-e már a mi Egyiptomunkból? Tegyük fel ezeket a kérdéseket, és gondolkodjunk el azon, hogy Jézus nem hiába szenvedett értünk a kereszten. És ha szeretné a kedves hallgató, akkor egy ilyen megvalló imád szívesen elmondok, hogy megvallja hitét a Jézusba, mint a mi húsvéti bárányunkba.
3: Szeretnénk, hogy legyen holnapunk.
4: Akkor mondjuk el hittel ezt az imát. Mennyei atyám! Köszönöm, hogy a te nagy szeretetedből elküldted a mennyből a te fiadat, a Krisztust, és emberré lett. És a Golgotai keresztre fölvitte magával együtt az én összes bűnömet és a világ összes bűneit. Én hiszek benned, Jézus. Hiszem azt, hogy te vagy az én megváltóm, szabadítóm, gyógyítóm, Uram és Istenem. Kérlek, bocsáss meg minden bűnömet, amivel vétkeztem ellened, vagy embertársaim ellen, vagy önmagam ellen, ezeket én megbánom, és visszafordulok hozzád, Jézus, téged akarlak követni. Te vagy az én húsvéti bárányom, és a te véred most már ott van az én életemen, családomon. Őrizd meg minket minden gonosztól, és tégy minket méltóvá arra, hogy amikor visszajössz majd, megállhassunk előtted a te dicsőségedben. Amen.
3: Amen. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál a mai nap folyamán, és elmesélted nekünk a húsvét eredeti jelentését.
4: Én is köszönöm, és hogy legyen holnapod, higgy Jézusban, és a holnapodnak nem lesz vége, mert örökké fog tartani.
3: Ennél jobb zárószót nem is lehetett volna mondani.
4: Köszönöm, viszont látásra, hallásra.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
5: Sziasztok, az Úr Jézusányom, minden jogotokat, és milyen jó, hogy így együtt vagyunk itt, húsvéton, egy közös istentiszteleti alkalmon. Miközben dicséretet énekeltünk, akkor eszembe jutott azért, hogy én fiatalon hányféleképpen éltem meg a húsvétot, és mit jelentett nekem ez. Hát elsősorban pénzt, piros tojást, meg aztán később alkoholt, szórakozást. Népi táncos voltam, amikor ilyen szekéren mentünk locsolkodni, és a zenészek húzták a szekér elejében a dalokat, és mi meg élénken és lelkesülten ittük a pálinkákat. Aztán, hogyha nem vigyázott az ember, akkor éjszakára egészen érdekes állapotba került. Tehát a húsvét nekem fiatalon ezt jelentette, és most sem vagyok egyébként a tradíciók embere, tehát itt az egyházi körítéseket sem annyira ismerem, hogy pontosan hogy kell, és mit kell lenni, és hogyan kell ebben részt venni. Viszont ahogy én gondolkoztam rajta, egy dolgot mindenképpen én személy szerint fontosnak tartok a húsvéttel kapcsolatban, az, hogy azért meglegyen mindannyiunknak a magunk húsvétje, amikor ebben az időszakban eszünkbe jusson az, hogy azért a názereti Úr Jézus Krisztus itt volt a Földön, ő a mi megváltunk, ő a mi szabadítónk, aki odaadta az életét azért, hogy mi éljünk. És ez egy nagyon valós dolog, ez egy nagyon valós történet, ami nekünk megváltoztatta az életünket. Én éltem valahogy, gondolkoztam valahogy, és most teljesen másképp élek és gondolkozok azért, mert ez a történet nekem egy élő valóságá vált. És azért jöttetek el, mert ti is így vagytok ezzel, hogy ez nem csak egy mesebeli történet, ez nem csak egy olyan fikció, amit valaki kitalált azért, hogy a lelki nyomorunkon enyhítsen, hanem ez egy nagyon valós dolog, ami képes arra, hogy ez az üzenet önmagában megváltoztassa a mi szívünket, lelkünket. János evangéliumának a 18. fejezetétől szeretnék felolvasni a Bibliából pár verset. Gyakorlatilag húsvéthoz kapcsolódó versek ezek. Azt olvashatjuk, hogy ismét bement azért Pilátus a törvényházba, és szólította Jézust, és mondta neki, te vagy a zsidók királya? Felelt neki Jézus, magadtól mondta réte ezt, vagy mások beszélték neked én felőlem. Felelt Pilátusra, vagy zsidó vagyok én, ha te néped és a papi fejedelmek adtak téged az én kezembe, mit cselekedtél? Felelt Jézus, az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Mondta azért neki Pilátus, király vagy-e hát te csak ugyan? Felelt Jézus, te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Mondta neki Pilátus, micsoda az igazság? És amint ezt mondta, újra kiment a zsidónkhoz, és mondta nékik, én nem találok benne semmi bűnt. Eddig szeretném azt olvasni elsőként. Látunk egy történetet, a két ember van ebben a történetben, az egyik ember Pilátus. Ott abban a korban, azon a helyszínen nem volt nála hatalmasabb ember. Ő rendelkezett avval a hatalommal, hogy embereket megöljön, hogy embereket esetleg szabadon bocsásson. És gyakorlatilag látjuk a történetben Jézus Krisztust, akit oda vittek hozzá, hogy ölje meg. Hogy mondja ki rá az ítéletet, hogy ez az ember méltó halálra, meg kell őt feszíteni. És gyakorlatilag Jézus, az Úr Jézus túl van egy éjszakán már, őt elfogták előző este, egész éjszaka kihallgatták, hamis koholt vádakat próbáltak rá aggatni, rá bizonyítani, ez nem sikerült igazából, de reggelig odáig jutottak, hogy meg is verték őt, kimondták rá a halálos ítéletet, mivel viszont nem volt a zsidóknak joga arra, hogy megöljék őt, oda vitték Pilátushoz, hogy tessék, Pilátus, itt van ez az ember, aki ellene mond a királynak, vagy ellene mond a császárnak, aki felforgatja ezt az országot, és méltó halálra. És tessék őt megöletni. És Pilátus látjuk abban a történetben, hogy itt van, áll, mint egy mellékszereplő, és nincs kedve itt lenni. Nincs kedve ezzel az üggyel foglalkozni. ő a hatalmas, akinek csak egy szavába kerülne az, hogy ez az ember ott meghaljon. Nincs kedve kimondani ezt a szót, nincs kedve kimondani ezt az ítéletet. És gyakorlatilag az Úr Jézust elküldi Herodeshez, amikor kiderül az Úr Jézusról, hogy Galileából származik. És Herodes nagyon örül a helyzetnek, hiszen ő már régóta akart vele találkozni, szerette volna, ha valami érdekes dolgot mond, mint egy cirkuszi mutatványt szerette volna, hogy az Úr Jézus bemutat valami csodatételt, hallotta róla, hogy milyen csodák történnek rajta keresztül, kíváncsi volt. És tudjátok, elvitték az Urat hozzá, és ő nem szólt semmit. Egy szót nem szólt Herodeshez. Nem csinált semmit, csak állt. Aztán kicsúfolt a Herodes, tűzött belőle, és visszaküldte Pilátusnak. Tehát Pilátushoz került újra a probléma, nem oldódott meg. Pilátus úgy dönt, hogy megvereteti Jézus Krisztust. Ezt szeretném felolvasni. Akkor előfogta Pilátus Jézust, megostoroztatta, és a vitézek tövisből koronát fonván a fejére tették, és bíborköntöst adtak rá. És mondták, üdvözlégy zsidók királya, és arcút saddossák vala őt. Majd ismét kiment Pilátus, és mondta nekik, én meg kihozom őt nektek, hogy értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bűnt. Kiment azért Jézus a tövis koronát és a bíborköntöst viselve, és mondta nekik Pilátus, imhol az ember? Mikor azért látták őt, a papi fejedelmek, a szolgák, kiáltoztak mondván, feszítsd meg, mondta nekik Pilátus, vigyétek el őt ti, és feszítsétek meg. Mert én nem találok bűnt ő benne. Feleltek neki a zsidók, nekünk törvényünk van, és ami törvényünk szerint meg kell halnia, mivel hogy Isten fiává tette magát. Mikor pedig ezt a beszédet hallotta Pilátus, még inkább megrémült. Ez a történet úgy folytatódik, amit idáig felvezettem, hogy Pilátus átadja az Úr Jézust a katonáknak, és megkorbácsoltatja, ott is kigúnyolják őt, tövis koszorút adnak rá, nagyon szúrós, olyan tövisből font koszorú volt, ami mélyen belenyomódik a fejbőrbe, erős vérzést okozva, és gyakorlatilag őt kigúnyolva hozzák vissza, és Pilátus odaállítja a nép elé a megvert, megkorbácsolt, tövis koronával rendelkező vérző Úr Jézus Krisztust, hogy imhol az ember. És igazából az ő szándéka nem rossz, mert az ő szándéka az volt, hogy felmentesse ezt az embert. Mert látott ebben az emberben valamit, nem akarta igazából kimondani rá a halálos ítéletet, ez derül ki a történetben. Sőt, amikor a zsidók elmondják, hogy az Úr Jézus Krisztus az Isten fiává tette magát, akkor gyakorlatilag ő hallva ezt, azt olvashatjuk az igében, hogy megrémült. Ő a hatalommal rendelkező ember, egy ilyen helyzetben, ahol a hatalom az ő kezében volt, megrémült a helyzettől. Megrémült azért, mert megérezte, hogy az, akivel ő szembe állt, ez több, mint egy ember. Több, mint egy vallási vezető, több, mint egy proféta. És ráérzett arra, hogy őnek ilyettől távol kellene, hogy tartsa magát. De igazából nem volt lehetősége erre. És nagyon érdekes, hogy olvastam a történet elejében is, hogy ahogy elkezdenek beszélgetni, akkor rákérdez Pilátus az Úr Jézusra, hogy te vagy a zsidók királya? És az Úr Jézus visszakérdez, tehát ő beszélget vele, nem úgy, mint Herodessel, hogy ezt te mondod, vagy mások mondták rólam. Mert az Úr Jézus kíváncsi Pilátusra is, hogy Pilátus, te ezt hogy gondolod? Te azt gondolod, hogy én vagyok a zsidók királya? Mit jelent ez, hogy én vagyok a király? És Pilátus ebben nem foglal állást, túl hatalmas volt, túl sok büszkeség volt benne, túlzottan a körülmények, túlzottan befolyásolták azt, hogy ő hogyan kell, hogy ebben a helyzetben gondolkozzon. De azt látjuk, hogy az Úr Jézus keresi ezt, hogy mi is mit vélekedünk, keresi azt, hogy az emberek hogyan gondolkoznak felőle. Volt, amikor a tanítványoknak tette fel ezt a kérdést, hogy mit gondolnak rólam az emberek? És akkor mondták ott a tanítványok, hogy egy vagy a proféták közül, te vagy esetleg Jeremiás, te vagy Illés. És Péter volt az, aki így rávágt a szívből, hogy te vagy a Krisztus, az élőistennek a fia. És mondta neki az Úr Jézus Krisztus, hogy ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. különböző álláspontokat foglalhatunk el, és különböző dolgokat gondolhatunk mi is az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatban. És itt a húsvéti alkalmon, akkor, amikor arra gondolunk, hogy őt megfeszítették, hogy ő meghalt, és az egész világban ez az információ most így azért a felszínre került, és nagyon-nagyon sokféleképpen gondolkoznak az Úr Jézusról, nagyon-nagyon sokféleképpen gondolkoznak az ő megfeszítéséről, az ő haláláról, de mi, akik itt vagyunk, nekünk egy nagyon lényeges kérdés, hogy mi mit gondolunk róla. Mint ahogy Pilátusnak is ez egy lényeges kérdés volt, ő nem tudott erre jó választ adni. Ő gyakorlatilag később egy történetírótól lehet hallani arról, hogy ő eljutott az öngyilkosságig. Őt sorolták az események. És tudom, hogy akkor, amikor én eljutottam addig a pontig, hogy választ tudjak adni, mennyit vitatkoztam, mennyire ellene álltam annak, hogy a Jézus Krisztus nem egy mesefigura, mennyire ellenálltam annak, hogy nekem szükségem van az Úr Jézus Krisztusnak a megváltására, a kegyelmére, amíg a végén addig eljutottam addig a pontig, hogy igen, az Úr Jézus Krisztus nekem a megváltom. És nekünk itt húsvét környékén ez egy lényeges pont, hogy mit gondolunk Jézusról, mit gondolunk a megváltásról, mit gondolunk a húsvétról, és mit gondolunk a feltámadásról.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát. Nyilvánosak lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a Belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekülti státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikolaj Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Ismét bárki számára elérhetők lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az egészségügyi világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti az 500-at. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Pomfréd úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Országszerte várja a diákcsoportokat 30 hazai fürdő a Suli a Strandon programban mától másfél héten át. A Magyar Fürdőszövetség célja, hogy az iskolák az oktatás helyszínét időszakosan áthelyezve biztosítsák a tanulóknak az élményszerű oktatást és játékos programokat a vakációig még hátralévő időben. Így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén. Egyebek mellett matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaóra is helyet kaphat a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. 150 szorványban élő magyar fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. A Gárdon, Máiban és Orfűn az 5 napos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
3: Sziasztok, én a... Mint meg szeretnék veletek osztani, azt a címet adtam, hogy meghaltam a bűneinkért. Hogyha a legelejére nézünk a Bibliának, ott látjuk azt, hogy Isten, amikor megteremtette az embert, akkor ő egy társnak teremtette, és Isten és ember közé a bűn odállt, és ez a személyes kapcsolatot megszűnt. De Isten soha az emberről nem mondott le, hanem ő csak a bűnnel nem vállalt közösséget. Az ember mindig nagyon fontos volt a számára. A János 3.16-ban írja Jézus azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha megnézzük így az evangéliumot, ott olvashatjuk azt, hogy Jézus, amikor itt 3 évig a földön járt és szolgált, nagyon sok helyen volt és tanított, gyógyított, szabadított, életet adott, feltámasztott halottat. amit meg a Ószövetségben látunk, azt, hogy amikor az ember Istentől elvált, akkor ő Isten helyett azt választotta, hogy a saját vágyai voltak neki fontosabbak, mint Isten, és ennek az Ószövetségben végig látjuk azt, hogy Isten nélkül az ember élete az rabság szolgaságba kerül, a bűn rabságába, szolgaságába. Isten az Ószövetségben végig meg bemutatta azt, hogy ha felé fordulunk, akkor ő megszabadít, felépít bennünket. Hogyha nézzük egy pár embert a Ószövetségben, ott volt József, őt Isten azért adta, hogy amikor jön az a nagy szárazság és szegénység, akkor az ő népét életbe tartsa. Ott volt Mózes is, aki a Bibliában azt látjuk, hogy Isten népe kiáltott Istenhez, Isten meghalott, elküldte Mózest, aki Istent követte és kivezette a rabságból, vagy a babiloni fogságból, visszatért Nehemiás, ő felépítette a várfalakat, Dávid visszaállította a dicséretet, és ez mind arra mutat, hogy Jézus eljött, és el fog jönni még az ő idejükbe, és önmagát fogja adni azért, hogy aki hisz benne, annak élete legyen. Olyan jól látni azt, hogy Isten az Ószövetségben és a proféciák által Jézusra mutat, hogy ő el fog jönni, és nem mondott le az emberről. És az Ézsaiás 53-ba is leírja a proféta, ott a kereszt lábánál, ahogy sétálnak az emberek, és még nem fogadták el Jézust, hogy mit érhetett át. Én ezt a igét felszeretném nektek olvasni, ez Ézsaiás 53:1-8. Ki hitte volna, amit hallott, aki előtte volt? Nyilvánvaló az Isten hatalma. Minden, mint vesző szál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a sziklás földből. Nem volt szép alakja, amiben gyönyörködhetett volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhették volna. Megvetett volt az emberektől, elhagyott fájdalmak férfi, a betegség ismerője. Eltakartuk arcát előle, megvetett volt, nem törődtünk vele, pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtja, és kínozza, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által gyógyultunk meg. Mindnyájan tévejektünk, mint juhok, mindenki maga útján járt, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint juh, mely némán tűr, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját, fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai között kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt érte büntetés. Itt Isten egyszülött fiát odaadta miértünk, és meghalt a kereszten, azért, hogy halála által nekünk lehessen életünk. Jézus halála ma is életet kínál mindenki számára. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy már Jézus mellett döntöttél, és vele járod az életedet, de néha te is érezheted úgy, hogy a körülmények, amik körülötted vannak, azok hogy hirtelen rosszra változnak. A tanítványok is ott Jézussal jártak, és együtt vacsoráztak, utána még énekelve sétáltak és Jézussal, és a következő pillanatban meg azt látják, hogy Jézust elfogták, és megfeszítik, és sokszor mi nekünk is az életünkben van olyan helyzet, amikor azt érezzük, hogy félünk. A tanítványok is, akik ott voltak mellette, féltek. Péter még meg is tagadta, hogy nem is ismeri őt, de mi tudjuk, hogy mi lett a történet vége, hogy a profétái is megmondták, hogy ő fel fog támadni, hogy mi ennek a kereszthalálnak a vége. És amikor látták a tanítványok, hogy Jézust megfeszítették, akkor a félelem mellett még Jézus is felkiáltott, és azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, és meghalt, de ebben a pillanatban történt valami nagyon fontos. Az, hogy a Máté 27-ben tovább később írja azt a 51-ben, hogy és íme a templom kárpítja felülről alulra ketté szakadt. A templomban ez a kárpit, ez a szentek szentje, és az emberek között volt. És ez egy jelkép volt abban az időben, hogy ez elválaszza Istent és embert. És ahogy Jézus meghalt, a bűneinket is eltörölte, és jelképként ez a kárpit ketté szakadt, annak jeleként, hogy Isten eltörölte a bűneinket, és most már egy személyes kapcsolat lehet Isten és ember között, és erre a kapcsolatra Isten vágyik, és ma Isten azt mondja, hogy ha vágyol többre belőle, akkor van lehetőséged vele találkozni, időt tölteni. Ő magára vette a bűneidet, megfizette érte az árat, de a halál nem tarthatta őt fogva. A Bibliában írja azt, hogy a halál nem tarthatta fogva őt, feltámadt. És még így elgondolkoztam ezen, hogy ő meghalt a mi bűneinkért, és hogy tudott mégis feltámadni, akkor az a kép jutott az eszembe, hogy én bűnös ember vagyok, koszos ruhá, a bűnök az én ruhámon kosztettek, és odajön Jézus hozzám, leveszi a ruhámat, megmossa, megtisztít, és a vállára veszi az én koszos ruháimat, és elviszi a mosodába, és kifizeti az árát, hogy nekem újra tiszta, úgy én újra tiszta lehessek, és hogy Jézus ezért tudott feltámadni, mert ő benne nem volt bűn. Ő magára vette az én bűneimet, de ő szent és tiszta volt, és ő feltámadt.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
4: Nekem jutott az a kiváltságos üzenet, hogy a feltámadásról beszéljek nektek. Valójában én választottam, amikor szó volt arról, hogy ki fog mit tanítani. Én rögtön rákaptam a feltámadásra. Részből azért is, mert készítettünk egy szórólapot erről, és amikor gondolkodtam ezen a témán, akkor ezek a gondolatok jutottak az eszembe, és kicsit összefoglaltam a szórólapon. Úgyhogy ez lesz a vázlatom végül is. Úgyhogy majd, hogyha a végén igaznak és fontosnak találod ezt az üzenetet, akkor bátorítalak, hogy vigyél belőle, mert rengeteget készítettünk, és jó lehetőség ebből az üzenetből egy kicsit vinni a világba, barátaink közé, a családnak, a szomszédoknak. Úgyhogy megpróbálom röviden összefoglalni, mindannyiunk 10 percet kapott, úgyhogy ez egy nagy kihívás, higgyétek el. Sokkal nehezebb keveset beszélni, mint sokat. Úgyhogy, ahogy a húsvétről gondolkodunk, ugye azt Azzal szembesülünk, hogy amikor a Biblia beszél az emberről, akkor nagyon, nagyon őszintén és nagyon valóságosan beszél az emberi állapotról. Azt sugallja nekünk, és időnként nagyon egyenesen szembesít, hogy mindaz a gonoszság, amit a világban látunk, az egyetlen egy helyről származik, és ez az emberi szív. Hogy az a kegyetlenség, ami körülvesz minket, és amiben mellesleg néha mi is részesek vagyunk valamilyen formában, hogy mindaz a Biblia szerint az emberi szívből származik. Hogy a valódi probléma az nem valahol ott kint van, nem valahol ott körülvesz minket, hanem a valódi probléma, amivel szembesülünk, az, hogy én vagyok a probléma. Hogy az én szívem gonosz. Hogy az én gondolataim gonoszak. És hogyha ezzel valamit kezdeni akarok, akkor valójában segítségre van szükségem. Szükségem van arra, hogy valaki kívülről jöjjön és hozzon rendbe engem. Egy ilyen gyógyíthatatlan betegségre ugye keresünk gyógyítót, keresünk orvost. És a Biblia szerint, amikor a húsvétról van szó, akkor azt mondja nekünk, hogy jött egy gyógyító, jött egy megoldás. Hogy maga az Isten, aki az emberiségen kívül van, hogy ő belépett közénk, emberré vált, hogy ő maga lehessen a megoldás, hogy ő maga lehessen a mi orvosunk. Isten belépett a történelmünkben Jézus Krisztus személyében, és rajta keresztül felajánlja nekünk ezt a segítséget. Ugye? És az ő halála és feltámadása egy igazi, valódi reménységet ad nekünk, hogy az a bennünk rejlő gonosz, az gyógyítható, hogy arra van valamilyen megoldás. Ugye amikor Pál beszél a feltámadásról, akkor nagyon erőteljes szavakat használ. Biztos ismeritek, és sokan hallottátok, 1 Korintus 15:14-ben, ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. A 17. vers, ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Nem tudom, hogy érzitek ezekből a mondatokból az, hogy milyen kulcsfontosságú a kereszténység számára az a tény, hogy Jézus feltámadt. Ugye nyilván sokat beszélünk a keresztről, az ő haláláról, de itt Pál elmondja nekünk, hogyha a halálát nem követte volna az ő feltámadása, hogyha az a sír nem maradt volna üres, akkor az egész jelentéktelen. Akkor az, hogy mi itt ülünk és ünnepeljük Jézust, ez egy vicc lenne. Tehát, hogy nem lenne semmi tartalma, nem lenne semmi mögötte. Úgyhogy maga a feltámadás az egy nagyon kulcsfontosságú eleme a mi hitünknek. Hogy ő feltámadt. Ugye, ha nem történt meg, akkor mindez vicc, viszont ha megtörtént, akkor van egy valóságos reménységünk. És valójában az összes reménységünk ebből az egy pillanatból fakad. Abból, amikor Jézus kisétált a sírból. De akkor minden, amiben reménykedhetsz, annak van alapja. Annak az valóságos. Az nem csak úgy levegőből kapott. Az nem valami üres történet, ami hát reméljük, hogy igaz. Reméljük, hogy majd, amikor meghalok, akkor találkozhatok az Istennel. Hogy nem csak egy ilyen remélem, hogy igaz, hanem ha Jézus feltámadt, akkor neked egy bizonyosságod lehet. Akkor te itt ülhetsz, mint az, aki azt mondja, én tudom, hogy az Isten él. Én tudom, hogy találkozni fogok vele. Én tudom, hogy a halálnak nincs utolsó szava. Egy ilyen bizonyossággal ülhetsz itt. Három dolgot erről a reménységről. Először is ez a reménység valóságos. Miért mondom ezt így? Azért, mert elsősorban rá kell döbbennünk arra, hogy ez a feltámadás dolog, ez történelmileg, ennek történelmileg van alapja. Hogy történelmileg bizonyítható, ha ezt kellene, ha így fogalmazhatnék. Ugye, hogyan is tekinthetünk erre az eseményre, ami 2000 évvel ezelőtt történt? Hogyan tekintünk erre vissza, vagy hogyan tekintenek erre vissza a történészek, akik ezzel foglalkoznak, akik az életüket adták arra, hogy a történelmet kutatják. Ők hogyan gondolkodnak ezzel kapcsolatosan? És én kiválasztottam három olyan történelmi tényt, amit nem csak a hívők, hanem a nem hívő történészek is történelmi tényként kezelnek. Három olyan dolog Jézussal kapcsolatosan. És ugye azért választottam ki három olyat, amit a nem hívő történészek is tényként kezelnek, mert őrájuk nem lehet azt mondani, hogy részrehajlók. Sőt, lehet, hogy az ember azt mondaná, hogy hát ők inkább kerülik ezt a témát, mert ez túl mitológiai. Nem, ők azok, akik foglalkoznak ezzel, és azt mondják, hogy igen, lehet, hogy mítosznak tűnik, de van itt valami, amit a történelemből biztosra állíthatunk. És szerintük a nem hívő történészek ugye tényként kezelik, hogy Jézus római keresztre feszítve meghalt. Hogy a rómaiak keresztre feszítették ezt a Jézust, és ő ott valóságosan meghalt. Ugye miért fontos ez történelmileg? Hát ha nincs halál, akkor nincs feltámadás. Ha nincs holttest, akkor nincs kinek életre kelni. Úgyhogy tényként kezeli még a nem hívő történész is. Meghalt a római kereszten. Második dolog, a nem hívő történészek elfogadják azt a bibliai állítást, hogy a sírja üres volt. Hogy azon a reggelen, amikor jöttek és keresték a holttestet, ugye, hogy nem találták meg a holttestét. Üres volt a sír, ahova Jézust helyezték. És a harmadik dolog, amit szintén elfogadnak, az az, hogy az emberek azt állították, hogy találkoztak a feltámadt Krisztussal. És ezt nem csak az ő barátai állították, hanem azok is, akik nem a követői voltak. Például Jakab, Jézus féltestvére, ő csak a feltámadás után hitt benne. Előtte nem hitt benne. De itt van egy valaki, aki nem hisz benne, aki kételkedik mindarról, amit Jézus mond magáról, hirtelen azt mondja, én találkoztam a feltámadt Jézussal, és én hiszek benne. Vagy nézzük Pált. Pál apostol üldözte azokat, akik Jézusról beszéltek, gyilkolta őket, börtönbe tette őket. Ő egyszer csak odaállít és azt mondja, én most már többé nem ellensége vagyok, hanem én hiszem, hogy Jézus feltámadt, én találkoztam vele. Nem csak a barátai állították ezt, hanem az ellenségei is. És ezt a három tényt a történészek igaznak tartanak, hogy ez történelmileg megtörtént. Nyilván felmerül a kérdés, mit kezdünk ezekkel? Tehát hogyan értelmezzük ezeket? És én azt gondolom, hogy a leglogikusabb és a legtermészetesebb válasz az, Jézus feltámadt. Jézus valóban feltámadt. Hogy itt valami különleges történt, valami természet feletti. Ugye Pál, amikor mesél erről, akkor ezt mondja egy Korintusban, hogy eltemették, és ugyancsak írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek, azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Gondolk, hogy beszél róla, mint egy történelmi esemény, úgy kezeli. Megjelent Péternek is, ott voltunk több mint 500-an, ott akkor is jelen volt, és tudjátok, mint néhányan még mindig élnek. Tehát, hogyha szeretnétek körbe kérdezni, akkor még mindig találtok olyan embereket, akik ezt látták, akik ezt bizonyíthatják. Így beszél erről. Nem valami kitalált történet, ki tudja, szellemet láttunk, nem, így beszél róla, tényként. Ugye több száz ember szemtanúja volt, és ennek a történelmi eseménynek. És ez annyira megváltoztatta őket, hogy képesek voltak az életüket adni ezért, az állításért. Mi találkoztunk Jézussal, tagad meg, mondd, hogy ez nem igaz. Nem tudom, mert láttam, mert ott voltam, mert találkoztunk. Meg fogunk ölni. Nem érdekel, én találkoztam vele, és megölték őket. Nagyon, nagyon, nagyon komoly dolog. A második dolog a feltámadással kapcsolatosan, ez a reménységet teljes reménység. Ha Jézus feltámadt, akkor ez lehetővé teszi azt, hogy mi is egy nap fel fogunk támadni. Ugye? Mert ahogyan Ádámban mindannyian meghalnak, úgy Krisztusban mindannyian életre kelnek. A feltámadás elérhetővé vált számodra is számomra. A halálnak nincs utolsó szava. Ugye azt mondja, halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? Halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, hogy aki diadalt adja nekünk az Urunk Jézus Krisztus által. Odaállt a halál, odaáll a halál eléd, és nincs mivel megöljön téged. Egészen addig a pontig, amíg nem követsz el bűnt. Ha elkövettél bűnt az életedben, te felfegyverezted a halált. Kést adtál a kezébe. És az a halál azt mondja, törvényesen, jogosan megszegted a törvényt, ezért nekem jogom van téged megölni. És a halál jön, és megöl téged. De képzeld el, abban a pillanatban, amikor döfi beléd a kést, Jézus odaáll, közéd is a halál közé, és ő kapja a döfést helyetted. Így lett legyőzve a halál. Ezért neked nem kell már félned a haláltól, sőt, a feltámadás a tied. Mert Jézus ezt tette helyetted, meghalt helyetted, és feltámadt. A feltámadás egy ilyen reménységet ad nekünk. És a harmadik dolog, ez a reménység élő, élő, mert azt állítjuk, hogy az, aki meghalt és feltámadt, még ma is él. Te is én, mi találkozhatunk vele. Ez nem csak valami, amit történelmileg kezelünk, hogy régen ez történt. Nem, annak az a jelentése, ha ő feltámadt, akkor te ma itt találkozhatsz az élő Jézus Krisztussal, ha ez igaz. És tudjátok, az igazság az, hogy nekünk ez volt az elsődleges indítéka annak, hogy átadtuk az életünket Krisztusnak, és hogy mellette döntöttünk. Mert mi először nem jöttek az emberek, és valami történelmi tényeket adtak nekünk, hanem az az első pillanat, ami meggyőzött minket, az volt, hogy volt egy Isten élményünk. Hogy valahol, valamilyen helyen, valakin keresztül, lehet, hogy egyedül otthon, mindegy, de vissza tudsz tekinteni az életedbe, és azt mondod, hogy én ott akkor találkoztam Jézussal. Valami ott történt. Én emlékszem, amikor én a saját szobámba voltam, és sírva, a bűneim miatt sírva ott zokogtam, és ott Isten találkozott velem, és egy gyönyörű Isten élményem volt. Még messze nem tudtam én a történelemről, meg a Bibliáról, meg nem tudom miről. Ez még ott volt a legelején, de egyet tudtam, hogy bűnös vagyok, és hogy szükségem van megváltóra. És az a megváltó ott velem találkozott személyesen. És tudjátok, ez a gyönyörű benne. Egy utolsó gondolat, amit még szeretnék ehhez hozzátenni, ami megdöbbentő így Jézussal, az ő halálával és feltámadásával kapcsolatosan, az az, hogy valójában megváltoztatta a történelmet. Jézusnak a feltámadás, halála és feltámadása, ez a koncepció, hogy jön a mindenható Isten, kis emberré válik, meggyilkolják, megölik, és ő utána feltámad. Ez az út, amin Jézus keresztül ment, ez megváltoztatta a világnak a gondolkodását. Ugye a világ azt mondja, hogy törekedj magasra, érd el, minden áron törekedj a magasra. Ugye a feltámadás egy új utat nyit nekünk, és azt mondja, ahhoz, hogy feljussál, először lefelé kell menned. Ugye a világ azt mondja, hogy mások boldogsága árán is neked jogod van boldognak lenni. A boldogságodat érd el. Nem számít, hogy másoknak fájdalmat okozol közben. Az a fontos, hogy te boldog legyél. Jézus és a feltámadás azt mondja, hogy ahhoz, hogy boldog legyél, ne a saját boldogságodon gondolkodjál, hanem mások boldogságán. Megváltoztatta. A világ azt mondja, hogy szerezd meg minden gazdagságot. Ragadj meg, hogy minden gazdagság, ami világban, ragadd meg, harcolj érte. A Jézusnak a halála feltámadása azt tanítja nekünk, hogy ahhoz, hogy gazdag legyél, oda kell adnod a gazdagságodat másoknak. A világ azt mondja, nagy leszel, ha mindenki neked szolgál. Jézus ide jön és azt mondja, ha nagy akarsz lenni, legyél mindenkinek a szolgája. Értitek, hogy mindent megváltoztatott ez. És ő ezen végigment. Úgy hozott megváltást, hogy meghalt, hogy a sírba ment. És úgy jött, úgy hozta meg. És tudjátok, ebben, amikor te azonosulsz ezzel, akkor azok a pontok, amikor te igazán valóságosan találkozhatsz Jézussal, ő azt mondja, kövess engem. Igen, meg kell tagadnod magad, meg kell halnod magadnak, de hidd el, életet fogsz találni. Nagy akarsz lenni? Akkor gondolkodj így, legyél mindenkinek a szolgája. Gazdag akarsz lenni? Akkor add oda a gazdagságodat másoknak. Boldog akarsz lenni? Ne saját magadon gondolkodjál, hanem mások boldogságán. És higgyétek, hogy amikor ezekben az élethelyzetekben ezeket a döntéseket meghozzuk, ott hiszem, hogy találkozni fogunk ezzel az élő Jézussal.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
5: Én azt hiszem, az évszámokat fogom keverni. Tehát néha azt mondom, hogy hatodikos voltam, néha azt mondom, hogy 16 évesen. Tehát tudjátok belőni, hogy miről van szó, mert ezeket én sose tudom, csak így emlékből. Szóval, hogy nagyjából hatodikos, hetedikes koromban volt az, amikor én találkoztam először az Istennel. Ez azt jelenti, hogy megismertem Szent Szellemet, a nyelveken szóltam, és a többi. És abban a pillanatban jött el az életembe az, hogy engem már nem csak, hogy hiszek az Istenben, hanem én tudom, vannak hiteim, de hogy tudom, hogy ebben már nem lehet engem megingatni, hogy ez az Isten létezik, hogy ez a Jézus létezik, hogy ez az egész valóság. Én ezt tökéletesen tudtam. Ez egy csodálatos dolog, és bárki odajött és mondta volna, hogy ez nincsen, nem tudott volna sehogy sem meggyőzni erről. De az a helyzet, hogy nem sokkal később, nagyjából 16 évesen, de lehet, hogy 15, teljesen mindegy, egy olyan helyzet alakult akkoriban a vallási közösségben, aminek a révén jött egy döntés az életemben, amikor azt mondtam, hogy én nagyon szeretem az Isten, de valahogy ez a kereszténység nekem nem jön be. Ez nekem nem az én pályám, ez nekem nem működik, én nem tudom jól érezni magam, én nekem innen kicsit el kell mennem. És hát, ha elmegy az ember, akkor elmegy. És akkor szabad legelője van, és bármit lehet tenni, és ebben nagyon nagy szabadságban bármit lehet tenni. Akkor elindul a világba, és hát nyilván 16 évesen vannak osztálytársai az embernek, akik nyilván nem azt az értékrendet vallják, mint a keresztények. Elég hamar rájöttem arra, hogy milyen jó dolog az alkohol, és miután rájöttem, hogy milyen jó dolog az alkohol, rájöttem, hogy nem is vagyok egy ronda ember, elkezdtem nőzni, és nem akarok mélyen belemenni, mert ezek a dolgok, ezek a bűnök, semmi köze nincsen az Istennek hozzá, és nem is akarom felemelni ezeket, mert az Isten jóval magasabb ennél, és porszem az egész. De elindultam abba az irányban keresztényként. Ugye szoktuk mondani, hogy jaj, annak, aki visszamegy a világba, nem arról van szó, hogy visszamegy a világba, jaj, annak, aki megismeri az Istennek, megismeri Jézust, megismeri a bűncselekményt, és visszamegy egyébként a régi szokásokba áldozatot bemutatni. Én visszamentem a világba, nagyon csúnyán visszamentem a világba, sőt, először bementem a világba, mert soha nem mentem vissza. Bementem úgy a világba, hogy én kábítószereztem, én mindenfélét csináltam, amit el tudtok képzelni. Én minden nap kábítószereztem, én eljutottam arra a pontra, hogy ott volt az ágyam mellett a bong, és azzal keltem fel, hogy jól betéptem. És nem volt a hűtőmben semmi más, csak alkohol. És a legjobb szórakozásom az volt, hogy különböző nőkkel fekszem le. És ezt csináltam. És amikor jöttek oda a kedves testvérek, akik a negyedét se tudták annak, hogy én miket csinálok, hogy Bálint rossz irányba vagy, tudom, de nem tudok rajta változtatni. És azzal, hogy ezt elmondod, csak lenyomsz engem még jobban, és még jobban utálom magamat, de nem változtat semmit, mert volt bennem egy űr, volt bennem egy hiány, hogy kell az a szeretet, ami az Istené. Az a szeretet, amivel én megismertem az Istent. Az kell nekem, de megpróbáltam betölteni a világban, és tudjátok, az a helyzet, hogy amikor elkezdem megpróbálni betölteni, nem fog sikerülni. És hát, mit csinálja akkor az ember? Majd megoldom én. Majd még mélyebbre megyek, és akkor talán. És akkor az ember keresi a szeretetet, akkor megpróbálja a körülötte lévő emberektől, és elkezdtem hazudni önmagamról, hogy én ki vagyok, csak azért, hogy szeressenek. Pont után elveszíted azt, hogy te valóságban ki vagy, amikor már nem tudod, hogy kinek mit mondtál magadról. Elmentem egyetemre, mint egy jó ember. Nagyon jó lakótársam volt, akivel még jobban el tudtunk mélyedni ezekbe a dolgokba, és mondott egy nagy igazságot. Egy év után végül is visszaköltözött Szegedre, mert szegedi volt, és mondta, hogy levelezőn folytatja, és kérdeztem, hogy miért döntöttél így. Azt mondta, az a helyzet Bálint, hogyha mi ezt így folytatjuk, akkor valamelyikünk meg fog halni. És akkor még nem értettem, amit nem sokkal később megértettem, hogy mire gondol. Abban az állapotomban azt hiszem napi 12 ezt az energiaitat fogyasztottam, egyszer ettem, egyszer mentem pisilni, az is fájt, és a többi, és a többi. Tehát eljutottam egy ilyen testi kihasználás szintjére. Természetesen a tárgyaim nagy részét bebuktam, és nagyjából gyűlöltem mindazt, aki vagyok. De kerestem a szeretetet. Úgyhogy, mivel, hogy nem tudom, hányan jártatok egyetemre, ez úgy szokott felépülni, van egy ilyen szorgalmi időszak, egy vizsgai időszak, a vizsgai időszakban inkább vizsgázni kell, és nincsenek órák, az előbbiben meg vannak órák, és amikor eljött ez a vizsgai időszak, akkor én úgy döntöttem, hogy Egerben nincsen semmi, hazajök Esztergomba, hát itt fogok bulizni. Hát, hogy is mondjam nektek, 3 héten keresztül, de akkor is már minden nap minden mennem arról van. Szóval 3 héten keresztül megállás nélkül csináltam ezt, és itt egy kedd délután, mert ugye amikor elkezdődik ez a szokásod, hogy minden nap jársz bulizni, akkor nem úgy néz ki, hogy reggel felkelsz, és mint egy ember csinálod a dolgot, hanem délután 5-kor felkelsz, elmész hajnali szórakozni, aztán délután 5-kor felkelsz, és akkor ezt így folytatod. És ahogy délután 5-kor felkeltem, félelmetes rendetlenség volt a szobában, és senki nem akart eljönni velem kábítószerezni, senki nem akart eljönni velem szórakozni, mert kedd délután volt Esztergomban. Nem egy olyan hely, ahol ezt meg lehet oldani. És ezen a kedd délután, ahogy takarítottam, elhangzott egy gondolat az én számból, hogy hát Isten, én most kábítószerezni szeretnék valakivel, de most itt vagyok, miközben takarítok. Akkor, amikor én 16 évesen ezt elkezdtem dolgokat az Isten elé helyezni. Elkezdtem a barátokat az Isten elé helyezni, elkezdtem sok mindent az Isten elé helyezni, és megfeledkezni őről, hogy ki ő. Talán ez volt a legőszintébb, amit kimondhattam akkor, hogy hát én most tök más csinálnék. De hát mégis itt vagyok. Ez hülyen reprezentálta azt, hogy én hova tettem az Istent az életemben, én mit gondoltam ő róla. Nem azt jelenti, hogy nem ismertem volna, nem azt jelenti, hogy én nem voltam tökéletesen tisztában azzal, hogy ő létezik, csak egyszerűen hátra került. És abban a pillanatban, hogy ezt kijelentettem, hogy én most itt vagyok. Az Isten nem érdekelt egy másodpercig sem, hogy hol él az én életemben, hogy én mit gondolok róla, hogy hányadik, mert neki én voltam az első. És abban a pillanatban elkezdtem zokogni. És egy órán keresztül zokogtam. Megkérném a dicsőítő csapatot, hogy ez az a pont, amikor. Egy órán keresztül zokogtam a padlón. Nem azért, mert bűntudatom volt, nem azért, mert rám lett olvasva, hogy mennyire egy rossz ember vagyok. És még csak azért sem, mert rosszul éreztem magam, azért, mert örültem. Azért, mert akkor az Istennek a szeretete rám szakadt teljes mértékben. Az Isten nem vádolt. Az Isten azt se kérdezte meg, hogy ugyan már miért csináltad ezt. Jó ötlet volt ezt csinálni. Mert tudtam, hogy nem volt az. Egy óra zokogás után kérdeztem az Istent, hogy lehet az, hogy te engem szeretsz? Mert én képtelen vagyok magamat szeretni. Gyűlölök mindent, amit csinálok. Gyűlölöm azt az embert, akivé lettem. Az Isten azt mondta nekem, hogy azért, mert a fiam vagy. Ezt mondja az Isten, mert a fiam vagy. Mert nem számít semmi más. Csak te. Abban a pillanatban a kábítószer, az alkohol, a nők, a pornográfia, minden egyéb elhagyta az életemet. Nincs vágyódásom egyikre se. Nem küzdöttem azért, hogy ezek ne legyenek benne az életemben, hanem megszabadította abban a pillanatban. Mert így szeret engem. Ez az én Istenem. Ez a te Istened. Sokszor vagyunk úgy az életben, feketőves keresztényként, hogy eltávolodunk egy kicsit. Elmegyünk egy kicsit. Háttérbe szorul az Isten. Nem ő az első. Talán nem is a második. Talán nem jutsz el oda, ahol én eljutottam. De neki te vagy a legfontosabb. És ő mindig rád vágyik. Ő nem eresztette, nem került tőled távol, nem feledkezett meg rólad, és nem is haragszik rá. Arra kérnélek titeket, hogy egy pillanatra csukjátok be a szemeteket, mindjárt. Ne csaljatok, látok. És teljesen mindegy, hogy hogy vagy itt, hogy már ismered-e az Istent, vagy sem. Kérlek az, aki szeretne újból, vagy először találkozni vele, tegye fel a kezét. És mondjunk el együtt egy imát. A többieket kérném, hogy mondják velem. Oké? Jézus!
6: Jézus!
5: Ments meg!
6: Ments meg!
5: Szükségem van rád!
6: Szükségem van
5: rád! A te szeretetedre! Én mindent elrontottam. És csak te vagy nekem. Jöjj és formálj át. Járj át. Tisztíts meg. Most ki. Én mindent neked adok. A szívem összes barlangját. Minden gondolatomat. És minden sejtemet. Tiéd vagyok teljesen. Tiéd az életem. És minden, ami vagyok. Ámen. Szeretnék értetek imádkozni. Ha megengeditek. Ha nem, akkor is. Jézus, nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetünk. Nagyon hálás vagyok azért, hogy köztünk vagy. És nagyon hálás vagyok a jelenlétedért. Nagyon hálás vagyok azért, aki te vagy. És nagyon hálás vagyok azért, hogy te nem változtál meg. a feltámadás óta ugyanaz vagy. Ugyanazzal a szeretettel, ugyanazzal a hűséggel, ugyanazzal a csodatévő erővel. Szállj le ránk, Jézus! És parancsolok a félelemnek a názareti Jézus nevében, hogy tűnjen el, és takarodjon el. Parancsolok a szorongásnak a názareti Jézus nevében, hogy tűnjen el, és takarodjon el. És szeretet töltse fel názareti Jézus nevében. Parancsolok a betegségnek, a fájdalomnak, hogy tűnjön el názareti Jézus nevében. Mert nincs maradása tovább. Mert a kereszt ma is érvényes. És a kereszten Krisztus győzött. Győzött felettet. Ó, nagyon hálás vagyok neked, Jézus. Nagyon hálás vagyok neked, Jézus. Amen.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A parnograszt jelentősége a magyarországi roma zenei kultúrában. A parnograszt napjaink egyik legismertebb és legsikeresebb magyarországi roma zenekara. Nevük romani nyelven fehér lovat jelent, amely a szabadságot, a tisztaságot és az erőt szimbolizálja. A zenekar Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből származik, egy olyan térségből, ahol a roma hagyományok és a népzenei kultúra mind a mai napig élő részét képezik a mindennapoknak. A parnograszt különlegessége abban rejlik, hogy zenéjük nem színpadra alkotott mesterséges produkcióként született meg, hanem a családi és közösségi élet természetes részeként. Tagjai rokoni kapcsolatban állnak egymással, így zenéjükben a közösség összetartó ereje és az autentikus hagyománytisztelet egyaránt megjelenik. A zenekar 1987-ben alakult, és azóta folyamatosan azon dolgozik, hogy a hagyományos cigány népzenét a modern közönség számára elérhetővé tegye. Munkásságuk során megőrizték az eredeti dallamukat, ritmusokat, előadásmódot, miközben nyitottak maradtak az új zenei hatások felé is. Hangzásukban fontos szerepet kap a gitár, a kanna, a tambura, a harmonika, valamint a taps és a ritmikus ütőhangszerek. Ezek az elemek együtt különleges, energikus és könnyen felismerhető zenei világot teremtenek. A parnograszt koncertjeinek egyik legfontosabb jellemzője a közvetlenség. Fellépéseiken a közönség nem csupán hallgatója, hanem résztvevője az előadásnak. A lendületes, érzelmekkel teli énekek olyan hangulatot teremtenek, amelyben a roma kultúra gazdagsága és életöröme mindenki számára átélhetővé válik. A zenekar több nemzetközi fesztiválon is fellépett, és jelentős szerepet játszott abban, hogy a magyarországi roma zenek külföldön is ismerté váljon. A parnograszt művészete túlmutat a szórakoztatáson. Zenéjük fontos kulturális küldetést is betölt, hiszen hozzájárul a roma hagyományok megőrzéséhez és bemutatásához. Dalaikban gyakran jelennek meg a család, a szerelem, a szabadság, az összetartozás témái, amelyek minden ember számára érthető és átélhető üzenetet hordoznak. A zenekar sikere azt bizonyítja, hogy a hagyományos kultúra a modern világban is képes értéket teremteni és széles közönséget megszólítani. A zenekar a következő nagyobb nyilvánosan meghirdetett fellépése a Víz, Zene, Virág Fesztivál keretében lesz Tatán, az Öreg Tó partján 2026. június 28-án. A fesztivál Magyarország egyik legnépszerűbb nyári kulturális rendezvénye, ahol a parnograszt számos ismert magyar előadó mellett lép színpadra. A koncert várhatóan különleges élményt nyújt majd a közönség számára, hiszen a zenekar élő előadásai mindig magukkal hozzák azt a lendületet, őszinteséget és közösségi hangulatot, amelyről országosan ismerté váltak. A fellépés egyben lehetőséget teremt arra, hogy a roma zenei hagyományok újabb generációkhoz jussanak el, és tovább erősítsék helyüket Magyarország kulturális életében.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, Csangá! Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityúvász Losasza!
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádió Dick.
1: Rádió Dick. Rólunk, neked!
0: Hírek rólunk, neked!
4: 2026. június 9-e kedd, 7 óra van, jó reggelt kívánok! Ez a Rádió Dick Roma híradója, Patai Anna vagyok. Járóka Sándor a 20. századi magyar cigányzene egyik legismertebb alakja. Dankó Pista élete. Cinka Panna jelentősége.
0: Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Dickben.
4: Járóka Sándor a 20. századi magyar cigányzene egyik legismertebb és legnagyobb hatású alakja volt. Hegedű művészként és prímásként jelentős szerepet játszott abban, hogy a magyar cigányzene hagyományai fennmaradjanak és széles körben ismerté váljanak. Művészetét nem csak Magyarországon, hanem Európa számos országában is nagyra értékelték. Járóka Sándor 1922-ben született egy zenész cigány családban. A zene már gyerekkorától is meghatározta az életét, hiszen családja több tagja is muzsikusként dolgozott. Tehetsége korán megmutatkozott, ezért fiatalon kezdett hegedülni, és hamar kitűnt kivételes hallásával, technikai tudásával és előadói képességeivel. Már fiatal korában ismerté vált a zenész világban, és egyre több lehetőséget kapott arra, hogy nagyobb közönség előtt mutathassa meg tudását. Pályafutása során számos neves zenekarban játszott, majd saját cigányzenekart is alapított. Prímásként nem csak a zenekar vezetője volt, hanem a művészi irányításért is felelt. Játékát különleges érzelmi gazdagság, virtuozitás és improvizációs készség jellemezte. Előadásai során képes volt a hallgatóság figyelmét teljesen magával ragadni, hiszen a cigányzene hagyományos elemeit saját egyeniségével ötvözte. A II. Világháborút követő időszakban a magyar cigányzene fontos kulturális szerepet töltött be, és Járóka Sándor ebben az időszakban vált országosan ismert művésszé. Zenekarával rendszeresen fellépett éttermekben, koncerttermekben és kulturális rendezvényeken. Különösen népszerűek voltak magyar nóta és cigány zenei előadásai, amelyekkel sok hazai és külföldi vendéget nyűgözött le. Művészi munkájának elismeréseként megkapta a népművészet mestere kitüntetést, amely a magyar népi kultúra területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó művészeknek jár. Ez az elismerés bizonyítja, hogy Járóka Sándor nem csupán kiváló előadó volt, hanem a magyar kulturális örökség egyik fontos őrzője. Járóka Sándor munkásságának jelentősége túlmutat a zenén. A cigány közösség számára példaképpé vált, mert bebizonyította, hogy tehetséggel, kitartással és szorgalommal nemzetközi sikereket lehet elérni. Művészete hozzájárult a cigány kultúra pozitív megismeréséhez, és segített lebontani a cigánysággal kapcsolatos előítéletek egy részét. Halála után öröksége tovább élt családjában és tanítványaiban. Fia ifjabbik Járóka Sándor szintén sikeres prímás lett, és tovább vitte a család zenei hagyományait. A Járóka név ma is egyet jelent a magas színvonalú cigányzenével és a magyar zenei kultúra gazdag örökségével. Járóka Sándor a magyar cigányzene egyik legkiemelkedőbb képviselője volt. Életét a zene szeretete, a hagyományok tisztelete és a művészi kiválóság iránti elkötelezettség határozta meg. Dangó Pista a magyar zenei élet egyik legjelentősebb alakja volt, akinek neve máig összefonódik a magyar nóta és a cigány zene hagyományaival. Rövid élete ellenére olyan gazdag zenei örökséget hagyott maga után, amely több mint egy évszázaddal halála után is a magyar kultúra fontos részét képezi. Dallamai nem csak Magyarországon váltak népszerűvé, hanem a határokon túl élő magyar közösségek körében is. Ismerté és szeretetté váltak. Dankó Pista 1858. június 14-én született a délalföldi Szeged városában, szegény, cigány családban. Édesapja muzsikus volt, így a zene szeretetét már gyerekkorában magába szívta. A család nehéz anyagi körülmények között élt, ezért Dankó Pista nem részesülhetett magas szintű iskolai oktatásban. Ennek ellenére rendkívül tehetsége és kitartása lehetővé tette számára, hogy a zene világában kiemelkedő sikereket érjen el. Fiatal korában hegedülni tanult, és hamarosan különböző zenekarokban játszott. Nem csak hangszeres tudása volt figyelemre méltó, hanem kiváló dallamalkotó képessége, témája. Olyan dallamokat szerzett, amelyek egyszerre voltak könnyen megjegyezhetők, érzelmesek és mélyen magyar hangulatúak. Műveiben gyakran jelent meg a szerelem, a bánat, hazaszeretet és az elmúlás témája. Ezek az érzések közel álltak az emberekhez, ezért dalai gyorsan elterjedtek az országban. Dankó Pista különlegessége abban rejlett, hogy bár nem rendelkezett klasszikus zenei képzettséggel, ösztönös tehetséggel alkotott maradandó értékeket. Számos költő verseihez írt dallamokat, és együttműködött korának neves íróival, költőivel. Dalait akkor legjobb zenekarai játszották, és hamarosan az egész országban ismerté vált. Művei gyakran szóltak a magyar emberek mindennapi életéről, örömeiről vagy bánatairól, ezért sokan saját érzéseiket fedezték fel bennük. Legismertebb nótái közé tartozik az Az a szép, az a szép, vagy az Eltörött a hegedűn, valamint Most van a nap lemenőben. Ezek a dalok ma is gyakran felhangzanak magyar nóta esteken, kulturális rendezvényeken és családi összejöveteleken. Dallamai nemzedékeken keresztül öröklődtek, és a magyar zenei hagyomány részévé váltak. Művészi sikerei ellenére élete nem volt könnyű. Egészségét fiatal korától betegség gyengítette, és anyagi gondokkal is gyakran küzdött. Ennek ellenére fáradhatatlanul dolgozott, komponált és fellépett. Élete során több száz dal szerzett, amelyek közül sok máig fennmaradt. Munkásságával hozzájárult ahhoz, hogy a cigány származású művészek nagyobb elismerést kapjanak a magyar társadalomban. Dankó Pista 1903-ban mindössze 44 éves korában hunyt el. Halála mélyen megrendítette a magyar közvéleményt, temetésén hatalmas tömeg vett részt, ami jól mutatta, hogy mennyire szerették és tisztelték őt. Életműve azonban túlélte alkotóját. Szegeden szobrot emeltek tiszteletére, emlékét utcanevek, kulturális intézmények és rendezvények őrzik. Dankó Pista jelentősége nem csupán zenei alkotásaiban rejlik, személye annak bizonyítéka, hogy a tehetség és a szorgalom képes legyőzni a társadalmi és anyagi nehézségeket. Cigány származású művészként olyan sikereket ért el, amelyek példát mutattak kortársainak és az utókor számára is. Zenéje pedig hidat teremtett különböző társadalmi rétegek között, hiszen dalait a szegény emberektől kezdve a nemességig mindenki szívesen hallgatta. Cinka Panna élete és jelentősége. Cinka Panna a magyar zenei és kulturális történelem egyik legendás alakja, akit gyakran a cigányzene első igazán ismert női prímásaként tartanak számon. Neve köré az évszázadok során számos történet, legenda és romantikus elbeszélés szövődött, de történelmi személye is fontos része a 18. századi magyar zenei életnek. Művészete és személyisége hozzájárult ahhoz, hogy a cigányzenészek társadalmi szerepe egyre inkább ismerté és elismerté váljon. Cinka Panna 1711 körül született a történelmi Magyarország területén egy cigány muzsikus családban. Már gyermekkorától kezdve a zene vette körül, hiszen a család életében a muzsikálás nem csak művészet, hanem megélhetési forma volt. A hagyomány szerint rendkívüli zenei tehetsége nagyon korán megmutatkozott. Már fiatalon kiválóan hegedült és képes volt olyan dallamokat is megszólaltatni, amelyek nagy hatást gyakoroltak a hallgatóságra. A 18. századi Magyarországon a cigányzenészek fontos szerepet töltöttek be az uradalmak, nemesi udvarok és katonai táborok zenei életében. Cinka Panna ebben a közegben vált ismerté, és különlegessége abban állt, hogy nőként emelkedett ki egy alapvetően férfiak által dominált zenei világban. Ez már önmagában is figyelemre méltó volt, hiszen ebben a korszakban a nők ritkán kaptak vezető szerepet zenekarok élén. A hagyomány szerint Cinka Panna nem csak kiváló hegedűs volt, hanem zenekarvezető, azaz primás. Játéka erőteljes, szenvedélyes és rendkívül kifejező volt. A korabeli beszámolók és legendák szerint képes volt játékával meghatni, felvidítani vagy éppen elcsendesíteni a hallgatóságot. Művészete nem a mai értelemben vett írott kottákhoz kötődött, hanem az élő előadás, improvizáció és a hagyományos dallamvilág továbbadásán alapult. Cinka Panna életéről sok részlet inkább szájhagyomány útján maradt fent, mint pontos történelmi dokumentumokban. Emiatt alakja idővel félig legendássá vált. Egyes történetek szerint nemesi udvarokban is fellépett és nagy megbecsülés ötvözte. Más elbeszélések szerint zenéje még katonai táborokban is erőt adott a harcosoknak, bár ezek a történetek egy része nem bizonyítható teljesen, jól mutatják, milyen nagy hatást gyakorolt a kollektív emlékezetre. Művészetének egyik legfontosabb jelentősége, hogy hozzájárult a cigányzene társadalmi elfogadásához. Abban az időben a cigány muzsikusok gyakran a társadalom peremén éltek, mégis nélkülözhetetlen részei voltak a kulturális életnek. Cinka Panna kiemelkedő tehetsége és ismertsége segített abban, hogy a cigányzene értékként jelenjen meg a magyar zenei hagyományban.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Időjárás.
5: Kedden már fátyol felhők szűrik a napsütést, illetve délutántól nyugaton és északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Kora reggel 10-17 fokot mérhetünk, majd délután a csúcshőmérséklet 28-30 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
5: Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az első kerület Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Lezárják a második kerület Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. A 9. kerület Pékerdő utcát lezárják a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, a középső sávot fogják lezárni. Lezárják a 14. kerület Kerékgyártó utcát befelé az Öv utca után darozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, ezért irányonként egy sáv járható. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: mi hangunkon, rólunk, neked 100.3 rádiódik.
1: Szép reggelt, június 9-e van, és kedd, nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt az éterben, az FM 100.3-ról. A mai napon Néró császár öngyilkosságot követett el, ezzel kihalt a Iulius Claudius dinasztia. Ez 1958 évvel ezelőtt volt, bizonyám. Aztán 1833 éve, ha már ilyen nagy visszatekintések vannak, Septimus Severust a római légiók kikiáltották császárnak. 386 éve született első Lipót magyar király, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a török hódoltság alól. 216 éve született Otto Nikolaj német zeneszerző, karmester, orgona, művész. 179 éve született Hausmann Alajos, építész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 156 éve halt meg Charles Dickens, angol regényíró, ugye a Twist Olivernek az írója. 110 éve született Somogyi József, Kossuth díjas szobrászművész. 99 éve született Nemcsics Antal, festőművész, egyetemi tanár. 87 éve Budapesten született meg Kemény Kázmér táncdalénekes, bőgős, valamint hétszeres bajnok kajakozó. Hoppá, milyen színes volt. Milyen színes szakmai repertoár tulajdonképpen. 89 éve született Wittner Mária, politikus, fideszes országgyűlési képviselő, 56-os forradalmár. 85 éve született John Lord, angol Hammond orgonajátékos és zongorista, a Deep Purple egyik alapítója. 73 éve született Hüvösvölgyi Ildikó, Kossuth díjas színművésznő. 65 éves Michael G. Fox, amerikai színész. 63 éves Johnny Depp, amerikai színész. Nem kell nagyon bemutatni, gondolom senkinek sem. És 62 éves Gloria Ruben, kanadai színésznő, ugye a Vészhelyzet sorozatból lehető nekünk ismerős, míg ugye Michael G. Foxot és Johnny Deppet nem hiszem, hogy bárkinek be kell mutatni a világon. Na, jöjjön a zenevonal!

0: Csumi, de Csumi.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Hamarosan 7:30, jó reggelt kívánok mindenkinek. Nézzük meg, mi hír van az utakon. A második kerület Szemlőhegy utcában, a Vérhalom utca előtt a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert vízvezetéket javítanak. A Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Lezárták a fél útpályát a harmadik kerület Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. A 41-es villamos nem közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a repülőtér között karbantartás miatt. A Kamaraerdei Ifjúsági Park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. Lezárták a második kerület Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót. Hát ennyit a közlekedésről, jönnek a roma hírek.

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép nyári reggelt kívánok mindenkinek. 7:30 múlt, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából, úgyhogy füleljetek!
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. 15 éves a Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium. A Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium idén ünnepli megnyitásának 15. évfordulóját. A jubileumi eseménysorozat nyitónapja egybeesett a Nemzetközi Roma Nappal, így az április 8-i rendezvény, melyen jelen volt Orosz Atanáz megyés püspök is, egyszerre szólt az évfordulóról és a roma kultúra ünnepléséről. Az ünnepségen jelen volt Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök, Makai László a kollégium igazgatója, a kollégisták közössége, valamint az Ádorfalva csillagai tanoda gyermekei, pedagógusai, továbbá az Ádorfalva polgármestere. A rendezvény elején Makai László köszöntötte a jelenlévőket, beszédében visszatekintett az elmúlt 15 év legfontosabb mérföldköveire, kiemelve azt a sok közös sikert és eredményt, amelyet a kollégistákkal együtt értek el. Hangsúlyozta, mennyire lényeges, hogy a hallgatók biztos háttér ajánljanak a szakkollégiumban. Egy olyan közösségre, amely nem csak tanulmányaik alatt támogatja őket, hanem később is figyelemmel kíséri életútjukat. Orosz Atanáz püspök szintén örömét fejezte ki, hogy részese lehet az ünnepnek. Elismeréssel szólt az intézmény munkájáról és az eddig elért eredményekről, valamint reményét fejezte ki, hogy a görög katolikus egyháza jövőben minél több roma fiatal számára tud majd segítséget és lehetőséget nyújtani. A hivatalos köszöntőket követően a Nemzetközi Roma Nap alkalmából Zádorfalváról érkezett gyermekek adtak műsort. Megelevenedett a roma kultúra tánc és ének formájában, ami magával ragadó hangulatot teremtett Russzó András és kollégái munkájának köszönhetően. Az ünnepi program ezt követően kötetlenebb formában folytatódott. A jelenlévők megkóstolhatták a kollégisták által készített hagyományos roma ételeket. Többek között került az asztalra pörkölt, szórt tésztával, valamint bodag. A nap zárásaként meglepetés várta a résztvevőket. A 15. évforduló alkalmából hatalmas születésnapi tortával ünnepelték meg a szakkollégiumot. Az esemény méltó módon tükrözte az intézmény szellemiségét, a közösség erejét, a hagyományok tiszteletét és a jövőbe vetett eredményt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei.

0: Rádió Dick.
1: Henas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Hamarosan 8 óra van, köszöntök nagy szeretettel ismételten minden drága hallgatót. Luis de la Fuente, a spanyol labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya szerint a most még sérüléssel bajlódó kulcsemberük Lamine Yamal a csapat június 15-i első világbajnoki csoportmérkőzésére egészséges lesz, így a szakmai stáb dönthet majd arról, hogy pályára léphet-e az újonc zöldfoki szigetek ellen. Hú, az mekkora meccs lesz. De la Fuente elmondta, ha semmilyen új nehezítő körülmény nem történik addig, akkor a Barcelona rehabilitációs munkát végző támadója június 15-ére játékra alkalmas állapotban lesz. Ez még nem jelenti azt, hogy biztosan pályára is lép, majd meglátjuk. Talán kap néhány percet, hogy kicsit játékba lendüljön, és így segítsük őt ahhoz, hogy visszanyerje a formáját a második mérkőzésre, mondta a szakember. De la Fuente hozzátette, Lamine Yamal a keret másik két ugyancsak sérült játékosához, Nico Williamshez és Victor Muñozhoz hasonlóan biztosan nem lép pályára csütörtökön, La Coruñában a szintén VB résztvevő Irak elleni felkészülési mérkőzésen. Miként nem játszik az a három labdarúgója sem, David Raya, Martin Zubimendi és Fabián Ruiz, akik múlt héten ugye játszottak a Bajnokok Ligája döntőjében a Puskás Arénában. Gondolom pízteti őket, pízit. A 18 éves Yamal április 22-én egy bajnoki mérkőzésen szenvedett combsérülést büntetőrúgás közben. A támadót rögtön lecserélték, a Celta Vigo-t viszont azzal a találattal győzték le 1-0 a katalánok, akik megvédték bajnoki címüket. A fiatal csatár közvetlenül a sérülése után még arról nyilatkozott, hogy emiatt akár lemaradhat a világbajnokságról. Hát reméljük, hogy nem, mert a spanyolok ugye most egy EB győzelemmel a hátuk mögött, ugye 2 évvel ezelőtt, pontosan így nyáron megnyerték az Európa-bajnokságot, és ebben amúgy Lamine Yamalnak is oroszlán része volt, úgyhogy erős mérkőzés az újon zöldfoki szigetek, rögtön kikapta az Európa-bajnok spanyol válogatottat. Hát most vagy az van, hogy nagy meglepetést okoznak a zöldfokiak, és próbálják kihúzni, és mondjuk csak 2-0 kapnak ki, vagy talán rögtön az első mérkőzése a spanyol csapatnak egy nagyon domináns, nagyon önbizalom növelő, mit tudom én, 8-9-0 lesz, de ki tudja. Én nagyon adnám, én amúgy a spanyoloknak drukkolok, ez nem titok a világbajnokságon és az Európa-bajnokságon is, úgyhogy én nagy spanyol drukker vagyok, én nagyon bízok benne, hogy Lamine Yamal is fölépül, illetve hát kipihenik a Bajnokok Ligája mérkőzését a már említett játékosok, Zubimendi, Fabián Ruiz és Raya. Ugye Raya az első számú kapusa a spanyol válogatottnak, ugye ő az Arzenában védett, vagy Arzenában véd amúgy klubcsapat szinten, úgyhogy hát reméljük a legjobbakat. Na most pedig elmegyünk zenélni, és 8 után pedig programajánlóval jövök vissza.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigányelvok

0: Tás a 100.3 rádiódikem.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando!
1: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
2: Chang?
1: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
2: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
1: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
2: Changa.
1: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Ez így vaszlos a szám.
2: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Járóka Sándor a 20. századi magyar cigányzene egyik legismertebb és legnagyobb hatású alakja volt. Hegedű művészként és prímásként jelentős szerepet játszott abban, hogy a magyar cigányzene hagyományai fennmaradjanak és széles körben ismerté váljanak. Művészetét nem csak Magyarországon, hanem Európa számos országában is nagyra értékelték. Járóka Sándor 1922-ben született egy zenész cigány családban. A zene már gyerekkorától is meghatározta az életét, hiszen családja több tagja is muzsikusként dolgozott. Tehetsége korán megmutatkozott, ezért fiatalon kezdett hegedülni, és hamar kitűnt kivételes hallásával, technikai tudásával és előadói képességeivel. Már fiatal korában ismerté vált a zenész világban, és egyre több lehetőséget kapott arra, hogy nagyobb közönség előtt mutathassa meg tudását. Pályafutása során számos neves zenekarban játszott, majd saját cigányzenekart is alapított. Prímásként nem csak a zenekar vezetője volt, hanem a művészi irányításért is felelt. Játékát különleges érzelmi gazdagság, virtuozitás és improvizációs készség jellemez. Előadásai során képes volt a hallgatóság figyelmét teljesen magával ragadni, hiszen a cigányzene hagyományos elemeit saját egyeniségével ötvözte. A II. Világháborút követő időszakban a magyar cigányzene fontos kulturális szerepet töltött be, és Járóka Sándor ebben az időszakban vált országosan ismert művésszé. Zenekarával rendszeresen fellépett éttermekben, koncerttermekben és kulturális rendezvényeken. Különösen népszerűek voltak magyar nóta és cigány zenei előadásai, amelyekkel sok hazai és külföldi vendéget nyűgözött le. Művészi munkájának elismeréseként megkapta a népművészet mesteri kitüntetést, amely a magyar népi kultúra területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó művészeknek jár. Ez az elismerés bizonyítja, hogy Járóka Sándor nem csupán kiváló előadó volt, hanem a magyar kultúra többség egyik fontos őrzője. Járóka Sándor munkásságának jelentősége túlmutat a zenén. A cigány közösség számára példaképpé vált, mert bebizonyította, hogy tehetséggel, kitartással és szorgalommal nemzetközi sikereket lehet elérni. Művészete hozzájárult a cigány kultúra pozitív megismeréséhez, és segített lebontani a cigánysággal kapcsolatos előítéletek egy részét. Halála után öröksége tovább élt családjában és tanítványaiban. Fia ifjabbik Járóka Sándor szintén sikeres prímás lett, és tovább vitte a család zenei hagyományait. A Járóka név ma is egyet jelent a magas színvonalú cigányzenével és a magyar zenei kultúra gazdag örökségével. Járóka Sándor a magyar cigányzene egyik legkiemelkedőbb képviselője volt. Életét a zene szeretete, a hagyományok tisztelete és a művészi kiválóság iránti elkötelezettség határozta meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. Közlekedési hírek.
4: Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az első kerület Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Lezárják a második kerület Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. A 9. kerület Pékerdő utcát lezárják a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, a középső sávot fogják lezárni. Lezárják a 14. kerület Kerékgyártó utcát befelé az Öv utca után darozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, ezért irányonként egy sáv járható. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Kedden már fátyol felhők szűrik a napsütést, illetve délutántól nyugaton és északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Kora reggel 10-17 fokot mérhetünk, majd délután a csúcshőmérséklet 28-30 fok között alakul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Apát hívtum enge.
1: 100.3 rádiódik.
2: 8 óra múlt, jó reggelt kívánok mindenkinek. Jön a kis programajánló itt a Vekkerben. Egy éjszaka, ahol a sport és a fesztivál hangulat találkozik. Június 12-én jön a mozgás éjszakája. Hoppá! A mozgás éjszakája június 12-én ismét meghódítja a budapesti Hősök terét, valamint közel 100 további helyszínt országszerte és határokon túl is. A nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja, egész éjszakás mozgással, látványos programokkal és fesztivál hangulattal vár minden korosztályt. Június 12-én este újra felpesdül Budapest és az ország számos pontja. Érkezik a mozgás éjszakája, a nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja. A kivilágított Hősök terétől a Városligeten át egészen a vidéki és határon túli helyszínekig egész éjszaka mozgás, zene és fesztivál hangulat várja az érdeklődőket. A rendezvény idén is bebizonyítja, a sport közösségi élmény, amely összehozza az embereket határon innen és túl. Mit szólnál egy lendületes zumbához, egy intenzív fitness órához, vagy egy vérpesdítő latin tánchoz a kivilágított Hősök terén? Ha ennél is több kihívásra vágysz, kipróbálhatod a sárkányhajózást vagy a szápozást a Városligeti tavon, tollas labdázhatsz hajnalig, meghódíthatod az óriás boulderfalat, végigmehetsz az akadálypályán, vagy akár egy nyugodt jógaórán is feltöltődhetsz a Városliget fái alatt. Azoknak sem kell unatkozniuk, akik folyamatosan mozgásban szeretnének lenni. Túrázhatsz a ligetben, élvezheted az éjszakai panorámát a Néprajzi Múzeum tetejéről, futhatsz a lezárt Andrássy úton, kerékpározhatsz Budára és vissza a Margit-szigeten keresztül, vagy előveheted a görkorcsolyát és végig gurulhatsz a belvároson. Szuper programok, tényleg, és ami a legeslegfontosabb, fiúk, lányok, férfiak és asszonyok, hogy ez ingyenes. Tehát a budapesti esemény június 12-én pénteken 12 órakor indul a Hősök terén ingyenesen. Szerintem ez egy nagyon szuper sport és fesztivál program, ahogy ők is hirdetik magukat. Jön a mozgás éjszakája tehát pénteken. Most pedig zene következik.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 8:30 van, köszöntök mindenkit. Azt mondja, hogy a 13. kerület Rejter Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a fél útpályát a 19. kerület Kossuth Lajos utcában a Nádasdy utca és a Zalaegerszeg utca között egy rövid szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a 22. kerület Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert vízvezetéket javítanak, ezért terelve jár a 101B autóbusz, Kelenföld vasútállomás felé nem érinti a Terv utca megállót, a 101E és a 114-es autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat pedig egyik irányban sem érinti a Terv utca megállót. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, illetve tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Most pedig nem sokára jönnek a nyelvoktató leckék, úgyhogy addig is balesetmentes közlekedés mindenkinek.

0: hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
2: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Ármándó! Remélem, hogy búho a pénztárcája minden hallgatónknak, mert hogy az azt jelenti, hogy vastag, de ma nem ezt fogjuk megtanulni, mert ezt az elmúlt napokban tanultuk, hanem valami mást.
3: Így van, azt tanuljuk meg, hogy vékony, keskeny, azt pedig úgy mondjuk, hogy szánó.
4: Szánó.
3: Igen, például én szánó vagyok, mert sovány vagyok.
4: Te egy szánó-ternó vagy.
3: Igen, igen, de emberre nem szoktuk azt mondani, hogy szána. Ezek a tárgy esetben vannak, hogyha valaki vékony, sovány, arra azt mondjuk, hogy súko.
4: Súko, Ez kicsit hasonlít a sukkárhoz, ugye, ami meg a
3: igen, szép. Igen. Szítyú vászla sasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.
5: Amikor úgy ér-

0: amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Hamarosan 9 óra van, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Egy korábbi ferencvárosi légióssal erősített a Varga Barnabást foglalkoztató AEK Athéna labdarúgó csapata. Alekszander Zubkov a török Trabzorspor-tól igazolt a görögökhöz. Az AEK tulajdonosa Marios Illopoulos mélyen a zsebébe nyúlt a szélsőért. A január óta Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén a klub hivatalos felületein jelentette be Alekszander Zubkov leigazolását. A korábbi ferencvárosi légiós a török Trabzorspor-tól igazol a görög fővárosba, és 2030-ig szóló megállapodást írt alá az AEK-kal. A 29 éves ukrán szélső 2020 és 22 között erősítette az FTC-t, amelynek a színeiben összesen 110 mérkőzésen lépett pályára, 20 gól szerzett és 3 bajnoki címet, valamint a Magyar Kupát nyerte meg a csapattal együtt. Az FTC után a hazájában a Szaktár Donyecnél, majd a török Trabzorspornál szerepelt. Utóbbinál remek idényen van túl. Minden sorozatot figyelembe véve 37 meccsen 4-szer volt eredményes és kiosztott 12 gólpaszt is. Arra már a csakfoci.hu hívta fel a figyelmet, hogy az AEK Athén mintegy 6 millió eurót, tehát 2,1 milliárd forintot fizethettek Zubkovért a Trabzorspornak, és ezzel az ukrán válogatott focista a klub történetének egyik legdrágább játékosa lett. Januárban az egyesület 4,5 millió euróért szerezte meg a Ferencvárostól a Vargát. A magyar válogatott csatárt ezzel a legdrágább igazolásnak tartották a tulajdonos érkezése óta, mármint a görög klub tulajdonosa érkezése óta. Na, hát ezzel a sporthírrel én beizártam a Wecker kapuját, nem sokára jövök vissza, ám akkor már a süsfelnap kapcsán.

0: fizetem.
1: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu.

0: Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
2: Megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok támogatásához. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hivatalosan megkezdődött annak az előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írta a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőivel. A kormány szóvivői tájékoztatón korábban elhangzott, hogy a héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel. Csak nem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Tárkányi Zsolt a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után ismertette, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-ig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a balatoni hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balaton-Szemes, Alsóörs, Balaton-Almádi is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba. Naponta indulnak hajók a legnépszerűbb útvonalakon.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
3: Kedden már fátyolfelhők szűrik a napsütést, illetve délutántól nyugaton és északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Kora reggel 10-17 fokot mérhetünk, majd délután a csúcshőmérséklet 28-30 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
3: Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az első kerület Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Lezárják a második kerület Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. A 9. kerület Pékerdő utcát lezárják a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, a középső sávot fogják lezárni. Lezárják a 14. kerület Kerékgyártó utcát befelé az Öv utca után darozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, ezért irányonként egy sáv járható. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk!

0: 9 óra múlt 17 perccel, itt a KEDD, és június 9-e van. Szép jó reggelt mindenkinek!
1: Csodálatosan ragyog a nyári napsütéses idő. Jó reggelt mindenkinek! Szia, Gyuszikám!
0: Erőt, egészséget, békességet. Így van, ma még csodaszép nyári időben
1: na,
0: van
1: részünk. Vedd el a kedvünket, vedd el a kedvünket!
0: Nem én, gyerekek! Sajnos a ma reggeli idő Jós úr, annak nem tudom a nevét, mondta ma, hogy sajnos érkezik ez a bizonyos idegfront, ami most egész Európán jön, vagy söpör, és ma estére érkezik meg hozzánk.
1: Úgyhogy
0: holnap mindenhol eső, zápor, zivatar, hidegfront.
1: Pedig holnap akartam strandra menni.
0: Mehetsz. Csak
1: Miami-ba.
0: Igen. Úgyhogy már ma estére is mondanak, itt-ottam ott zápor, zivatar, de holnap országszerte hidegfront erős széllel, és azt képzeljétek el, hogy ma olyan 30-31 fokos a csúcsőmérséklet, holnap már ez mindössze 20-23-ra visszahülünk, és mondom, mindenhol eső, zápor, zivatar és szél.
1: De és ez a jó hír meddig tart?
0: Ez kérlek szépen péntekig, úgyhogy két nap alatt átvonul rajtunk ez a hidegfront, úgyhogy... Végül is
1: na
0: ez
1: de te már pénteken itt se leszel. Hánykor száll fel a repülőt pénteken?
0: Délután, nem árulom el, titok.
1: Mondd már el, nem tudod? Nem tudja.
0: Nem tudom. Délután, aha. Mit tudom én? Kettő, délután, azt hiszem,
1: annyira
0: Szlendrián,
1: ő megy, valamikor megy.
0: Igen, valamikor. Délután,
1: mert hogy Nász útra megy, amíg igen. Nem mondtuk volna.
0: Hát de szerintem már mondtuk egy párszor. Ja, és hát tegnap is, apropó, meg is ígértem, úgyhogy innen is üzenek a tegnapi taxis úriembernek. Azt hiszem Attila volt, hú, de kellemetlen, hogyha nem jól mondom, de szerintem Attila volt, vagy Sándor. Ez a kettő között tudok dönteni.
1: De Zsuzsika! Mi van vele, Zsuzsika?
0: Attila volt, vagy tudom, hogy két keresztén volt, ez 100%-ig biztos vagyok.
1: Kezdesz olyan lenni, mint én.
0: Most túl sokat vagyunk együtt, úgyhogy a zavarba is hoztam magam, mert nagyon akartam mondani a nevét, aztán rájöttem, hogy nagyon kellemetlen, de nem vagyok benne 100%-ig biztos.
1: A szándék a lényeg.
0: Innen is üdvözöljük őt nagy szeretettel, mert ő is bennünket hallgat. Tegnap mondta egy taxis úriember, ki kellett mennem.
1: Kedves Attila Sándor.
0: Igen, ki kellett mennem
1: tegnap. Sándor Attila.
0: Újpestre, és hogy ki vagy rajtam. Igen.
1: Tiszta én vagyok.
0: Kemény gyerekek, hogy tényleg fogalmam nincs már így
1: az a kemény, hogy az idő múlásával amennyi időt mi eltöltünk együtt, kezdünk egymásra hasonlítani.
0: És jól mondtam, Sándor Attila. Na, jól mondtam, gyerekek, jól mondtam. Na. Itt engem meg minden hülyének lenézünk, aztán jól emlékeztem.
1: De várjál, tehát a vezeték neve is egy keresztnév.
0: Nem, a vezeték neve, hát nem írják ki a taxitársaságnál a vezeték nevet, az enyémet sírják oda neki, csak annyit, hogy Gyula. Akkor ő akkor valószínűleg, mit tudom én, Varga Sándor Attila.
1: Ja, két neve van.
0: Mit tudom, Völgyi Zsuzsanna Magdolna.
1: Hát így emlékezz, köszi.
0: Tessék.
1: Igen.
0: Na.
1: Így emlékezni, jó. Gyerekek, bravo.
0: Tessék. Úgyhogy innen is üzenem
1: a újpesti
0: társamnak, mert aztán kiderült, hogy Újpesten nőtt föl ő is. Nem egy suliba jártunk, ugyanez tény és való, de na mindegy, szóval ez egy nagyon kellemes találkozás volt tegnap késő délután egy taxisofőr úrral, aki amúgy velem egy idős, egész pontos, azért gondoltam, hogy egy suliba jártunk,
1: számot
0: de végül
1: is
0: kiderült, hogy nem. Számot is cseréltünk, igen, nem, és ő mondta, hogy minden, ha nem is minden reggel, de mondta, hogy amikor autózik, és reggel van, és megy, azt mondja, akkor mindig bennünket hallgat, és
1: köszönjük,
0: mondta, hogy tök
1: szépen.
0: Jó témáink vannak, és hogy nagyon szereti a humorunkat, úgyhogy mondtam, hogy
1: nagyon
0: köszönjük.
1: Szépen, mi is szeretjük a magunkét.
0: És megígértem neki tegnap, hogy bemondom, és látod, bemondtam. Na,
1: reméljük, úgyhogy... hogy ébren van, és már hallgatja is.
0: Igen, vagy nem, tudod, és még itt potyára, de legalább a neve is meglord, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy azért ennyire nem rossz még a memóriám. Na gyorsan egy kis közlekedési hír, ugyanis képzeljétek át, egy rossz hír is történt már ma reggel, kora reggeli órákban. Azt mondja, elgázolt egy embert az Aszódról a keleti pályaudvarra tartó S80-as vonat Budapest külvárosában. Rákos Csaba és Rákos Csaba Újtelep között. A baleset következtében a 60-i vonalon jelentős fennakadások alakultak ki. A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók és mentők érkeztek, hogy ellássák a sérültet és biztosítsák a területet.
1: Tehát akkor ezek szerint, ha ellássák, tehát hogyha azért mentek ki, hogy ellátják a sérültet, akkor valószínűleg itt túlélés van.
0: Nem írnak a
1: reméljük,
0: kapcsán, úgyhogy igen, reméljük a reméljük a legjobbakat. Hát csak sajnos, hogy kora reggel már ilyenek történnek. Ilyenkor nem is értem, hogy hogy történhet vonattal gázolás, nem?
1: Tehát, hogy valaki, én értem.
0: Hogy beakad a lába, akar menni a sineken?
1: Nem, hanem egyszerűen alá megy a vonat alá, nagyon sok esetben, nem vagyok ennek szakértője, de hát azért mostanában a vonat gázolások többségében a fülesek miatt történnek.
0: Aha, mert nem hallják az
1: emberek, mert be van dugva a fülükbe, igen. De hát csak azt nem értem, hogyha megszűnik egy érzékszerv a fül, akkor hagyatkozunk a szem, de nem akarok itt okoskodni, mert ez borzasztó tragédia. De az történik, hogy most legutóbb egy fiatal lányt gázolt el a fülesbe, a szerelmével beszélt pont, és a szerelme, a fiatal fiú végig hallotta az egészet, Jézus az Isten. Egészet végig, hogy nem értette, kilépett a sinek elé, nem hallotta, és kész.
0: Sűrűn hallani sajnos ilyenről, és általában mindig ilyen kora reggeli órákban érkezik ilyen hír, sajnos, és ilyenkor nyilván le is áll, ahogy írták is, hogy ott azon a vonalon most a jelentős fennakadások vannak. Most gondolod, aki vonattal jár dolgozni, kora reggel egy ilyen, most az, hogy elkéssel, az egy dolog, de hogy ilyen élményben van részed, már kora reggel egy ilyen sok ér, mondhatjuk talán ezt is, úgyhogy
1: már látni is szörnyű, igen, persze, szörnyű lehet.
0: Persze. Sőt,
1: tegnap, ha már ilyen rémisztő történetekkel nyitjuk.
0: Ja, nem akartam.
1: Tegnap terjeng az ismerőseim körében már, nagyon sokan megosztották azt, hogy nem tudom, hogy melyik napon pontosan, én tegnap láttam ezt a videót, ült a Petőfi hídnak a korlátján egy fiatal ember.
0: A levegőbe kapták el az...
1: Láttad?
0: Igen.
1: Láttad?
0: Igen.
1: És hát le akart ugrani valószínűleg, és mikor igen. közelített hozzá két oldalról a rendőrség két oldalról, akkor már le is ugrott, és az egyik fiatal rendőr elkapta a levegőbe.
0: Ja, ja.
1: Hát fantasztikus egy videó. Már nem azért, mert inkább azért, hogy megmentették az életét.
0: Hát egyértelműen
1: hát
0: azért,
1: látni azt, hogy milyen ügyesen félkarral, tényleg ez nagyon Bruce Willis-es látvány volt. Én azt gondoltam, hogy ilyen nem létezhet. Mindig akciófilmekben, amikor látunk ilyeneket, tudod, hogy Bruce Willis félkarral elkapja, vagy a Stallone,
0: és akkor...
1: Igen, soha. Vagy a Stallone akkor megmenti.
0: Mai, hát a Stallone...
1: Ez most még átmegy a falon is.
0: Ez a Schwarzi.
1: Ugye? És hogy azt gondoltam, hogy ilyen nem létezhet, mert hogy ilyen, hogy ez biztos, hogy leesik, az biztos, hogy kiszakad az ing, vagy bármi, és itt egy olyan videónak vagyunk a részesei, ahol megmentik. Tehát, hogy a levegőben lóg, és már tényleg hajszál hiány, beesik a Dunába a fiatalember.
0: Nagy dolog, hogy ilyen, igen, meg tudott történni. Hála Istennek, hát tök jó lenne minden ilyet így meg tudni akadályozni.
1: Ez egy csoda videó. Néztem mostanában a híradót, de ennek híradóban lenne a helye.
0: Hát volt.
1: Volt,
0: persze. Benne most azon gondolkozok. Hát én általában híradóból tájékozódok javarészt. Jó, nyilván szoktam olvasgatni is,
1: meg
0: TikTok videók, így van, természetesen Facebookon, stb. Úgyhogy, de a híradóból. Például most kora reggel, amikor én fölkelek, akkor egyértelműen a híradó nekem a forrásom, az ige forrásom, hogy abból látom, hogy mik történtek, mik nem történtek. Úgyhogy ennyit erről. Na, elmegyünk kettő zenére, jön egy Radics Gigi és egy Ábrahám, aztán jövünk vissza.

0: nem csak romáknak.
1: 9 óra 32 van, vissza is jöttünk a már fent említett kettő darab zene után. Na képzeljétek el, mit láttam még, ha már így beszéltünk, hogy híradó, meg minden. Egy nagyon, hát végül is mondhatjuk azt, hogy cuki hír, mert végül is egy nagyon kedves kis bájos hír. Hát ugye, aki tudja, tudja, hát nem a férfiak zöme azért tudja, holnap után ugye csütörtökön elkezdődik a 2026-os fotball világbajnokság. Igaz. Igaz is, rá is rüsszött. Igaz, ez nem hazugság. És hát ugye elkezdenek érkezni Amerikába, Mexikóba és Kanadába ugye a csapatok, és tegnap megérkezett Curaçao, aki a legkisebb ország a résztvevők közül, és ugye hát életükben először vannak világbajnokságon, nagyon cukik, és gyerekek, egy olyan busszal jöttek, ami mint az amerikai filmekben, ez az iskolabusz, ez a sárga iskolabusz, de nem voltak rajta ablakok.
2: Ne!
1: De.
2: Miért?
1: Honnan tudja?
2: És be volt kötve a játékosok szeme.
1: Honnan tudja, hogy miért? Elrabolták
2: őket, tudod? Vagy a börtönből hozták ki őket.
1: És van, lehet amúgy. És van róla is egy videó, kék busszal pontosabban, de úgy néz ki, mint a sárga iskola busz, ezt akartam mondani, de ez kék-sárga alapú, ugye ilyen Curaçao zászlója is, és akkor ezért megpróbálom lejátszani Zsuzsinak, hogy megmutassa.
2: Lehet ott ilyen a helyi busz, tudod?
1: Lehet amúgy. Figyelj, egy ilyen kis iskola busz, és nincs ablak, és ott ülnek, és ők jöttek a legkevesebben, nem jött
2: velük
1: 600
2: stáb. Jaj, de Gyuszi, hát nem úgy mond, van rajta ablak, na, van rajta ablak.
1: Hát van
2: ablak.
1: Rajta, csak nincs üveg, bocsánat.
2: Hát üveg,
1: igen, akkor rosszul mondtam, bocsánat,
2: hát tudod,
1: igen.
2: Tudod, melyik buszokon nincs ablak? Hát a rabszállító buszokon,
1: ja,
2: én
1: bocsánat.
2: Meg teljesen azt képzeltem, hogy
1: rosszul
2: hát nincs
1: mondtam,
2: rajta ablak.
1: Nincs rajta ablak üveg. A buszon.
2: Ablaküveg.
1: Na, igen, de is itt írja, és csak nem olvastam el, igen, Vaksi Gyula, ablakok nélküli iskolabuszon gördült be a curaçaói válogatott. Hát gyerekek, rengetegen már most megkamázták őket. Olyan kis, olyan, mint amikor tudod, így a nagyok közé bemész. Nekem ez jutott eszembe, amikor láttam ezt a videót, hogy mikor én gyerekként, mit tudom, Újpesten lementem focizni, és akkor láttam, hogy nyolcadikosok fociznak, én meg voltam, mit tudom én, 10-11, és akkor beállni.
2: Vagy, de szemtelen vagy. Már így, már ilyen handicapnek állított hát, be őket, tehát bekerültek egy VB-re.
1: Hát életükbe először. Egy,
2: mi bekerültünk
1: kettő,
2: valaha? Volt olyan év?
1: Persze.
2: Volt?
1: Hát hogy ne lett volna, nem beszélj már ilyet.
2: Hát én
1: most dátumra nem
2: tudja.
1: Tudom, de hát nem mondj
2: te
1: már ilyet. Te
2: vagy a nagy
1: fociszakértő,
2: hát ki tudja.
1: Hát dátumot nem fogok neked most itt mondani, hogy 1971. december 8-án, ezt így nem fogom tudni, de persze Magyarország volt EB-n is, meg VB-n is már persze, több ízben persze.
2: Na, akkor
1: Curaçao meg most van először, és hát cukik, na. Cukik. Én akkor is azt mondom,
2: na,
1: és
2: akkor
1: nagyon
2: neki drukkolsz nekik?
1: Hát azért nem tenni. Figyelj, viszont biztos, most nem akarok senkit itt a szerencsejátékra ösztönözni, biztos, hogy nagy lesz rajtuk az ott. Hát most gondolom, először ráadásul a németek ellen fognak játszani, ami azért a németeknek van a brazilok mellett a legtöbb világbajnoki címe, amúgy ezt csak zárójelbe jegyzem meg, ezt viszont látod, tudom.
2: Reméljük, hogy nem gyors kiesést fogunk látni.
1: És figyelj, 156 ezres lakosú Curaçao, a legkisebb ország, amely valaha kvalifikálta magát.
2: Mikor
1: a foci
2: indul,
1: mondják,
2: fogod nézni?
1: Csütörtökön.
2: Fogod nézni?
1: Persze, csütörtök.
2: Kint nász úton is meccset fogsz nézni?
1: Biztos, ha ott, hát igen, az a baj ezzel a meccs, de attól függ, hogy fogják adni.
2: De haragudnék rád, ha én lennék a
1: feleségem. Feleségem is nézi velem, az EB-t is nézte 2 éve.
2: De haragudj, drágám, most nem megyek le strandolni, mert megy a meccs.
1: De hát este van a meccs. Persze. Este már miért strandolnál? Hát most már hova strandolsz?
2: Halálosan éjszakákig nézi a meccset.
1: Most ugye a nyitó meccs az Mexikó-Dél-Afrika lesz csütörtökön, és este 9-kor adják, ami nekünk így jó, mármint hogy a mi időnk szerint 9-kor. De például már aznap lesz, azt hiszem, a csehek játszanak valakivel, vagy nem, nem, nem akarok hülyeséget mondani, az meg hajnal 4-kor. Na, arra nyilván nem kelsz föl, hogy megnézd a meccset. Úgyhogy itt lesz egy pici kellemetlenség így a nagy foci rajongók körében, hogy szeretnénk majd nézni a meccseket real time-ba. Nem fogjuk tudni az összeset sajnos, mert az amerikai idő miatt ez egy nehézkes dolog lesz. Minden esetre egy Curaçaónak igen, egy picit drukkolok, mert nagyon cukik, hogy ilyen kis pici ország, és kvalifikálta magát, ügyesek voltak.
2: Én az afrikai csapatnak drukkolok, már a múltkor ezt megbeszéltük.
1: Igen,
2: az
1: igen.
2: Zöldfoki szigetek.
1: Zöldfoki szigetek, az is kint van, így van. Így van, meg elefántcsontparti is, ha már Afrika, igen. Tehát van sok afrikai csapat kint most, igen.
2: Nagy dolog.
1: Nagy, de a fia dél-afrikaiak például eddig is jól fociztak igazából, tehát hogy nincs, nem az van, hogy ők mondjuk ilyen újoncok lennének. Például a Zöldfoki sziget, na ők is újoncok, ugye, értelemszerűen. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Na, még egy pici másik téma, az még belefér ebbe az időnkbe. Kiderült, képzeljétek el egy ilyen kis hogy is mondják, ez plágium ügy, hogy megvan neked még a...
2: Már sok ilyen plágium zene került napvilágra bőven.
1: Ja, de ez most nem zene.
2: Na, mi ez?
1: Megvan neked még a Bakács Tibor, a settenkedő,
2: persze.
1: Tudod, a megasztár.
2: Lelopta egybe valakinek a stílusát?
1: Nem.
2: Hát?
1: Nem. Bakács Tibor írta annak idején Csiszár Jenő egyetemi diploma munkáját oldalanként 1500 forintért.
2: De!
1: Képzeljétek
2: és ez
1: el,
2: most így kiderült.
1: Ez most így kiderült. Ugye Havas Henrik volt Csiszárnak a tanára és bírálója, és csak később derült ki számára az igazság. Bakás több hazai hírességnek is készített diplomamunkát titokban, de neveket nem árult el. A hírességeket a tudás nem érdekelte, csak a diploma megszerzése számított, ezt állította.
2: De legalább nem vette meg, tudod?
1: Igen, igen.
2: De megvette így.
1: Tulajdonképpen igen.
2: És ez most
1: igen.
2: Hogy derült ki így ennyi év után meg? Hogy
1: figyelj,
2: jött ez? Vajon minek kapcsán látott ez napvilágot?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, ez nem derül ki a cikkből, hogy mi kapcsán.
2: Valaki felfedte, lehet a Bakács fette föl ezt
1: maga a titkot. Bakács mondta, igen, ezt egyértelműen ő mondta.
2: De most ezt miért kellett neki elmondani? Most én ezt nem értem, ez annyira simlis, sunyis.
1: Meg főleg ennyi idő után nekem is, meg keresem itt, hogy mi volt az apropó, de nincs apropó.
2: Na
1: tehát
2: most
1: egyszer csak így Bakács kiállt
2: elmondani?
1: Azt írják, hogy Bakács a történetet nyíltan beismerte, nem írják, hogy hol, miért, nem is lényeg szerintem.
2: Tudod, kire haragszok ebből a sztoriból? A Bakácsra. Hát megkapta írt a pénzét, nem?
1: Meg oldalanként 1500 forintért írta annak idején,
2: akkor.
1: Ami hát az jó.
2: Hát akkor,
1: volt, jó
2: az most egy, ez hányba lehetett?
1: Hány éves a Csiszár, olyan veled? Nem, idősebb.
2: Menjél már, szondj olyan veled, hát anyámmal egy idős a Csiszár.
1: A Csiszár, ne idegesíts
2: de
1: már,
2: hogy nem.
1: Tényleg.
2: Hát hogy ne. 60-on túl
1: na
2: van
1: jó,
2: már
1: most,
2: a Csiszár Jenő.
1: Azt
2: mondja, olyan beled egy idős. Hát én gyerek voltam, és akkor hallgattam a rádióba.
1: Igazad van, bocsánatot kérek, igazad van. Akkor csak nekem azért, mert nagyon régi képe volt meg a fejembe. Igazad van, 66
2: na,
1: éves.
2: Na, még idősebb is, mint a szüleim.
1: 66 éves a Csiszár, jó. Na, akkor mikor diplomáztatott? 25 éves lehetett mondjuk a diplomájánál, akkor azt jelenti, hogy 40 évvel ezelőtt. 40 éve volt oldalanként 1500 forint a diplomamunka.
2: Mennyi?
1: Az mai járfolyamban egy 10-es?
2: Komoly.
1: Ha nem több.
2: Oldalanként. Na most
1: inkább
2: akkor nem
1: több.
2: Kéne befogni a száját, hogyha már megkapta érte a pénzét. Hát ez nagyon csúnya dolog. Hát akkor most kapott érte pénzt, nem is
1: kapott.
2: Keveset. Jó zsírosan megfizették.
1: Zsíros,
2: akkor most
1: hát
2: miért jön ő elő ezzel már évek után, 40 évre rá, hogy ő írta a diplomamunkát. Ez kit érdekel? Most komolyan. Tehát, hogy akkor megírtad, akkor miért írtad meg? Akkor nem kellett volna elfogadni a pénzt se, nem?
1: Ez valahogy, ja, így jött szóba. Aha,
2: na, hogy jött
1: hogy
2: szóba?
1: Egyszer az egyik televízió aulájában megszólított Bakás Tibor. Azt mondta, ne haragudj, hogy megkérdezem, de Csiszár Jenő hogy csak hármas kapott a szakdolgozatára. Erre mondtam neki, bár ezt a bocsánat, én azt nem mondtam, hogy Havas Henrik szájából idézek, hogy egyszer megszólított őt a Bakás. Uh-huh. Erre azt mondtam neki, hogy micsoda, erre mondtam neki, hogy mert azt se tudta, hogy miről van szó, fogalma se volt semmiről, tök hülye az egészhez. Erre Bakács, az rendben van, de én írtam a szakdolgozatát. Idézte fel a kellemetlen szembesítést Havas. Aha, tehát a Havas Henrik árulta ezt el, ezt a sztorit.
2: Igen.
1: Értem így, már bocsánatot kérünk mindenkit, hogyha megzavartuk az embereket.
2: Jó, de ő is elárulta a Havasnak.
1: Hát igen, de ő csak úgy mond titokban, és most a Havas árulta el végül is akkor így a nagy publikumnak. Na, oké, így
2: na
1: más
2: hát.
1: Tím, hogy a Havas elmesélt egy történetet, amiben ez volt a fő csattanó, hogy megkérdezte őtől egyszer a Bakács, hogy miért kapott csak hármast a diploma munkájára a Csiszár.
2: Ja,
1: erre a Havas mondta, hogy hát azért, mert hülye volt, erre a Bakács mondja, hogy az addig oké, de én írtam a diploma munkáját.
2: Ja, és ez meg így... akarta tudni, hogy végül is
1: igen.
2: miért kapott
1: igen.
2: ő hármast.
1: Na, így van. Okay, na, most már így összeállt.
2: Így már sokkal viccesebb ez a sztori.
1: Így már nekem is. Így már össze is állt, meg így már sokkal poénosabb is a történet.
2: Na, igen,
1: és akkor
2: már jó
1: vissza, hogy vagy. A Bakács nem árulkodott végül is.
2: Visszaszívtam.
1: Mert ő csak annak
2: igen.
1: idején magának, Havasnak, Havas Henrik tanár úrnak mondta el ezt a
2: igen.
1: történetet. Azt, hogy most a Havas meg ezt kiteregette, az meg már az ő dolga, meg az ő történetéhez ez kellett ez a vallomás.
2: De,
1: na,
2: de
1: így
2: jó.
1: már vicces.
2: De
1: így már vicces.
2: Ez így jó. Megkérdezte, hogy miért kapott csak hármast. És valójában ő kapta azt
1: valójában
2: a hármast.
1: Ő kapta, igen.
2: Majd most már újja
1: de tényleg előttem, hogy mondja valaki, hogy hát azért, mert nem értette az anyagot, meg buta hozzá, meg hülye.
2: Leborta!
1: Hát oké, de én írtam apám. Tehát az, hogy Az oké, hogy őt lehülyézett, de én írtam.
2: Neked volt ilyen, hogy valakivel megirattál házi feladatot?
1: Persze.
2: Tudom, hogy volt. Te tudom, hogy volt.
1: Persze, voltak olyan osztálytársnők általánosban. Gimnáziumban már nem tudtam elsütni. Nem, kifizettem, hanem csak cuki voltam, hoztam neki csokit, kedvesködtem, olyan kis udvarolgattam, tudod, hát gyerek udvarlás, hát mondom, általános iskoláról beszélünk.
2: Kábítottad.
1: Mondjuk így,
2: igen. Hány éves volt akkor?
1: 26-27.
2: Nyolcadikban.
1: Hát sajnos előfordul az ilyen, ugye? Igen, bizonyos környékeken. Nem, mennyi voltam? Hát mit tudom én, 11-2? Három? Hát hány évesen kezdett a gimit? 14.
2: Akkor,
1: ja, azelőtt. Hát én 10-12.
2: És már akkor te írattál házi feladatokat.
1: Egyszer-kétszer, de akkor is szigorúan matematikából, mert nem voltam matematikus, és ezért muszáj voltam néha segítséget kérni, és más út nem lévén még arra is emlékszek, hogy egy még a vezeték nevére is, de azt nyilván most nem fogom mondani, egy Nóri nevű lány volt az én segítségemre.
2: Ördög Nóri volt az.
1: Ördög.
2: Nem,
1: a Nórival jártunk a Nórival,

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Vagy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni. És hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Dangó Pista a magyar zenei élet egyik legjelentősebb alakja volt, akinek neve máig összefonódik a magyar nóta és a cigány zene hagyományaival. Rövid élete ellenére olyan gazdag zenei örökséget hagyott maga után, amely több mint egy évszázaddal halála után is a magyar kultúra fontos részét képezi. Dallamai nem csak Magyarországon váltak

0: egyszerűvé, hanem a határokon túl élő magyar közösségek körében is. Ismerté és szeretetté váltak. Dankó Pista 1858. június 14-én született a délalföldi Szeged városában, szegény, cigány családban. Édesapja muzsikus volt, így a zene szeretetét már gyerekkorában magába szívta. A család nehéz anyagi körülmények között élt, ezért Dankó Pista nem részesülhetett magas szintű iskolai oktatásban. Ennek ellenére rendkívül tehetsége és kitartása lehetővé tette számára, hogy a zene világában kiemelkedő sikereket érjen el. Fiatal korában hegedülni tanult, és hamarosan különböző zenekarokban játszott. Nem csak hangszeres tudása volt figyelemre méltó, hanem kiváló dallamalkotó képessége, témája. Olyan dallamokat szerzett, amelyek egyszerre voltak könnyen megjegyezhetők, érzelmesek és mélyen magyar hangulatúak. Műveiben gyakran jelent meg a szerelem, a bánat, hazaszeretet és az elmúlás témája. Ezek az érzések közel álltak az emberekhez, ezért dalai gyorsan elterjedtek az országban. Dankó Pista különlegessége abban rejlett, hogy bár nem rendelkezett klasszikus zenei képzettséggel, ösztönös tehetséggel alkotott maradandó értékeket. Számos költő verseihez írt dallamokat, és együttműködött korának neves íróival, költőivel. Dalait akkor legjobb zenekarai játszották, és hamarosan az egész országban ismerté vált. Művei gyakran szóltak a magyar emberek mindennapi életéről, örömeiről vagy bánatairól, ezért sokan saját érzéseiket fedezték fel bennük. Legismertebb nótái közé tartozik az Az a szép, az a szép, vagy az Eltörött a hegedűn, valamint Most van a nap lemenőben. Ezek a dalok ma is gyakran felhangzanak magyar nótaesteken, kulturális rendezvényeken és családi összejöveteleken. Dallamai nemzedékeken keresztül öröklődtek, és a magyar zenei hagyomány részévé váltak. Művészi sikerei ellenére élete nem volt könnyű. Egészségét fiatal korától betegség gyengítette, és anyagi gondokkal is gyakran küzdött. Ennek ellenére fáradhatatlanul dolgozott, komponált és fellépett. Élete során több száz dal szerzett, amelyek közül sok máig fennmaradt. Munkásságával hozzájárult ahhoz, hogy a cigány származású művészek nagyobb elismerést kapjanak a magyar társadalomban. Dankó Pista 1903-ban mindössze 44 éves korában hunyt el. Halála mélyen megrendítette a magyar közvéleményt, temetésén hatalmas tömeg vett részt, ami jól mutatta, hogy mennyire szerették és tisztelték őt. Életműve azonban túlélte alkotóját. Szegeden szobrot emeltek tiszteletére, emlékét utcanevek, kulturális intézmények és rendezvények őrzik. Dankó Pista jelentősége nem csupán zenei alkotásaiban rejlik, személye annak bizonyítéka, hogy a tehetség és a szorgalom képes legyőzni a társadalmi és anyagi nehézségeket. Cigány származású művészként olyan sikereket ért el, amelyek példát mutattak kortársainak és az utókor számára is. Zenéje pedig hidat teremtett különböző társadalmi rétegek között, hiszen dalait a szegény emberektől kezdve a nemességig mindenki szívesen hallgatta.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
2: Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az első kerület Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Lezárják a második kerület Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. A 9. kerület Pékerdő utcát lezárják a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, a középső sávot fogják lezárni. Lezárják a 14. kerület Kerékgyártó utcát befelé az Öv utca után darozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, ezért irányonként egy sáv járható. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Kedden már fátyol felhők szűrik a napsütést, illetve délutántól nyugaton és északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Kora reggel 10-17 fokot mérhetünk, majd délután a csúcshőmérséklet 28-30 fok között alakul.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk!

0: 100.3 Rádiódik, Süsfelnap, Völgyi Zsuzsi és Makagyuszi nem árulnak Mirelit ludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 10 óra múlt 13 perccel, kedd van és június 9-e, reggeli napsütéses, szép időt kívánunk mindenkire. Nagyon jól megfogalmaztam, gyerekek.
2: Reggeli?
1: Várjatok, zavarba gyűjtem.
2: Na mit, a sajátmagától zavarba.
1: Az megvan, az a régi megasztáros asszony, tudod, Csóró.
2: Ki
1: nincs
2: volt?
1: Meg, öreg asszony, nagyon régi, mikor még a Friderikusz, Mester Tamás ültek Szín a zsűribe.
2: Melinda?
1: Nem került be, hát nagyon rosszul énekel, csak ilyen válogatón, és akkor akkor még a kapella kellett énekelni, és akkor elkezdett a Zsóra Lucifor, és akkor labada, és akkor utána abba hagyta, és akkor mondja, jaj, nehéz, akkor mondja a Friderikusz neki, na, tessék, mondja, mi a baj, hát folytassa, jaj, de hát Friderikusz úr, zavarba gyűjtem.
2: De cuki. És akkor
1: Friderikusz mondja, mitől jön, szóval magától, azt mondja.
2: Jaj, de cuki.
1: Azért mondtam most én is, hogy zavarba gyűjtem, én magamtól gyűjtem zavarba most. Na, szóval szép jó reggelt és szép délelőttöt kívánunk minden drága hallgatónak. Ezt akartam
2: dobd
1: mondani.
2: Dobd be a témát, az új témánkat. Mi a óra témája?
1: Kérlek szépen, sztárok vallomása arról, hogy miért nem született gyerekük. Ez azért is érdekes szerintem abból a szempontból, hogy azt gondolná az ember, legalábbis én, akkor nem is biztos, hogy minden ember, én azt gondolnám, hogy nagyon sok embernek az anyagi helyzete nem feltétlenül teszi azt megengedetté, hogy mondjuk szüljön 2-3 gyereket, de egy világsztár esetében azt gondolja az ember, ugye, hogy hát nekik aztán mindent is lehet, hiszen tele vannak pénzzel, tudnak dadát fölfogadni, nem?
2: Persze.
1: Tehát, hogy ez igazából...
2: Meg régen is ez, tehát a királyi családoknál nagyon régen ez úgy volt, hogy születtek a kis utódok, a kis trónörökösök, és akkor ott voltak a dadák, és a dadák nevelték ezeket a gyerekeket többé-kevésbé. Igen. Persze voltak olyanok, akik nem engedték át a dadáknak, de azért, amikor sokat utaztak, meg sokat jöttek, mentek, akkor a gyerekek védelme érdekében otthon hagyták, hogy ne kapjanak el semmilyen fertőzést, semmi betegséget, de nem a múlt századról szeretnénk most beszélni, hanem a jelenkori gyermek telen nőkről, akik világsztárok.
1: Igen, de mielőtt a világsztárok, hogy ugye én is úgy vagyok ezzel, és azért érdekelt engem személy szerint ez a téma, mert megmondom az őszintét, hogy én még mindig nagyon a kettő között vagyok, tehát a két álláspont között vagyok. Olyan ez a gyereknevelés dolog, ez egy nagyon pozitív és nagyon jó dolog, hogy az embernek van gyereke, és biztos vagyok benne, hogy a világ legboldogabb dolga, amikor a gyerekeddel együtt vagy, én ezt biztosan aláírom. Viszont olyan szomorú és olyan nehéz és rossz világot élünk, és ez sajnos csak egy rosszabb lesz, tehát jobb ez valószínűleg, hogy nem lesz, hogy annyira félti az ember, és annyira elgondolkodtatóvá teszi azt, akinek még nincs, szerintem, legalábbis engem minden esetre biztosan, hogy én teljesen egyet tudok azokkal is érteni, akik mondjuk nem vállaltak. Tehát, hogy én mind mondom, én nagyon a két tűz között
2: vagyok. Megmondom miért. Azért, mert férfi vagy, és férfiként a férfiakban nincs bekódolva ez feltétlenül, hogy ők mindenáron gyereket, meg szülőt szülők akarnak lenni. A férfiak tökre másképp. Én már láttam, de látom ezt. Tehát ez nagyon-nagyon sok férfival beszéltem, akik pontosan ugyanígy gondolkodnak. Nincs bennük meg az a bekódolás, mint a nőkben, ami hogy alapvetően genetikailag azért rengeteg nő hordozza azt a vágyat, ez be vagyunk kódolva, hogy igen, mi anyák szeretnénk egy idő után lenni, igen, vágyunk arra, hogy legyen kisbabánk, legyen gyerekünk, akivel törődni, foglalkozni tudunk, babázunk is, amikor kislányok vagyunk, nekem is a kislányom babázott, persze, meg a mai persze. Napig babázik, meg hát egész picinek, hát emlékszem, hogy még videókat is találtam most nem olyan rég arról, hogy tolja a kis babakocsit, és akkor gondoskodik, betakarja benne a babáját, akkor gyengéden megpuszíja, elringatja. Tehát ez a nőkben alapvetően benne van.
1: Ezt igen. Aláírom, ezt aláírom. Én inkább arra gondolok most, hogy a világ helyzete miatt gondolkozok így egy picit, hogy belegondolok abba, hogyha most ilyen helyzetek van, ilyen nehéz és néha azért elég szomorú világot élünk, hogy mi
2: anyagilag?
1: Lesz?
2: Anyagilag is, nehéz? Vagy is, miben nehéz?
1: sokkal...
2: Miben nehéz a mostani világ, mint mondjuk a szüleidnek volt?
1: Nem, akkor nem összehasonlításként akarom mondani
2: na
1: feltétlenül.
2: Jó, csak hát egy gyerekvállalás, tudom, sokkal, a szüleid is vállaltak gyereket, és nem volt könnyebb világ.
1: Valamiért sokkal jobban az arcunkban van tolva minden olyan negatív, hogy mit tudom én, ilyen-olyan támadások érték az ezt-azt-amazt, akkor ugye a pedofil történetektől kezdve, tehát hogy nagyon-nagyon
2: ez
1: sok olyan...
2: Ez mindig is volt.
1: Én azt értem, de valamiért, mivel most már ugye az internet, meg a tévé, meg minden egy olyan mindennapos, sőt, hát nem is tudjuk elképzelni nélkül az életünket, jobban az arcunkban van tolva, és ezáltal több dologról tudunk. Nyilván a szüleink nem tudhattak olyan dolgokról, amiről mi már egy kattintással tudomást szerzünk.
2: Hát, tehát ez nem befolyásolhatja egyébként azt, hogy szaporodjunk és legyenek gyerekeink.
1: Azt nem,
2: tehát ez
1: persze,
2: nem lehet befolyásoló
1: kép, csak...
2: tényező. Az meg egy másik kérdés, hogy visszakanyarodjunk a témaindítónkhoz, hogy nagyon sok világsztár itt most bevallja, hogy miért nem lett gyereke.
1: Hát én is erről beszéltem.
2: Igen, igen, de hogy ez, szerintem ezek a világsztárok nem feltétlenül azért nem vállaltak gyereket, aztán elmondjuk, hogy kik ők, mert mondjuk a világnak a zaja az így, vagy nem tudom.
1: Na, értem, igen, jól mondod. Hát
2: világzaja bántotta, vagy féltésből nem. Biztos, hogy vannak nagyon sokan, jó pár olyan világsztár is, akik mondjuk meddőséggel küzdenek, vagy küzdöttek.
1: Persze.
2: És ezt nem feltétlenül fogja ki nyilvánosságra hozni egy sztár, hogy igen, nekem nehezen jött össze a gyermekem. Akkor szokták már nyilvánosságra hozni ezeket a múltbéli dolgokat, hogy mondjuk nem jött össze a gyerek, amikor már összejön a gyerek. Itt volt például Beyoncé is. Beyoncé-nál nagyon sokáig nem lehetett tudni, hogy miért nem vállal a gyereket, miközben már régóta Jay-Z-vel házasságban éltek.
1: A majommal.
2: És aztán utána már mikor megfogantta az első kislánya, akkor utána elmondta, hogy igen, neki nagyon sok vetélése volt, sok problémával küzdött ezzel kapcsolatban, de nem teregette ki senkinek. Nem tartozik ez a nagy nyilvánosságra, az ő belső magánéletéhez tartozott.
1: Persze.
2: Vagy itt volt például Ördög Nóri, aki ugyanúgy a belül vívta a csatát, és rengeteg szomorú pillanata volt mindaddig, amíg meg nem érkezett a legelső kislánya, tehát hogy ott is volt egy éveken át tartó küzdelem azért, hogy mondjuk legyen gyerek. Szóval ezeket nagyon sok ember nem fogja, sok világsztár meg sztár nem fogja a rajongók órára kötni, meg az emberek órára
1: világos.
2: Kötni, ezt mind maguk éljük, maguk élik meg.
1: Igen, vannak más egyéb indokok erre, például itt van Ashley Judd, aki most ugye 58, és a könyvében írta azt meg, hogy nincs szükségem arra, hogy saját gyerekeket szüljek, amikor olyan sok árva vagy elhagyott gyermek van, akiknek szeretetre, figyelemre, időre és gondoskodásra van szükségük, ergo ugye ő inkább ezekről a gyerekekről gondoskodik. Most az nem erről nem szól
2: van
1: a fáma.
2: Van örökbefogadott kisgyereke?
1: Hát honnan tudjam?
2: Aha, nem tudom. Azt hittem, hogy múlt héten ott voltatok, hát nála vacsoráztatok ebédet.
1: Mindig olyan zavarba ejtő kérdést ezzel,
2: ja,
1: azt látom, csak ami oda van írva, drága Zsuzsám.
2: Azt hittem, hogy oda van írva, hogy
1: nincs.
2: És örökbefogadott, 4-5 gyereke.
1: Nincs odaírva, ennyit mondott. Én ebből arra következtek, hogy vagy örökbefogadott, vagy szimplán gondoskodik árva gyerekekről anyagilag, vagy
2: na,
1: nem tudom.
2: Egy kicsit álljunk meg, rágjuk meg ezt a sztorit. Tehát ez a hölgy, aki gyakorlatilag, persze ebből nem derül ki, hogy miért gondolja így, lehet, hogy éppen meddőség miatt, lehet, hogy neki nem jött össze a saját, de te fogadnál örökbe így
1: hát ez
2: gyereket?
1: Egy jó kérdés, hogyha nem lehetne esetleg gyerek, és mindenképpen szeretnénk, és
2: ha szeretnénk te is?
1: Akkor
2: benned van annyira a vágy, hogy apa legyél? Tehát benned
1: alapvetően
2: van
1: alapvetően igen, de mondom, lehet, hogy le tudnám úgy élni az életem, hogy nem.
2: Uh-huh.
1: Tehát, hogy benne van tehát én mondom, én nagyon két tűz között vagyok.
2: Nem
1: tehát
2: baj.
1: Én nagyon kettő között
2: szerintem
1: vagyok.
2: Ez azért is van, mert egyrészt, ahogy elmondtam, férfi vagy, a férfiakban nincsen meg bekódolva.
1: Sokban van. Nekem például gyerekkori legjobb barátomban tudom, hogy volt 20 fiatalabb.
2: Kevesebbet hallottam férfit, aki benne van.
1: Nyilván, csak mondom, hogy azért sok férfiba is van, akik direkt ők is mondjuk legfiatalabban akarnak már házasodni, hogy legyen gyerek, hogy ne 60 évesen kelljen még a játszótérre menni a gyerekkel.
2: Nekem nagyon is a barátomnak,
1: tudok, aki
2: barátomba
1: azért...
2: be volt ez kódolva, és a Wiesweiler Tomiba mindig mondta, hogy ő nagyon szeretett volna már gyereket, mert ő nagyon el volt mindig a gyerekekkel, ő szerette a gyerektársaságot, az unokaöccseit, a rokonságban lévő gyerekeket, és ő tudta például azt, hogy ő fiatalon szeretne apa lenni, és tudta azt is, hogy ő szeretne apa lenni.
1: Van ilyen is. Persze.
2: De kevesebb, mint nő.
1: Ez így van. Ez vitán felül így van. Szóval az örökbefogadás, figyelj, igazából ez nagyon hosszadalmas megbeszélés. Nem tudok erre most igennel vagy nemmel válaszolni. Ez egy nagyon hosszadalmas megbeszélés kéne, hogy legyen köztem és a feleségem között, hogy legyen-e, ne legyen-e, ha lenne, miért, ha nem, miért nem, stb. Ez egy nagy, ez nem
2: nehéz
1: lehet,
2: procedúra.
1: Erre nem lehet egy igennel nemmel válaszolni. Az meg a másik fele, hogy egy hosszas procedúra, ha igen mellett döntesz, ugye?
2: Igen.
1: Akkor is azt, mire elindítod, mire odajutsz, mire megkapod, stb. Nagyon-nagyon. Szoktak ugye béranyát is fölbére, annak is van egy hosszadalmas procedúrája.
2: Hát Magyarországon
1: plusz,
2: nincsen.
1: Magyarországon pláne nincs is.
2: Legális törvény, szóval, vagy hát erre nincs törvény. Tehát itthon nem legális a béranyaság.
1: Szóval itthon csak az örökbefogadás van, vagy van ez a petesej dolog, vagy nem tudom, mit szoktak.
2: Petesej donor?
1: Vagy mit szoktak el? Hát
2: van ilyen.
1: Hogy beleinekciózzák a nőbe, vagy nem tudom, pontosan nem akarok hülyeséget mondani, de hogy van ilyen, nem? Hogy egy anya elmegy.
2: A beültetés?
1: Igen, az, köszi. Az.
2: Lombik baby program?
1: Az. Na, az van ilyen itthon, ugye?
2: Persze.
1: Na, akkor jó.
2: Na jó, de hát ez, tehát hogy akkor még azért az ember arra törekszik, hogy sajátja legyen. De az örökbefogadás az tényleg egymás. Egyébként ez egy hosszadalmasabb kérdés.
1: Igen, nem is tudok erre mondom egyértelműen igent vagy nemet mondani, mert ez egy hosszadalmas dolog. Na mindegy, vannak itt még különböző indokok a sztárok szájából, úgyhogy mindjárt el is mondjuk nektek, de kettő darab zene, és jövünk.

0: is vagyunk, 10 óra múlt 31 perccel, és folytatjuk a két zenével ezelőtti megszólalásunkat. A következő alany egy férfi, ráadásul Ricky Jarvis, az angol műsorvezető és humorista, mondja azt, hogy egy csecsemő miatt nagyon aggódnék. Van egy macskám, és már azért is aggódom. Tessék egy másik férfi, aki ezt mondja. Háromszor is ellenőrzöm az ajtót, mielőtt elmennék. Minden szobába teszek ételt és vizet, hát ha becsukódik az ajtó, és 20 percig éhes marad. Árult el Ellen DeGeneres show-jában.
1: Az aggódás? Hallottam ilyet is, igen, aki hát túlagódja. Te a túlagódó szülőtípus lennél? Tehát, hogy te hát nem a világ sorsa miatt aggódnál, hanem maga a gyerek
0: hát
1: a világ, miatt?
0: Hát ez egybe van az én szememben, ezt nem tudom külön választani. Hát a gyerek miatt aggódnék, hogy ebben a világban...
1: De milyen ez a világ? Nem értem. Mi ez a világ?
0: Nem tudom, én nagyon félteném őt. Én nagyon...
1: Mi
0: nem
1: van
0: tudom,
1: ebben a világban, amitől annyira kell félteni?
0: Nem tudom ezt így egy szóval megfogalmazni. Olyan, nem tudom, talán gonoszabb lett a világ, mint régen volt. Úgy azt érzem inkább. Azt látom így az, hogy jó, nem vagyunk már annyira empatikusak egymással, nem vagyunk segítőkészek, nem vagyunk tisztelt a kivételnek, ilyenkor ezt mindig hozzá kell tenni, de én nekem az maradt meg, hogy az én gyerekkorom a 90-es évek, 2000-es évek elején még egy olyan közegbe történt, ahol a szomszédokkal ismertük egymást, lehetett bízni az emberekbe, rá tudtad bízni mondjuk a gyerekedet a szomszédra,
1: nem
0: vagy
1: igaz.
0: A lakáskulcsodat.
1: Rá tudtad bízni, de hát én velem konkrétan olyan történt a szomszéddal, amit inkább hagyjuk, mert az nem egy idevágó téma. Nézd, most, és nem is akarom ide behozni.
0: De
1: látod,
0: ez egy olyan beszélgetés, akkor is, aminek nem lesz sose vége, mert igen, nyilván mindig volt ilyen is, meg olyan is.
1: Na, de Justi, akkor is megvolt a világban sok szörnyeteg.
0: Persze, tehát, ezt nem mondtam, hogy nem, akkor nem.
1: De, mert hogy ez a világ már rosszabb. Tehát, hogy itt most már
0: én
1: több
0: a... Én azt látom.
1: Vagy felnőttél, és felnőttként látod.
0: Hát persze,
1: igen.
0: Persze.
1: Mert gyerekként azért ezt nem tapasztaltad.
0: Nem, persze, hogy nem.
1: És lehet, hogy neked se tapasztalná a gyereked, tehát hogy lehet, hogy te felnőttként...
0: Így van.
1: Jó, mondjuk
0: ebbe igazad van.
1: Te lehet, hogy jobban féltenéd, és ettől...
0: Igen, de ebbe igazad van, hogy lehet, hogy amiért én nem láttam annó, azért az én gyerekem se látná most. Ebben igazad van.
1: Nekem nem látja Gloria a rossz világot. Tehát nem látja a szörnyeteget. A gyerek mindig azt látja, amit a szülő is mutat és szemléltetni akar a világból, de meg lehet azt oldani, hogy erre is van egyébként egy Black Mirror sorozat, olyan érdekes ez az egész, tehát hogy mindegy, hogy a szülő azért van, hogy megóvja, megvédje, gondoskodjon arról, hogy igen, ne érjék olyan atrocitások, ne érjék olyan bántások, ne tudja meg a világ rossz dolgait. Tehát, hogy ezért vagyunk mi felelősek szülők. De mindegy. Na nézzük tovább, ki mit gondol, miért nem lett gyereke? Kíváncsi vagyok.
0: Na mondhatod a következőt.
1: Hát ki ez?
0: Ne engem.
1: Ki ez egyébként? Ki ez a Jennifer Coolidge? Én őt nem ismerem, sose láttam.
0: Oda van írva, 64 éves színésznő, igen.
1: Ő egy sorozatsztár, és pedig azt vallja, vagy azt nyilatkozta, hogy nem érzi úgy, hogy elég érett lett volna bármikor is arra, hogy családot alapítson. Ő azt vallja magáról, hogy nagyon éretlen, és ezt tartotta valójában vissza attól, hogy gyermeke legyen. De ez jó, hogy ezt be tudta vallani, nem? Hogy
0: ez is egy olyan dolog, igen, hogy na például
1: nem
0: ez
1: tudott
0: is,
1: igazán
0: ez is,
1: felnőttként részt vállalni egy gyerek életébe.
0: Igen, azért azt tegyük hozzá, és ezt nyilván te is nagyon jól tudod, vagy akinek még nagyobb gyereke van, az még, mert hogy szokták mondani, hogy kisgyerek, kisgond, nagygyerek, nagygond, erről nyilván erről is megoszlanak a vélemények, erről is lehet vitázni, de hogy én azt gondolom, hogy ez is egy, az érettség is egy jó indok arra, mert azért a gyerek körül szerintem egy idő
1: szerinted
0: után
1: megszűnik. Szerinted ez nem kifogás?
0: Nem feltétlenül.
1: Miért nem lett gyereke? Már nem vagyok elég érett hozzá.
0: Nem feltétlenül, mert egy gyerek körül rengeteg a teendő, rengeteg az intéznivaló, a foglalkozásra, stb. És ha te magad, mint ahogy most nyilatkoztad ez a színésznő, nem vagy eléggé...
1: Nem érzed magad éretnek ehhez,
0: meg picit önző is vagy, mert ez egyfajta önzőség is, hogy te annyira magaddal vagy elfoglalva, meg a te magad dolgaival, hogy nem vagy képes.
1: Annyira magát, hogy nem fér bele még egy életnek a
0: igen, de az ilyeneknek a házasságunk se túl jó, valószínűleg tartom én. Tehát ezt így nem tartanám kifogásindoknak, hogy kérdezted, de nem is tartom annyira jó indoknak, mert az ilyen embernek akkor nem csak gyerek nem való, hanem házasság se, mert egy házasság is pontosan arról szól, hogy nem magaddal foglalkozzál csak, nem én vagyok onnantól kezdve, hanem mi. És ha meg gyerek gyereked van, akkor meg már gondolom csak a gyerek van első körben, és utána amögé teszel be mindent, főleg igen. az elején, ameddig... Igen. ameddig nem nincs...
1: Kialakul az elsőbségi sorrend.
0: Hát igen, és főleg gondolom, mit tudom én, 0-tól 10 évig, amikor még ő effektív, most idézőjelbe téve, a világáról nem tud, az a gyerek, és később meg aztán az aggódás miatt elkezd járni bulizni, randizni, stb. Tehát, hogy ezek mind-mind olyan dolgok, amihez tényleg kell egyfajta érettség, hogy ezt te tud kezelni. De ehhez, hát, hogyha nem
1: és
0: vagy elég
1: azokkal,
0: empatikus,
1: akik
0: meg...
1: Mondjuk, akik mondjuk gyerekként vállalnak gyereket, mondjuk az én anyukám, az én anyukám 17 éves volt, amikor én jöttem neki. Látod? Szóval még szinte
0: más
1: gyerek volt.
0: Más világ volt, Zsuzsi, más világ volt. Megint csak ezt tudom mondani. Semmi kérdezd meg anyukádat, hogy miért. Kérdezd meg, nem fogja
1: neki,
0: azt mondani, hogy
1: ugyanúgy,
0: nem volt más világ.
1: Neki nagyon nehéz volt akkor, tehát nem volt más világ. Neki ugyanúgy meg kellett küzdeni, nem volt semmivel se könnyebb. Sőt, most azért neki könnyebb nyilván ebben a világban, de hát már sok mindent elért.
0: Persze,
1: tehát akkor nem volt neki se könnyebb. De
0: azt ne felejtsd el, hogy abban az időben, amikor a te anyukád is nagyon fiatal volt, és úgy lett anya, az enyém is, az én nagymamám is, akkor ez volt a, most mondjuk így divat, de nem nevezzük divatnak, ma már nem divat. Tehát ezért a szempontból, ha másban nincs igazam, ebben biztos, hogy igazam van, hogy teljesen
1: hát
0: más világ volt.
1: Nem direkt vállalták a szülőséget, anyukát, biztos, hogy már vágyból vállalt az anyaságot.
0: 19 évesen.
1: De hát ő már akkor férhez is ment, nem? Tehát az én anyukám
0: hát
1: meg...
0: Előbb volt terhes, mint hogy férhez ment volna, de igen.
1: Az én anyukám is előbb lett...
0: Na ugye.
1: Várandós, és aztán ment férjhez.
0: Ugye, köszönöm. Tehát, hogy akkor csak igazam van, más világ volt. Akkor egy picit jobban rá volt a nőkre ezt tolva, hogy 19-20 évesen te már egy családanya legyél. Ma meg egy 20 éves, még azon adja a maximum, hogy ha okos, már pedig reméljük, hogy okos és ügyes, hogy melyik főiskolára vagy melyik egyetemre menjen tovább tanulni, hogy építsen karriert.
1: Jó, hát meg
0: hogy
1: azért is volt
0: még,
1: más,
0: stb.
1: Mert
0: stb.
1: Ott akkor még benn volt a katonaság, és a férfiakat elvitték katonának, és az a lány, aki megvárta, amíg lejárt az a 2 év, akkor azt illett utána eljegyezni, feleségül venni.
0: Na
1: tehát
0: ugye,
1: így
0: azért
1: ilyen szinten...
0: más világ volt azért. Más
1: voltak
0: világ
1: más
0: volt. És te
1: dolgok,
0: is később
1: igen.
0: lettél anya. Te már te magad is az a generáció vagy már.
1: Ez nem rajtam múlt egyébként, ez csak azon múlt. Én nem a karrierépítésem miatt lettem később anya, hanem azért, mert nem volt meg a megfelelő partner, aki ugyanúgy szintén gyereket szeretett volna. Ha én tehettem volna, én már 24 évesen már vállalok gyereket, mert én azt lőttem be magamnak.
0: Fiatal anya legyen.
1: Mindenképpen igen. Tehát, hogy úgy korban már azt gondoltam, hogy elég érett leszek az anyaságra, csak hát olyan felelős gondolkodás férfi nem volt akkor éppen mellettem, aki
0: persze.
1: ugyanígy vállalt volna a gyereket.
0: Ez is egy jó indok, ez nem tudom, hogy majd elhangzik-e, de hogy ez is egy jó indok, hogy nem találsz olyan társat az életed során, akibe te, mint nő,
1: igen.
0: meg tudsz annyira bízni, és az életedet rábíznád, hogy létrehoz egy új életet még.
1: Aztán várjál, mert később
0: érted?
1: Ez olyan szinten változott bennem, hogy úgy döntöttem, akkor voltam 33 éves, és azt mondtam, azt tudtam kijelenteni anyukámnak, hogy nem érdekel, hogyha nem lesz meg az a férfi, én akkor is anya szeretnék lenni, valamilyen úton, módon az leszek. És aztán a 2 éven belül végül az is lettem. Tehát,
0: de ez
1: meg...
0: is egy jó indok lenne, hogy nem. Hát van, biztos vagyok benne, hogy számtalan olyan nő, aki hasonló cipőben jár, mint akkor te jártál, hogy hiába akartál már 24-25 évesen anya lenni.
1: Nem volt partner mellé.
0: Nem volt partner.
1: Igen.
0: És mi van, hogyha valaki erre csak 35 évesen döbben rá, hogy eddig nem volt olyan partner, telik az idő, és azért ti már a szervezetetekből, meg
1: a biológiai óra, ez tényleg való, hogy
0: már
1: ketyeg.
0: 40 évesen necces.
1: De
0: lehet,
1: nekem pont
0: de
1: 40 éves volt a barátnőm, amikor hát nem volt neki sem, meg addig az a partner, aki közösen vállalt volna a gyereket vele, és akkor teherbe esett, és úgy gondolta, hogy ha az a férfi nem vállalja ezt a felelősséget vele, akkor ő egyedül végigviszi, és végül is így is lett egyedül.
0: De azért 40 éves nőként már most nem akarom bántani, mert nem ismerem, de necces. Azért, hogy 60 éves leszel, mire a gyerek csak 20. Az még mindig nagyon-nagyon fiatal gyerek. Tehát épp, hogy leérettségizett. És te már 60 vagy. Az meg már azért, akárhogy nézed, nem vagy fiatal.
1: És
0: sőt.
1: Akkor neked ez már egy olyan tényező, mert te is lassan 40 vagy.
0: Így van, 40 lesz. De férfinál egy picit olyan szempontból másnak tartom, hogy hogy ott egy picit másabb. Tehát ott sűrűbben hallasz olyat, hogy egy férfi 40-45 évesen lesz apa. Azt se tartom feltétlenül egy
1: plusz hoznak. De hát az a férfi is 60 éves lesz, mire az a gyerek 20.
0: Ez így van. Csak valahogy mégis azért az ember azt látja, vagy azt érzi inkább, hogy anyaként egy picit másabb ez.
1: Miért?
0: Mint apaként.
1: Miért?
0: Az anya aktívabban ott van egy gyerek életében. Minden szinten.
1: Na
0: szerintem.
1: Jó, de hát igen, mondjuk így
0: tehát
1: van.
0: Minden szinten aktív. Az anyához van kötve ez az egész. Nem véletlen, hogy anyaságról rengeteg téma van, és rengeteg helyzet, meg minden. Míg az apasság az is, de hogy azért az... Nem véletlenül mondják, van ez a hülye vicc is, hogy az anya mindig biztos, az apa meg nem. Mert az anya az ott van a szülésnél, ő biztos, hogy ő az anya. Érted? Tehát, hogy ez egy ilyen, nem tudom, nekem ez lehet, hogy egy régi öreg cigány berögződés, de valamiért
1: de nem,
0: az anya...
1: tényleg az anya az valahogy
0: jobban kötődik ehhez jobban. Az egész történethez. És azért mondom, hogy egy anya már 60 éves, mire a gyerek csak 18-20, hát az már
1: az
0: olyan...
1: Az a félelem, hogy nem tud részt vállalni az unokába, vagy ilyesmi?
0: Ja, abban már biztos nem. De...
1: Miről beszélsz?
0: Hát abban már az, hogy az unok... Hát szerintem megéli, hogy az egy olyan anya, aki mondjuk 60 éves, mire 20 éves a gyereke, megéli azt, hogy
1: ja,
0: az unokája is felnő.
1: Ja, úgy
0: hát
1: értem.
0: Hát ne viccelj már, hát hány éves korig fog én 110?
1: Hát még felnő biztos nem, de mondjuk... Mondjuk én szerintem az én lányom annyira be van kötve így az anyaságra, ő annyira szeretne anya lenni. Tehát ő elmondta nekem, hogy ő biztos, hogy nagyon korán már szülő lesz.
0: De nálad meg nálad megint más, azt hiszem, hogy 44 vagy, a gyereket 9, bőven benne van az, hogy mondjuk 20 év múlva szül, te 20 év múlva 64 leszel. 64 évesen van egy unokád. Tök jó. Hát az abszolút egy íze. Na de én azt mondom, hogy az, aki 60 éves, mire a gyereke csak 20, azért 20 évesen ritkán szülnek még az emberek. Vagy házasod, ha férfiról van szó, házasodik és vállal
1: hát
0: a gyereket,
1: mondjuk, hogyha
0: stb.
1: 4 év múlva, mondjuk 24 évesen, akkor már az egy 64-65 éves, azért anyukám még 65 évesen, vagy nincs még 65 éves, 63
0: és
1: éves.
0: És van egy 10 éves unokája.
1: De várjál, nem azt mondom, hanem hogy ő most még jelen pillanatban még mindig tanul valamit.
0: Jó, de valami megint más, mert ő ilyen belkötöttségű.
1: De részt tud venni. Na, igen. Ki van még?
0: Na, hát még itt van Oprah, a nagyon híres talk show műsorvezető, ugye Oprah Winfrey. Ő mondta azt, hogy ha lennének gyerekeim, utálnának engem. Valószínűleg az Oprah showhoz hasonló műsorban kötnének ki, ahol rólam beszélnének. Mert valami az életemben biztosan háttérbe szorult volna, és az valószínűleg ők lettek volna.
1: Hát,
0: figyelj, az Oprahnál...
1: De legalább ezt belátta.
0: Igen, az Oprahnál ez azért egy pozitív dolog, mert ő ugye egy nagyon-nagyon komoly üzletember, aki vagy üzletasszony, bocsánat, akinek az egész életét tényleg ezt töltötte ki, és hogyha ő neki lettek volna gyerekei, akkor tényleg az lett volna, amiről azért rengeteg fáma szól, miután felnőnek azok a gyerekek, és sztárok csemetéi, és akkor mondják, hogy hát igen, konkrétan a Consuela nevű Dada nevelt föl.
1: Nem lett szimpatikus ettől az Oprah nekem. Fú.
0: Figyelj, nekem az Oprah amúgy sose volt. Oké, hogy az egyik legnagyobb talkshow-nak volt a műsor, nekem a Jimmy Fallon a nagy példakép amúgy is, tehát, hogy nem tudom, nekem az ő műsora az
1: mennyire
0: a mérvadó talkshow.
1: Mi jön le ebből neked ebből a...
0: Na, ebből az, hogy mérhetetlenül önző.
1: Egy egoista, egy önző, egy ilyen törtető.
0: Hogy ő már tudja azt, hogy ő igen, hogy ő neki tudja, hogy a gyerek szorult volna a háttérbe, mert ő annyira ment az üzlete, a talkshow-ja.
1: Eddig se. Nem volt vele semmi bajom, de most már van.
0: Majd gyűlölöm. Mindjárt, jaj, már ír neki üzenetet, most látom. Jaj, lehordja mindennek.
1: Te!
0: Na jó,
1: te.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe! www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
3: Megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát. Nyilvánosak lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a Belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekülti státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Ismét bárki számára elérhetők lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros terv

0: Hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti az 500-at. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Ponfréd úton az 50-es táblánál csak nem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Országszerte várja a diákcsoportokat 30 hazai fürdő a Súlya Strandon programban mától másfél héten át. A Magyar Fürdőszövetség célja, hogy az iskolák az oktatás helyszínét időszakosan áthelyezve biztosítsák a tanulóknak az élményszerű oktatást és játékos programokat a vakációig még hátralévő időben. Így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén. Egyebek mellett matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaóra is helyet kaphat a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. 150 szorványban élő magyar fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. A Gárdon, Máiban és Orfűn az ötnapos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az első kerület Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Lezárják a második kerület Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. A 9. kerület Pékerdő utcát lezárják a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, a középső sávot fogják lezárni. Lezárják a 14. kerület Kerékgyártó utcát befelé az Öv utca után darozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, ezért irányonként egy sáv járható. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Kedden már fátyol felhők szűrik a napsütést, illetve délutántól nyugaton és északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Kora reggel 10-17 fokot mérhetünk, majd délután a csúcshőmérséklet 28-30 fok között alakul.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Hölgyi Zsuzsi és Makagyuszi megint kisütöttek valamit. 100.3 rádiódik, süs fel nap, minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 15 perccel, még mindig kedd van, még mindig június 9 van, és még mindig süt a nap. Szép
2: délelőttet. És még mindig itt vagyunk. Sziasztok!
1: Igen.
2: És ha folytassuk ezt a témát, mert szerintem ez egy nagyon érdekes téma, érdekfeszítő, nekünk legalábbis. Szeretjük ezeket rákcsálni, boncolgatni, emészgetni.
1: Igen.
2: Hogy ugye a témánk alapindítója, hogy ki, melyik világsztár miért nem vállalt gyereket?
1: Igen, és itt mi is megbeszéltünk, ugye nekem még nincs, és ugye el is mondtam, hogy én a két tűz között állok. Igazából hát eddig ugye Oprah volt a legunszimpatikusabb, Zsuzsi írt is most neki egy levelet.
2: Igen, megírtam
1: neki. Beraktam Google Translate-ba, hogy fordítsa le neki.
2: Nyilvános levelet írtam neki.
1: Nyílt levelet, azt úgy tudod, hogy nyílt levélben támadta meg Oprah Winfrey.
2: Igen, megírtam neki, hogy nagyon ellenszenves lett most emiatt a nyilatkozata miatt, hogy azért
1: hát
2: nem lett gyereke.
1: Hát neki, csak ezt nem fogom most nem elmondani,
2: mert
1: nem
2: kérlek.
1: Mondom, nem.
2: Azért nem lett gyereke, mert annyira önző. Biztos háttérbe szorultak volna a gyerekei, azt
1: de
2: mondta, de nem baj, jobb is ez így.
1: Igen, tulajdonképpen az se baj, hogyha valaki ezt is belátja. Tehát, hogy mindig jobb ez, mint amikor nem látod be, de már megvan a gyerek, és akkor nem foglalkozol vele. És mikor mondják ezt neked, mondjuk szembesítenek téged, ez akkor meg minden fogga körömet tagadod.
2: Ez így van.
1: Így legalább, figyelj, nem tudom hány éves az Oprah, de ő is van, vagy 60, nem szült, már nem is fog, de legalább elmondta, hogy azért nem, mert én tudom magamról, hogy annyira törtető üzletasszony voltam egész életemben, hogy a gyerekeimet leszartam volna.
2: Igen,
1: konkrétan ezt mondta.
2: Más foglalkoztatta őt, csak a karrierje, készen.
1: Így van, így van, így van. Aztán itt van egy 78 éves énekesnő, Stevie Nicks, aki azt mondta, hogy olyan ez, mintha azt kérdeznék, művész és író akarsz lenni, vagy feleség és szerető. A gyerekkel megváltozik a prioritásod. Nem akarok szülői értekezletekre járni, nyilatkozta. Gondolom nem most, 78 évesen, hanem még ez egy régebbi nyilatkozata. Hát ő se lesz sokkal szimpatikusabb, ne. Igen, ezzel.
2: Már neked se? Ezzel nem lesz szimpatikus egy nő, amikor így, tehát hogy a férfiaknak, mit vált ki egy férfiból, amikor egy nő így beszél?
1: Nézd,
2: az
1: nem akarom külön választani azt, hogyha egy férfi mondja, akkor az jól áll neki, mert hogy ő férfi, és ha egy nő mondja, akkor meg mekkora egy, mert nem. Nem, de ugyanakkor figyelj, mindenkinek a saját döntése, hogy ő létre akar-e hozni egy életet,
2: vagy sem. A kérdésem az volt, szimpatikus egy nőtől ez
1: tudom,
2: elhangzik.
1: Tudom, de politikusan válaszolok.
2: Ne válaszolj politikusan, én meg politikusan kérdezek vissza. Mi volt a kérdésem?
1: Igen,
2: na, szimpatikus egy nő, egy ilyen után.
1: Nem feltétlenül szimpatikus, de nem is ítélem el, ez nagyon fontos. Tehát,
2: nem, én sem.
1: Nem szimpatikus, nem feltétlenül tudnék azonosulni ezzel a akár a Stevie Nicks, akár az Oprah gondolatmenetével, de ugyanakkor elfogadom maximálisan azt, hogy ők úgy gondolkoztak erről egész életükbe, hogy figyelj, én nem akarok gyereket, mert én annyira egocentrikus vagyok.
2: Mert fontosabb a saját életem.
1: Igen, és nem. És akkor azt tudod, mit tudsz erre mondani? Jó van. Uh-huh. Nem? Tehát erre nem tudsz más, mert nem tudod ezért őt bántani.
2: Nem, de szimpatikusabb lett.
1: Figyelj!
2: De nem szimpatikus, igaz?
1: Azt mondtam, hogy nem feltétlenül. Ne akarjon, kérem. Képviselőtársam, válaszoltam a kérdésére, jó?
2: Megadom a szót tovább. Egy percben.
1: Válaszoltam, köszönöm. Na, itt van Seth Rogen, én őt nagyon csipázom amúgy
2: férfi.
1: Alapvetően. Hát igen, de mindenki tudja, ki
2: hát
1: az
2: jó,
1: a Seth
2: van,
1: Rogen.
2: Az előbb a Stevie Nicks az egy nő volt, és férfi névvel. Szóval
1: na mindegy,
2: Seth Rogen
1: a Stevie Nicks-et is már hallották, igen, ő egy 78 éves énekesnő, Seth Rogen, meg egy humorista színész, őt is szerintem nagyon jól tudjuk, hogy kicsoda, de a Zsuzsi kedvér, igen, ő egy férfi, aki 2011 óta házas, és ő azt mondja, hogy nem tűnik túl szórakoztatónak. Az emberek úgy írják rá a gyerekvállalást, mint a fájdalom tengerében felvillanó rövid pillanatok. Ezzel szemben a gyermektelenség mindig csodás. Nincs benne semmi ilyesmi. Egész nap egyszerűen remek. Soha nem gondolom azt, hogy bárcsak lennének gyerekeim, hiányzik, hogy nincsenek. Mondta ezt még 2023-ban. Gondolom azóta se sok minden változott, vagy hát nem tudunk
2: igen,
1: róla legalábbis.
2: Igen, egy férfi pontosan így gondolkozik szerintem.
1: De látod? 2011 óta házas, az azt jelenti, hogy 15 éve házas, és a feleségével teljesen egyetértenek abba, hogy számukra nem vonzó dolog az, hogy szülők legyenek.
2: Nyilván van ilyen is, tehát hogy egyértelműen
1: és
2: van ilyen
1: az,
2: is.
1: És találkozik ez a két ember.
2: Igen. Az a neccesebb, amikor valaki akar a házasságba, és valaki meg nem. Az szerintem házasságtöréshez is vezethet. Mert igen, határozottan mondom ezt. Hogyha mondjuk az nekem például az esküvőm az pont ebből indult ki. Nem azért, mert már vártuk a gyereket, hanem azért, mert pont megbeszéltük mind a ketten gyereket akartunk. És ez tök jó volt, tök jó. Hogy jó időben találkozott jókor. Így rögtön van. Hozzá is mentem a volt férjemhez. De, hogyha találkozik két olyan ember, akinél, ez egy nagyon fontos, ezt meg kell előtte beszélni, mielőtt házasságba lépsz. Akarsz gyereket? Igen. Mert jól ha mondod, a másik nem akar, akkor...
1: És te meg nagyon akar? Igen, jól mondod. Innen is drága Gabikámat üdvözöljük, hogy ő akart. De hogy tényleg, ez tényleg így van. Nálunk ezért jó. Feleségem akar, de mivel ő is már 35 lesz ugye hétfőn, ezért ő benne is az van, hogy ha nem sikerül úgymond olyan természetes úton, csak úgymond a semmiből, akkor ő is azt mondta, hogy elfogadja ezt az életet.
2: Ugyanígy gondolkodtam én is.
1: Elfogadja ezt az életet. Ugyanígy hogy mi ketten leszünk, lesz egy cuki kutyánk, beutazzuk a világot, hajózgatunk majd, mint a púró amerikaiak, felszállunk egy világjáró hajóra, azt megyünk vele majd öregségünkre, reméljük olyan nyugdíjunk lesz, kopogjuk is be.
2: Nézd, ugyanígy gondolkodtam én is, mert az esküvőnk után azért jó pár hónap telt el, amikor vártuk és vártuk a csodát, és aztán utána elkezdtem azon gondolkodni, hogy hát végül is nem voltunk még semmi vizsgálaton, életünkben, ilyennel kapcsolatban, ezzel kapcsolatban mi van, hogyha mondjuk nem jön össze a gyerek.
1: Sajnos ez is benne van.
2: És úgy voltam vele, hogy akkor a jó Isten ezt szánja nekünk. Tehát, hogy akkor a mi Istenünk nem adja meg nekünk ezt az örömöt, ezt a csodát, akkor nekünk más jut, más csoda, ezek sosem véletlenek. Nem mentem volna meddőségi klinikára, de ezzel semmi baj, aki megy, tehát az egy jó dolog, hogyha valaki elmegy. Én személy szerint nagyon rá
1: bíztam. Anyám ilyen helyen dolgozott egészen haláláig, és mondta, hogy amúgy nagyon-nagyon nagy öröm, amikor egy jó hírt tudsz közölni egy olyan. És mondta, hogy én kérdeztem egyszer, sose felejtem el, hogy mondom, ilyen 30 plusz 40-es nők mennek. Azt mondja, nem egyszer jött be, azt mondja, 22-23 éves, az úgy mondta, az a kislány, hogy azt mondja, nem tud teherbe esni, pedig két éve próbálkoznak.
2: Igen, ezt tudom én is.
1: Szóval ezt anyám mondta, aki egy meddőségi klinikán dolgozott, egészen a tavaly lassan egy éve, hogy meghalt, azelőttig a meddőségi klinikán dolgozott, és mondta, hogy rengeteg ilyennel találkozott. Szóval a feleségem ugyanezt mondta, amit te, hogy ha nem jön össze, nem, azt mondta, hogy el tudja fogadni ezt az életet, mert akkor nem ez a sors van számva.
2: Én is így gondoltam.
1: Hogy legyen gyerekünk, hanem lesz pici kutyusunk, reméljük, hogy lesz egyszer egy kertes házunk, nevelni ott majd növényeket, én meg kiülök a hintaszékbe és keresztrejtvényt fejtek, el leszünk. Tehát, hogy figyelj, nem egy olyan embert ismerek, akinek... Mi van?
2: Már az öregségét tervezi.
1: Milyen öregség? Hát én valamelyik nap ültem be a kádba, azt keresztrejtve, de milyen öregség?
2: Azt hittem, belefulladtál.
1: Ez most történt pár
2: azt
1: napja.
2: Azt hittem, hogy bealudtál, azt befulladtál.
1: Aludni
2: milyen
1: nem
2: öreg már
1: kádba, gyerekek,
2: öregem, gyerekek,
1: milyen öregség? Hát nem, most volt hétvégén, vagy múlt hétvége felé. Fogtam, betöltöttem a kádat, bevittem a drága rejtvényemet, nagy rejtvény, ami nagy kockást, ott, hogy lássam rendesen. Ja. És befeküdtem, azt keresztrejtvényezt. Tudod, hogy nekem lekapcsol engem? És imádom.
2: Az kemény, amikor majd tényleg egy ilyen nyugodt élettérbe bejön egy sírós baba. Na mindegy, nem baj, Jessica.
1: Hát igen. Szóval ezért vagyok úgy vele, hogy nekem nem minden vágyam. Pont tegnap beszélgettünk azt hiszem
2: azért,
1: erről, hogy
2: szereted az életedet, szereted a nyugodt életedet, és azért egy gyerekát átírja.
1: Maximálisan, de mit is mondtam az előző órában megszólásban, hogy a gyerek akkor mindenek előtt. Hát tehát, hogy ezt én is tudom, pedig nincs gyerekem.
2: Akkor le kell tenned a keresztrejtvényt, akkor nincsen keresztrejtvény,
1: hát
2: a puci.
1: Hát tudom keresztrejtvényt írni.
2: Na mindegy, én azért kívánom, igen, hogy ezt éld meg, ezt a csodát, hogy éljétek meg.
1: Itt van a volt feleségem is a listán, Miley Cyrus.
2: Nem akar gyereket, azért nem váltam akar, el tőle.
1: Nem, ő akar tőlem elválni, mert rockermanusokat kamázta.
2: Mert te meg akartál
1: gyereket. Persze, meg föl akartam csinálni, hogy drága pénzek, jöjjenek nekem tartásdíjnak. Miley Cyrus-tól, persze. Szóval a 33 éves énekesnő ugyan még fiatal, de úgy érzi, hogy erre a bolygóra nem szeretne saját gyereket szülni. Na, tessék, ja, miért váltam el? Ugyanúgy gondolkozunk.
2: Miért váltam el?
1: Csak elveszünk és elveszünk, ez már Miley Cyrus mondta, csak elveszünk, és elvárjuk, hogy továbbra is termeljen. De már kimerült, nem tud többet termelni. Egy szarbolygót örökölünk, és én nem vagyok hajlandó ezt továbbadni a gyermekemnek. Amíg nem érzem úgy, hogy a gyermekem egy olyan földön élhet, ahol halak úszkálnak a vízben, addig nem hozok világra még egy embert, akinek ezzel kell majd megbirkóznia.
2: Hűha.
1: Ó, ilyen kicsit zöldbe gondolkodik.
2: Nagyon.
1: Nem mond hülyeséget amúgy. Na, ezt előbb elfogadom, mint az oprás hozzáállást. Nem hagyom már. Nem hagyom már nekem.
2: De várjál már, remészszük már egy kicsit, ahol halak úszkálnak a vízben. Hát de... úszkálnak még alak a vízben.
1: Jó, de ő ezt arra gondolt, hogy, hogy ő egyre jobban...
2: Kiszállott a Velencei tó, mert látta.
1: Igen. Nem, ő nyilván arra gondolt, hogy, hogy ez a bolygónknak a geoszisztémája már nem olyan, mint régen volt. Tehát már sokkal koszosabbak a vizek, sokkal több a szemétlerakó telep, stb. Stb. Tehát nyilván erre értettem Miley Cyrus.
2: Nagyon zöld begondolkodik.
1: Így van.
2: A zöld gondolkodása miatt nem akar gyereket. Ennyi.
1: Nézd, én elfogadom Miley Cyrusnak a hozzáállását, és például ezt mondom, jóval. Na most be ezért nem kérdezi meg tőlem, kedves hölgyem, hogy ez szimpatikus? Mert ez igen. Oprahhoz meg a Stevie Nickshez képest ez a hozzáállás jóval szimpatikusabb.
2: De szerintem ez csak egy ilyen kamu kitaláció szám részéről. Szerintem.
1: Miért? 33 éves. Ő még azért pont abban a korban van, hogy
2: még egyébként lehet, hogy ez változik is. A másik meg az, hogy láttam már olyat is, hogy mindig azok az emberek, akik nagyon ellene voltak a gyereknek, aztán utána lett gyerekük, és aztán ők lettek a legjobb szülők, meg a legjobb anyák.
1: Az volt is benne is. Van a pakliba, de
2: láttam ilyet is.
1: Ezt én jóval előbb fogadom, mint az Oprah és a Stevie Nicks hozzáállását. Következő Kim Cattrall, ugye a Sex és New York színésznője.
2: Samantha,
1: köszönöm.
2: Sex és New York Samantha-ja.
1: Akinek egyszer volt itt velünk a magyar hangja is.
2: Igen. Létai Dóra.
1: Létai Dóra, köszi szépen. Na, nézzetek oda, Zsuzsi, mond meg egy nevet nekem.
2: Van ilyen.
1: Ezt is vesz föl, írja valaki? Majd
2: van
1: otthon,
2: ilyen,
1: köszi.
2: Van ilyen.
1: Azt mondja, hogy Kim Cattrall...
2: ismerek.
1: Igen, Kim Cattrall azt mondta, 5 éves koromban arról álmodtam, hogy 100 kutyám és 100 gyerekem lesz. Rájöttem, hogy az érzetnyomás nagy része külső forrásokból származott, és tudtam, hogy még nem állok készen arra, hogy anyává váljak. A biológiai anyaság egyszerűen nem része a mostani életemnek.
2: Hát ez így alakult. Valahogy így ezt érzem ezekből a sorokból, hogy végül is ez így alakult. Meg hát igen, van az a... van
1: jó is, mondod, bocsáss meg, hogy nála valószínűleg így alakult ez, tehát ez nem feltétlenül volt tudatos, mint mondjuk amit most Miley Cyrus mondott, vagy Oprah mondott, vagy nem tudom, hanem Kim Cattrall esetében ez inkább ilyen így alakult történet volt. Ez
2: lehet,
1: az egész.
2: Hogy nála se volt meg az a férfi, akinek úgy érezte, hogy na, megérkezett, és neki szívesen szülnék gyereket. Igen. Mert azért abban a férfiban látni kell azt a genetikát, tudod, hogy amikor nő vagy, és akkor így ránézel.
1: Jó, de nagy szépség lesz a gyerek! Így?
2: Jó, de nagy szépség lesz, amikor közös persze. Gyerekünk lesz, úgy de szép babánk lesz.
1: Ha nem, igen. Ez is benne kell, hogy legyen
2: pontosan,
1: a pakliba.
2: Így van.
1: Igen. Itt van még a nagy színész óriás,
2: kedvenced, nem?
1: Nekem egyáltalán. Gyerekek, nem ismer.
2: Szeretem Keanu Reeves-t.
1: Olyanokat azt mondja, kedvenced, és még így bólogatott hozzá, nem láttad. Én amúgy őszinte lezek, egy filmjét nem szeretem a Keanu Reeves-nek, hogy ő annyira nagy kedvencem, hogy én egy filmjét nem szeretem konkrétan, de köszi de amúgy, a föltételezőt.
2: Amúgy nem tudtam, hogy a kedvenced csak rám
1: persze. A persze, gondoltam, mert egy filmjét nem szeretem a Keanu Reevesnek. Mindegy, ő nagyon egyszerűen lezárta a témát, rövidre zárta. Na. Túl késő, vége, 52 éves vagyok, nem lesz gyerekem. Aha. Ő ezt mondta.
2: Igen, nem, neki se jött meg az a nő az életében.
1: Nem. Neki a 90-es években a gyermeke holtan született, ezután pedig nem úgy alakult az élete. Egész pontosan vele ez történt.
2: Ó, az borzasztó. Tényleg nagy törés tud lenni. És
1: úgy elveszi egy kicsit a kedved a további gyereknemzéstől.
2: Mesélek
1: szerintem.
2: Még valamit, ez nagyon érdekes volt. Van egy zenész barátom, és egyszer, tehát nekik se lett gyerekük, ők is már 50 évesek elmúltak a feleségével, és kérdeztem tőle, hogy miért alakult ez így, hogy nem vállaltak gyereket, hát együtt vannak már 30 éve. És azt mondta, hogy egyszer volt egy nagyon rossz álma, és azt álmodta, hogy beteg gyereket nemzett. És megállította ebben. Kész.
1: Hát, elhiszem. Na, ez meg a másik beparázott. Félelem.
2: Igen.
1: Ez a másik félelem, hogy tényleg az egészség az mindenek felett.
2: És beparázott.
1: Az mindenek felett, és én is rettegnék attól, ameddig meg nem születik a gyerek, és nem mondja az orvos, hogy egészséges, minden jó, nem tudom. Én addig szerintem nem tudnék aludni se.
2: Sose felejtem el a genetikai szűrésen, ahol már nekem szerencsém volt, mert már abban a hát az életkoromból adódóan már előttem még szúrással vizsgálták a mindenféle fogyatékosságot, meg betegségeket, tehát megszúrták a nők hasát. Én meg már pont belecsúsztam abba az érába, amikor már ezt betiltották a szúrással, így hát vérből, meg ultra ultrahangból vizsgálták meg a magzatot a genetikai vizsgálaton, és soha nem felejtem el, amikor kiértékelték, vártunk ott 2 órát, hogy kiértékeljék, és megjött az eredmény, és hogy minden rendben volt, én belőlem felszakadt valami.
1: Egy szikla esetleg, nem kő,
2: az,
1: egy szikla.
2: Az, és olyan sírás, az ok, nem bírtak meg igazolni.
1: Én úgy, hogy nem vagyok se terhes, se a feleségem nem terhes, abszolút átérzem, mert tényleg az egészség mindenek felett. Tehát, hogy annál nincs fontosabb a világon, mint az, hogy egészségesen éljük a mindennapjainkat. És én az, hogy ebbe belegondolni tényleg, hogy a szülá, nem is, ki sem mondom, ne, menjünk tovább. Ne, René Zellweger, ugye a Bridget Jones filmek sztárja, most 57 éves René Zellweger. Milyen érdekes, hogy őnek is nincsen, és nem is akart, ez összefoglalva.
2: De közben meg volt egy film, amiben az 50...
1: Hát a Bridget Jones.
2: Pont 50, Bridget Jones babát vár.
1: Így van, így van.
2: Akkor abban már elmúlt 50 éves, igen. És akkor jött a baba.
1: Nemrég forgatták valóban is, igen. És most ő maga 57. Azt mondta, hogy az anyaság nem volt célom, nem így gondolkodom, soha nem támasztottam olyan elvárásokat magammal szemben, hogy 19 évesen ezt fogom csinálni, 25 éves koromra pedig azt, árulta el René Zellweger.
2: Tiszta sor.
1: Érdekes ettől független, igen, hogy ő pont olyan filmekben játszott, vagy azzal lett világsztár, ugye a Bridget Jones, ahol folyamatosan kergeti a házasságot, folyamatosan igen. Kergeti a gyerek áldást, és ő a való életében pedig nem ilyen.
2: Igen.
1: Ebből látszik, hogy jó színésznő.
2: Jó színésznő, és a másik pedig az, hogy ez egy teljesen elfogadható magyarázat.
1: Igen.
2: Tehát így alakult neki, nem volt elvárása ez magával szemben, hogy most jó, mindenképpen amúgy. Ekkor meg akkor anya kell, hogy legyen.
1: Ez is maximális. Mint ahogy itt van Kylie Minogue is, aki pedig 58 esztendős, ő azt mondta, hogy természetesen elgondolkodom azon, milyen lenne, de a sors az sors, és én nem tudom elképzelni, hogyha valami csoda folytán teherbe esnék. Az életem jelenlegi szakaszában vajon képes lennék-e egyáltalán megbirkózni ezzel? Hazugság lenne azt mondani, hogy nincs bennem egy csepp szomorúság sem, de nem hagyom, hogy ez eluralkodjon rajtam.
2: Na, ő viszont nagyon szimpatikus, uh-huh. mert valamiért ő neki...
1: Nem írsz levelet.
2: Nem. Valamiért ő neki nem jött össze, ezekből a sorokból teljesen ezt lehet kiolvasni, mert a sors a sors, tehát nem adta meg neki az élet azt a lehetőséget valamiért, hogy anya legyen, valószínűleg szerette volna, hiszen ott van a sorok között, hogy
1: elszomorodik azon, hogy milyen lett volna, hagyja, hogy ez eluralkodja.
2: Igen,
1: rajta.
2: Elhesegeti a gondolatot. De azért 58...
1: Tehát ő akart, magyarul.
2: Igen, 58 évesen már nyilván nem,
1: már
2: nem
1: nyilván
2: lesz,
1: nem.
2: De igen, de ő valószínűleg akart, és ez igen. Egyébként nagyon szimpatikus.
1: Kár, sajnálom, hogy nincs ott a listában, pedig evidencia, hogy ott kellett volna, hogy legyen. Én azt hittem, hogy ő lesz az első, hát a Jó barátok című sorozat világsztárja, Jennifer Aniston, aki uh-huh. szintén 50 pluszos, sőt, közel 60-as már Aniston.
2: Valószínűleg ő nem nyilatkozott neki, erről, vagy ezzel
1: valószínűleg nem nyilatkozott, de én róla hallottam ilyet, hogy ő kezdetben ugye neki a Jó barátok után is 2004-ben lett vége a Jó barátoknak, neki nagyon beindult a szekérű, ugye akkor Brad Pitt-tel volt együtt ráadásul abban az érában, és ő neki akkor az énem, és aztán szegénynek ugyanez, amit mondtál te még a beszélgetésünk legelején, nem talált olyan férfit, uh-huh. akivel, tehát sokan azt látják csak, hogy ő így váltogatja a férfiakat, hogy ő biztos nagy, tudjuk
2: férfi
1: mi.
2: Férfifaló?
1: Igen, köszi, de nem. Nem, ő neki valamiért tényleg a Brad Pitt-tel való szakítás, ugye Brad Pitt-et elszerette tőle Angelina Jolie, igen. Ugye a Mr. és
2: Mrs. Biztos az nagy törés volt neki.
1: Forgatásán nagy törés volt, és ő azóta nem talál olyan férfit, legalábbis ezt látni így a médiában róla, amikor megjelenik, hogy nem talál nagyon olyat, és telt fölötte az idő, és most már meg ott vagyunk, hogy közel 60 éves Aniston.
2: Nem is
1: már
2: lesz
1: nyilván gyerek. Nem is igen. Lesz neki természetesen, de minden legjobb barátnőjének, aki a Jó barátokból barátnő volt, Courtney Cox, vagy Lisa Kudrow, hogy nekik volt, ugye, vagy van gyerekük, bocsánat, és hogy... És
2: hát
1: hogy,
2: meg azt se lehet be, nem lehet ebbe fura. Belátni, lehet bármilyen nőgyógyászati probléma is emögött, amit már említettem, tehát, persze. Hogy ezeket nyilván nem fogják nyilvánosságra hozni a világsztárok, hogy hát nekem endometriózisom volt, vagy bármi olyan meddőségi problémám, ezekről nem fognak beszélni, hanem egyszerűen igen. Csak nincs, és kész.
1: Igen, igen, szóval sajnálom, hogy Aniston nem volt ott ebbe a listába, de tudom, hogy ő szerintem, ha kérdezték volna, ezt nem ezt mondta volna, ezt a férfi férfi dolgot, amit te is mondtál így az elején, hogyha nem találsz egy olyan társat, akkor csak úgy random nem szülsz, nem kölykedzel le bárkinek. Még világsztárként sem, amikor tényleg annyi pénzed van, az annyi, hogy ott aztán nem maradnál egyedül, hozzá. Mert...
2: Hát vannak azért elvetemült emberek, hát Angelina Jolie. Angelina Jolie, hát nem, még örökbe is fogadott. Igen, tehát van a pont az ellenkezője van. Is van, aki meg aztán teljesen körülvette magát gyerekekkel, sőt ott van Madonna, akinek két saját gyerekei is van, két saját gyermeke is van, és még örökbe fogadott gyerekei is vannak, akiket Afrikából hozott.
1: Afrika. Igen, meg nagyon sok sztárnál, igen, olyannál, akinél azt gondolná az ember, hogy így fog nyilatkozni, mint mondjuk akár a unszimpatikus Oprah és a Stevie Nicks. Például itt van Victoria Beckham. Tehát Victoria Beckhamnél szerintem egoistábbnak tűnő nő nincsen, és mégis
2: lett egy jó pár gyermeke, igen, de megtalált egy olyan férfit, akire azt tudta mondani, hogy milyen gyerekeim lesznek.
1: Hát és milyen szép gyerekeim vannak. A Victoria is egy szép nő amúgy, a David Beckham meg férfiként mondom, hogy az egyik legjobb képű focista, aki szerintem valaha pályára lépett. Úgyhogy ha megnézitek, van lányuk is, nem tudom,
2: nekem
1: a nevét
2: amúgy hirtelen, ez a Victoria nem szép.
1: Ez a Victoria
2: nem,
1: jány.
2: Nekem igazi parasztfejű. Miért?
1: Tényleg, szerintem szép nő. Abszolút szép nő szerintem.
2: Főleg, vagy lehet, hogy nekem nem szépíti meg a viselkedése, mert olyan gizda, hogy
1: van
2: attól
1: mire,
2: ki vagyok.
1: Van mire. Szerintem én nekem férfiként a Victoria Beckham egy szép nő. Abszolút.
2: Na, akkor jó.
1: Egy szép nő. Na jó, szóval nekik tényleg
2: szép.
1: Ezen
2: nem fogunk összeveszni.
1: Ezen nem veszünk össze. David az bejön.
2: Be.
1: Az a be.
2: Igen, az jó.
1: Drága pace költőben minden.
2: Raj.
1: Hát ő az igazi régi angol raj.
2: Jó, ő jó. Rendben van. Van, aki rendben van.
1: Az biztos
2: abból
1: is.
2: A családból.
1: Az biztos is. Na jó, hát ennyi volt már az árul Gyuszi és Zsuzsi mókatára. Holnap szerda, hét közepe, úgyhogy változatlanul jövünk hozzátok. Addig is maradjatok itt, drága Baranyi Tomi barátunk szolgáltatja a további órákat.
2: A jó muzsikákat, meg az érdekességeket, meg a mélységek világába repít el benneteket.
1: Jön
2: bevisz. Igen, egy
1: kis beszélget. Hát a cigányko elhol jön, na, mondjuk így, konferáljuk föl nyugodtan, hogy a Rádió Dik cigány.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Pluk. Cinka Panna élete és jelentősége. Cinka Panna a magyar zenei és kulturális történelem egyik legendás alakja, akit gyakran a cigányzene első igazán ismert női prímásaként tartanak számon. Neve köré az évszázadok során számos történet, legenda és romantikus elbeszélés szövődött, de történelmi személye is fontos része a 18. századi magyar zenei életnek. Művészete és személyisége hozzájárult ahhoz, hogy a cigányzenészek társadalmi szerepe egyre inkább ismerté és elismerté váljon. Cinka Panna 1711 körül született a történelmi Magyarország területén egy cigány muzsikus családban. Már gyermekkorától kezdve a zene vette körül, hiszen a család életében a muzsikálás nem csak művészet, hanem megélhetési forma volt. A hagyomány szerint rendkívüli zenei tehetsége nagyon korán megmutatkozott. Már fiatalon kiválóan hegedült és képes volt olyan dallamokat is megszólaltatni, amelyek nagy hatást gyakoroltak a hallgatóságra. A 18. századi Magyarországon a cigányzenészek fontos szerepet töltöttek be az uradalmak, nemesi udvarok és katonai táborok zenei életében. Cinka Panna ebben a közegben vált ismerté, és különlegessége abban állt, hogy nőként emelkedett ki egy alapvetően férfiak által dominált zenei világban. Ez már önmagában is figyelemreméltó volt, hiszen ebben a korszakban a nők ritkán kaptak vezető szerepet zenekarok élén. A hagyomány szerint Cinka Panna nem csak kiváló hegedűs volt, hanem zenekarvezető, azaz prímás. Játéka erőteljes, szenvedélyes és rendkívül

0: kifejező volt. A korabeli beszámolók és legendák szerint képes volt játékával meghatni, felvidítani vagy éppen elcsendesíteni a hallgatóságot. Művészete nem a mai értelemben vett írott kottákhoz kötődött, hanem az élő előadás, improvizáció és a hagyományos dallamvilág továbbadásán alapult. Cinka Panna életéről sok részlet inkább szájhagyomány útján maradt fent, mint pontos történelmi dokumentumokban. Emiatt alakja idővel félig legendássá vált. Egyes történetek szerint nemesi udvarokban is fellépett és nagy megbecsülés ötvözte. Más elbeszélések szerint zenéje még katonai táborokban is erőt adott a harcosoknak, bár ezek a történetek egy része nem bizonyítható teljesen, jól mutatják, milyen nagy hatást gyakorolt a kollektív emlékezetre. Művészetének egyik legfontosabb jelentősége, hogy hozzájárult a cigányzene társadalmi elfogadásához. Abban az időben a cigány muzsikusok gyakran a társadalom peremén éltek, mégis nélkülözhetetlen részei voltak a kulturális életnek. Cinka Panna kiemelkedő tehetsége és ismertsége segített abban, hogy a cigányzene értékként jelenjen meg a magyar zenei hagyományban.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
2: Felújítás miatt a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában lezárják a Faludi utca és a Gyöngyös utca közötti szakaszt. Lezárták a 2. kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést, szintén felújítás miatt. A Széher úton pedig a tegnap már említett Kuruc utca és Bölöni György utca közötti szakasz lezárására kell készülni. Az 1. kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. A 9. kerületben pedig a Pékerdő utcát zárták le a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Lezárták a félút pályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, mert burkolatot javítanak. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégén lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak.
1: Időjárás.
2: Az érkező hideg front meleg levegőtől maga előtt, így a délelőtti napsütést a délután folyamán fátyolfelhők érkezése váltja föl, és egyre több helyen képződik majd gomoly felhő. Az érkező hidegfront hatására a délután második felében és este előfordulhatnak néhol záporok, zivatarok. A délután első felében mérsékelt, aztán később egyre élénkebb lesz majd a szél, ami este vigyázzunk, mert északnyugatira fordul, hoppá, és átmenetileg meg is erősödik. A kora délutáni órákban szépen belegyalogolunk majd a 31 fokos maximumba, ami majd este 6 óra körül kezd enyhülni, akkor már 29 fok lesz, 8 órakor 26, 10-kor 22, éjfélkor pedig 20 fok vár ránk. Holnap hajnalra 16 fokig süllyed a levegő hőmérséklete, és szerdán borongós, szemerkélős, illetve esős nap vár ránk 25 fokos maximummal.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Szép délután kívánok mindenkinek a nyár hivatalosan második hetében. Baranyi Tamás vagyok. Június 9-e van. Az évből még 205 nap van hátra, s még előttünk áll az egész nyár. Ma a Félixeket köszönhetjük, akiknek neve latin eredetű, jelentése pedig boldog, szerencsés, sikeres. A név a latin Félix szóból származik, a római korban rendkívül népszerű volt, mivel magában hordozta a jó szerencsét és a boldog élet ígéretét. Kívánom, hogy legyenek szerencsések és boldogak mind, akik ezt a nevet viselik, illetve azok is, akik minket hallgatnak. S most, hogy így kikívánkoztam magamat, a 4 percből még annyi van hátra, hogy ismertetem a budapesti utak helyzetét. Felújítás miatt a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában lezárják a Faludi utca és a Gyöngyös utca közötti szakaszt. Lezárták a 2. kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést, szintén felújítás miatt. A Széher úton pedig a tegnap már említett Kuruc utca és Bölöni György utca közötti szakasz lezárására kell készülni. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. A 9. kerületben pedig a Pékerdő utcát zárták le a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben, a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, mert burkolatot javítanak. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégén lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárják mára a 2. kerületben a Retek utcát, a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Ma délután 2 órától este 8 óráig időszakos lezárásra kell készülni az 5. kerületben a Verespálné utcában, az Irányi utca és a Szerb utca között fűnforgatás miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után a középső sávot zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, ezért irányonként egy sáv járható. Péntekig éjszakánként teljes szélességében zárják le a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A 3. kerületben a Királyok útján, Pünköstfürdő utcánál lezárták a félútpályát gázvezeték javítása miatt. Szintén egy lezárás a 3. kerületben, amely a Szentendrei út szervizútját érinti a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni Újpesten, az Árpád úton, a Váci út felé a Víztoronynál, mert javítják az útburkolatot. Útszükületre kell számítanotok a 10. kerületben, a Harmat utcában, a Siblik Miklós út közelében, mert vízvezetéket javítanak. Napközben a Kerepesi úton, a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítanotok csatorna karbantartás miatt. A 18. kerületben a Haladás utcában, a Szarvascsárda térnél az Üllői út felé útszükület vár az arra közlekedőkre, mert vízvezetéket javítanak. Tart az új körforgalom kialakítása a 6-os úton, az M6-os autópályánál. Továbbra is irányunként egy sáv járható, de az M6-os autópályára ismét fel lehet hajtani Budapest irányából az M0-as autóút felé, illetve le lehet hajtani Érd felé. A 2. kerületben félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Szintén a 2. kerületben a Hidegkuti úton befelé a Községház utcánál útszükületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. A 3. kerületben útszükületen kell áthajtani a Raktár utcában, a Vihar utcánál közműépítése miatt.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Legyen szép délutánja mindenkinek, és akkor a délutáni órákban is szakítsunk rá pár percet, hogy egy picit jók legyünk magunkhoz, szépen bánjunk magunkkal. Baranyi Tamás vagyok. Ne felejtsünk el megállni és pár percre szétnézni magunk körül a világban, és rácsodálkozni valami szép dologra, hiszen annyi szépség vár arra, hogy felfedezzük. Bízom benne, hogy a zenei válogatásunk alkalmas egy aláfestésre mindenhez, s mielőtt folytatnánk a muzsikálást, ismertetném a Budapesti Útinformot. Ma délután 2 órától este 8 óráig időszakos lezárásra kell készülni az 5. kerületben, a Verespálni utcában, az Irányi utca és a Szerb utca között filmforgatás miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben, a Fehér úton, az Éles sarok felé, a Gyakorló utca után a középső sávot zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton, a Rákóczi hídnál, ezért irányonként egy sáv járható. Péntekig éjszakánként teljes szélességében zárják le a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A 3. kerületben a Királyok útján, Pünkösdfürdő utcánál lezárták a félútpályát gázvezeték javítása miatt. Szintén egy lezárás a 3. kerületben, amely a Szentendrei út szerviz útját érinti a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni Újpesten, az Árpád úton, a Váci út felé a víztoronynál, mert javítják az útburkolatot. Útszükületre kell számítanotok a 10. kerületben, a Harmat utcában, a Sibrik Miklós út közelében, mert vízvezetéket javítanak. Napközben a Kerepesi úton, a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítanotok csatorna karbantartás miatt. A 18. kerületben, a Haladás utcában, a Szarvascsárda térnél, az Üllői út felé útszükület vár az arra közlekedőkre, mert vízvezetéket javítanak. Tart az új körforgalom kialakítása a 6-os úton, az M6-os autópályánál. Továbbra is irányunként egy sáv járható, de az M6-os autópályára ismét fel lehet hajtani Budapest irányából az M0-as autóút felé, illetve le lehet hajtani Ért felé. A 2. kerületben félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Szintén a 2. kerületben, a Hidegkuti úton befelé a Községház utcánál útszükületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. A 3. kerületben útszükületen kell áthajtani a Raktár utcában, a Vihar utcánál közműépítése miatt. A 4. kerületben tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton, ezért sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Ugyanitt lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál. Továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károly István utcában. Tart a gázvezeték építése az 5. kerületben, a Nádor utcában, a Vigyázó Ferenc utca és a Zrínyi utca közötti, így félpályás lezárásra kell számítani. Lezárták a Ferenc István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítése miatt, és szintén lezárták az 5. kerületben a Balaton utcát, a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. A 6. kerületben lezárták a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni, valamint a Szív utca, a Lövölde tér és a Németh László utca között két irányú zsákutca lett. Tart a felújítás a 6. kerületben, a Szondi utcában, ezért azt lezárták az Eötvös utca és a Terész körút közötti szakaszon. A 7. kerületben útszükületre kell készülnötök a Péterfi Sándor utcában, a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Szintén a 7. kerületben maradva a Dohány utcában, a Klauzál utca előtt útszükületre kell számítani építkezés miatt, és lezárták a Kazinci utcát, a Király utca és a Dob utca között útfelújítás miatt.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni. Kétféle célra, közlekedés fejlesztésre, valamint környezetvédelemre. Felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetést kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakemberhiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. A felsőoktatás átalakításának két lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannárt Judit a Balzac Diák Média YouTube csatornának adott szombaton közzétett interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és logikai gondolkodás szintje. A héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését. Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodabói-Zemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző

0: állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Felújítás miatt a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában lezárják a Faludi utca és a Gyöngyös utca közötti szakaszt. Lezárták a 2. kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést, szintén felújítás miatt. A Széher úton pedig a tegnap már említett Kuruc utca és Bölöni György utca közötti szakasz lezárására kell készülni. Az 1. kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. A 9. kerületben pedig a Pékerdő utcát zárták le a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Lezárták a félút pályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, mert burkolatot javítanak. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégén lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak.
1: Időjárás.
2: Az érkező hidegfront meleg levegőtől maga előtt, így a délelőtti napsütést a délután folyamán fátyolfelhők érkezése váltja föl, és egyre több helyen képződik majd gomoly felhő. Az érkező hidegfront hatására a délután második felében és este előfordulhatnak néhol záporok, zivatarok. A délután első felében mérsékelt, aztán később egyre élénkebb lesz majd a szél, ami este vigyázzunk, mert északnyugatira fordul, hoppá, és átmenetileg meg is erősödik. A kora délutáni órákban szépen belegyalogolunk majd a 31 fokos maximumba, ami majd este 6 óra körül kezd enyhülni, akkor már 29 fok lesz, 8 órakor 26, 10-kor 22, éjfélkor pedig 20 fok vár ránk. Holnap hajnalra 16 fokig süllyed a levegő hőmérséklete, és szerdán borongós, szemerkélős, illetve esős nap vár ránk 25 fokos maximummal.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: olyanok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Egy jó kis keddi napot mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Boldog névnapot kívánok a Félix nevű uraknak, akik nevének jelentése boldog, szerencsés és sikeres. Legyen ilyen a mai napjuk és az egész életük, és nem csak nekik, hanem mindazoknak, akik a születésnapjukat ünneplik. S ha már itt tartunk, akkor ezt a jó kívánságot kiterjeszteném a minket hallgatókra is. Június 9-e van, nem tudom, tudjátok-e, hogy milyen nap ez, na milyen nap? Hát semmi értelmeset nem találtam ezzel kapcsolatban, úgyhogy a semmi napja, akkor most mit csinálunk? Nekünk kell megtölteni valami tartalommal. Legyen mondjuk az 5 perces én idő napja, amikor is a nap közben legalább 5 percet szentelünk arra, hogy megállunk, és egy kicsit szétnézünk magunk körül a világban, vagy esetleg magunkban, és ebben az 5 perces én időben megajándékozunk magunkat valami finomsággal, kellemes itallal, vagy egyszerűen csak annyival, hogy megállunk, és a nap felé fordítjuk az arcunkat. Ehhez kínálunk reményeink szerint kellemes zenei aláfestést, amit most csak annyi időre szakítanék meg, amíg ismertetem a budapesti utak helyzetét. Felújítás miatt a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában lezárják a Faludi utca és a Gyöngyös utca közötti szakaszt. Lezárták a 2. kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést, szintén felújítás miatt. A Széher úton pedig a tegnap már említett Kuruc utca és Bölöni György utca közötti szakasz lezárására kell készülni. Az 1. kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. A 9. kerületben pedig a Pékerdő utcát zárták le a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Lezárták a félút pályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, mert burkolatot javítanak. Hétköznapokon este 7:30-től másnap hajnali 5 óráig és hétvégén lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárják mára a 2. kerületben a Retek utcát, a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Ma délután 2 órától este 8 óráig időszakos lezárásra kell készülni az 5. kerületben a Verespálni utcában, az Irányi utca és a Szerb utca között fűnforgatás miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után a középső sávot zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, ezért irányonként egy sáv járható. Péntekig éjszakánként teljes szélességében zárják le a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A 3. kerületben a Királyok útján, Pünkösdfürdő utcánál lezárták a félút pályát gázvezeték javítása miatt. Szintén egy lezárás a 3. kerületben, amely a Szentendrei út szervíz útját érinti a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni Újpesten, az Árpád úton, a Váci út felé a víztoronynál, mert javítják az útburkolatot. Útszűkületre kell számítanotok a 10. kerületben, a Harbat utcában, a Siblik Miklós út közelében, mert vízvezetéket javítanak. Napközben a Kerepesi úton, a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítanotok csatorna karbantartás miatt. A 18. kerületben a Haladás utcában, a Szarvascsárda térnél, az Üllői út felé útszűkület vár az arra közlekedőkre, mert vízvezetéket javítanak. Tart az új körforgalom kialakítása a 6-os úton, az M6-os autópályánál. Továbbra is irányonként egy sáv járható, de az M6-os autópályára ismét fel lehet hajtani Budapest irányából az M0-as autóút felé, illetve le lehet hajtani Ért felé. A 2. kerületben félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Szintén a 2. kerületben a Hidegkuti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. A 3. kerületben útszűkületen kell áthajtani a Raktár utcában, a Vihar utcánál közműépítése miatt. A negyedik kerületben tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton. Ezért sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Ugyanitt lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál. Továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károly István utcában.

feledni oly nehéz, mégis muszáj. Életünk törvénye, örök szabály. Feledd a tegnapot, s a vánoké, a csókos tavasztól soha se félj. Elmúlik minden a rossz és a jó, életünk nem más, mint

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép délután kívánok mindenkinek a nyár hivatalosan második hetében. Baranyi Tamás vagyok. Június 9-e van. Az évből még 205 nap van hátra, s még előttünk áll az egész nyár. Ma a Félixeket köszönhetjük, akiknek neve latin eredetű, jelentése pedig boldog, szerencsés, sikeres. A név a latin Félix szóból származik, a római korban rendkívül népszerű volt, mivel magában hordozta a jó szerencsét és a boldog élet ígéretét. Kívánom, hogy legyenek szerencsések és boldogak mind, akik ezt a nevet viselik, illetve azok is, akik minket hallgatnak. S most, hogy így kikívánkoztam magamat, a 4 percből még annyi van hátra, hogy ismertetem a budapesti utak helyzetét. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, ezért irányonként egy sáv járható. Péntekig éjszakánként teljes szélességében zárják le a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A 3. kerületben a Királyok útján, Pünkösdfürdő utcánál lezárták a félútpályát gázvezeték javítása miatt. Szintén egy lezárás a 3. kerületben, amely a Szentendrei út szerviz útját érinti a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni Újpesten, az Árpád úton, a Váci út felé a víztoronynál, mert javítják az útburkolatot. Útszükületre kell számítanotok a 10. kerületben, a Harmat utcában, a Sibrik Miklós út közelében, mert vízvezetéket javítanak. Napközben a Kerepesi úton, a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítanotok csatorna karbantartás miatt. A 18. kerületben, a Haladás utcában, a Szarvascsárda térnél, az Üllői út felé útszükület vár az arra közlekedőkre, mert vízvezetéket javítanak. Tart az új körforgalom kialakítása a 6-os úton, az M6-os autópályánál. Továbbra is irányunként egy sáv járható, de az M6-os autópályára ismét fel lehet hajtani Budapest irányából az M0-as autóút felé, illetve le lehet hajtani Ért felé. A 2. kerületben félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Szintén a 2. kerületben a Hidegkuti úton befelé a Községház utcánál útszükületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. A 3. kerületben útszükületen kell áthajtani a Raktár utcában, a Véhar utcánál közműépítése miatt. A 4. kerületben tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton, ezért sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Ugyanitt lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál. Továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károlyi István utcában. Tart a gázvezeték építése az 5. kerületben, a Nádor utcában, a Vigyázó Ferenc utca és a Zrínyi utca közötti, így félpályás lezárásra kell számítani. Lezárták a Ferenc István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítése miatt, és szintén lezárták az 5. kerületben a Balaton utcát, a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. A 6. kerületben lezárták a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni, valamint a Szív utca, a Lövölde tér és a Németh László utca között két irányú zsákutca lett. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, ezért azt lezárták az Ötvös utca és a Terész körút közötti szakaszon. A 7. kerületben útszükületre kell készülnötök a Péterfi Sándor utcában, a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Szintén a 7. kerületben maradva a Dohány utcában, a Klauzál utca előtt útszükületre kell számítani építkezés miatt, és lezárták a Kazinci utcát a Király utca és a Dob utca között útfelújítás miatt.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani csak, hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Vagy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni. És hogyha chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvászlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Járóka Sándor a 20. századi magyar cigányzene egyik legismertebb és legnagyobb hatású alakja volt. Hegedű művészként és prímásként jelentős szerepet játszott abban, hogy a magyar cigányzene hagyományai fennmaradjanak és széles körben ismerté váljanak. Művészetét nem csak Magyarországon, hanem Európa számos országában is nagyra értékelték. Járóka Sándor 1922-ben született egy zenész cigány családban. A zene már gyerekkorától is meghatározta az életét, hiszen családja több tagja is muzsikusként dolgozott. Tehetsége korán megmutatkozott, ezért fiatalon kezdett hegedülni, és hamar kitűnt kivételes hallásával, technikai tudásával és előadói képességeivel. Már fiatal korában ismerté vált a zenész világban, és egyre több lehetőséget kapott arra, hogy nagyobb közönség előtt mutathassa meg tudását. Pályafutása során számos neves zenekarban játszott, majd saját cigányzenekart is alapított. Prímásként nem csak a zenekar vezetője volt, hanem a művészi irányításért is felelt. Játékát különleges érzelmi gazdagság, virtuozitás és improvizációs készség jellemez. Előadásai során képes volt a hallgatóság figyelmét teljesen magával ragadni, hiszen a cigányzene hagyományos elemeit saját egyeniségével ötvözte. A II. Világháborút követő időszakban a magyar cigányzene fontos kulturális szerepet töltött be, és Járóka Sándor ebben az időszakban vált országosan ismert művésszé. Zenekarával rendszeresen fellépett éttermekben, koncerttermekben és kulturális rendezvényeken. Különösen népszerűek voltak magyar nóta és cigány zenei előadásai, amelyekkel sok hazai és külföldi vendéget nyűgözött le. Művészi munkájának elismeréseként megkapta a népművészet mestere kitüntetést, amely a magyar népi kultúra területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó művészeknek jár. Ez az elismerés bizonyítja, hogy Járóka Sándor nem csupán kiváló előadó volt, hanem a magyar kulturális örökség egyik fontos őrzője. Járóka Sándor munkásságának jelentősége túlmutat a zenén. A cigány közösség számára példaképpé vált, mert bebizonyította, hogy tehetséggel, kitartással és szorgalommal nemzetközi sikereket lehet elérni. Művészete hozzájárult a cigány kultúra pozitív megismeréséhez, és segített lebontani a cigánysággal kapcsolatos előítéletek egy részét. Halála után öröksége tovább élt családjában és tanítványaiban. Fia ifjabbik Járóka Sándor szintén sikeres prímás lett, és tovább vitte a család zenei hagyományait. A Járóka név ma is egyet jelent a magas színvonalú cigányzenével és a magyar zenei kultúra gazdag örökségével. Járóka Sándor a magyar cigányzene egyik legkiemelkedőbb képviselője volt. Életét a zene szeretete, a hagyományok tisztelete és a művészi kiváló

0: biztonság iránti elkötelezettség határozta meg.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
2: Felújítás miatt a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában lezárják a Faludi utca és a Gyöngyös utca közötti szakaszt. Lezárták a 2. kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést, szintén felújítás miatt. A Széher úton pedig a tegnap már említett Kuruc utca és Bölöni György utca közötti szakasz lezárására kell készülni. Az 1. kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. A 9. kerületben pedig a Pékerdő utcát zárták le a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, mert burkolatot javítanak. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégén lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak.
1: Időjárás.
2: Az érkező hidegfront meleg levegőtől maga előtt, így a délelőtti napsütést a délután folyamán fátyolfelhők érkezése váltja föl, és egyre több helyen képződik majd gomoly felhő. Az érkező hidegfront hatására a délután második felében és este előfordulhatnak néhol záporok, zivatarok. A délután első felében mérsékelt, aztán később egyre élénkebb lesz majd a szél, ami este vigyázzunk, mert északnyugatira fordul, hoppá, és átmenetileg meg is erősödik. A kora délutáni órákban szépen belegyalogolunk majd a 31 fokos maximumba, ami majd este 6 óra körül kezd enyhülni, akkor már 29 fok lesz, 8 órakor 26, 10-kor 22, éjfélkor pedig 20 fok vár ránk. Holnap hajnalra 16 fokig süllyed a levegő hőmérséklete, és szerdán borongós, szemerkélős, illetve esős nap vár ránk 25 fokos maximummal.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, Filud, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Legyen szép délutánja mindenkinek, és akkor a délutáni órákban is szakítsunk rá pár percet, hogy egy picit jók legyünk magunkhoz, szépen bánjunk magunkkal. Baranyi Tamás vagyok. Ne felejtsünk el megállni, és pár percre szétnézni magunk körül a világban, és rácsodálkozni valami szép dologra, hiszen annyi szépség vár arra, hogy felfedezzük. Bízom benne, hogy a zenei válogatásunk alkalmas egy aláfestésre mindenhez, s mielőtt folytatnánk a muzsikálást, ismertetném a Budapesti Útinformot. Felújítás miatt a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában lezárják a Faludi utca és a Gyöngyös utca közötti szakaszt. Lezárták a 2. kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést, szintén felújítás miatt. A Széher úton pedig a tegnap már említett Kuruc utca és Bölöni György utca közötti szakasz lezárására kell készülni. Az 1. kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. A 9. kerületben pedig a Pékerdő utcát zárták le a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, mert burkolatot javítanak. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégén lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárják mára a 2. kerületben a Retek utcát, a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Ma délután 2 órától este 8 óráig időszakos lezárásra kell készülni az 5. kerületben a Verespálné utcában, az Irányi utca és a Szerb utca között fűnforgatás miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után a középső sávot zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, ezért irányonként egy sáv járható. Péntekig éjszakánként teljes szélességében zárják le a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A 3. kerületben a Királyok útján, Pünkösdfürdő utcánál lezárták a félútpályát gázvezeték javítása miatt. Szintén egy lezárás a 3. kerületben, amely a Szentendrei út szervíz útját érinti a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni Újpesten, az Árpád úton, a Váci út felé a Víztoronynál, mert javítják az útburkolatot. Útszűkületre kell számítanotok a 10. kerületben, a Harpat utcában, a Sibrik Miklós út közelében, mert vízvezetéket javítanak. Napközben a Kerepesi úton, a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítanotok csatorna karbantartás miatt. A 18. kerületben a Haladás utcában, a Szarvascsárda térnél az Üllői út felé útszűkület vár az arra közlekedőkre, mert vízvezetéket javítanak. Tart az új körforgalom kialakítása a 6-os úton, az M6-os autópályánál. Továbbra is irányunként egy sáv járható, de az M6-os autópályára ismét fel lehet hajtani Budapest irányából az M0-as autóút felé, illetve le lehet hajtani Érd felé. A 2. kerületben félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Szintén a 2. kerületben a Hidegkuti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. A 3. kerületben útszűkületen kell áthajtani a Raktár utcában, a Vihar utcánál közműépítése miatt. A 4. kerületben tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton, ezért sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Ugyanitt lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál. Továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károly István utcában.

0: Rádió D.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Tudd meg, még most is szeretlek, e téren nem változott semmit.

0: amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Egy jó kis keddi napot mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Boldog névnapot kívánok a Félix nevű uraknak, akik nevének jelentése boldog, szerencsés és sikeres. Legyen ilyen a mai napjuk és az egész életük, és nem csak nekik, hanem mindazoknak, akik a születésnapjukat ünneplik. És ha már itt tartunk, akkor ezt a jó kívánságot kiterjeszteném a minket hallgatókra is. Június 9-e van, nem tudom, tudjátok-e, hogy milyen nap ez, na milyen nap? Hát semmi értelmeset nem találtam ezzel kapcsolatban, úgyhogy a semmi napja, akkor most mit csinálunk? Nekünk kell megtölteni valami tartalommal. Legyen mondjuk az 5 perces én idő napja, amikor is a nap közben legalább 5 percet szentelünk arra, hogy megállunk, és egy kicsit szétnézünk magunk körül a világban, vagy esetleg magunkban, és ebben az 5 perces én időben megajándékozzuk magunkat valami finomsággal, kellemes itallal, vagy egyszerűen csak annyival, hogy megállunk, és a nap felé fordítjuk az arcunkat. Ehhez kínálunk reményeink szerint kellemes zenei aláfestést, amit most csak annyi időre szakítanék meg, amíg ismertetem a budapesti utak helyzetét. Felújítás miatt a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában lezárják a Faludi utca és a Gyöngyös utca közötti szakaszt. Lezárták a 2. kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést, szintén felújítás miatt. A Széher úton pedig a tegnap már említett Kuruc utca és Bölöni György utca közötti szakasz lezárására kell készülni. Az 1. kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. A 9. kerületben pedig a Pékerdő utcát zárták le a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, mert burkolatot javítanak. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégén lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárják mára a 2. kerületben a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Ma délután 2 órától este 8 óráig időszakos lezárásra kell készülni az 5. kerületben a Verespálné utcában, az Irányi utca és a Szerb utca között filmforgatás miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után a középső sávot zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, ezért irányonként egy sáv járható. Péntekig éjszakánként teljes szélességében zárják le a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A 3. kerületben a Királyok útján, Pünköstfürdő utcánál lezárták a félútpályát gázvezeték javítása miatt. Szintén egy lezárás a 3. kerületben, amely a Szentendrei út szerviz útját érinti a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni Újpesten az Árpád úton, a Váci út felé a víztoronynál, mert javítják az útburkolatot. Útszükületre kell számítanotok a 10. kerületben a Harmat utcában, a Sibrik Miklós út közelében, mert vízvezetéket javítanak. Napközben a Kerepesi úton, a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítanotok csatorna karbantartás miatt. A 18. kerületben a Haladás utcában, a Szarvascsárda térnél az Üllői út felé útszükület vár az arra közlekedőkre, mert vízvezetéket javítanak. Tart az új körforgalom kialakítása a 6-os úton, az M6-os autópályánál. Továbbra is irányunként egy sáv járható, de az M6-os autópályára ismét fel lehet hajtani Budapest irányából az M0-as autóút felé, illetve le lehet hajtani Érd felé. A 2. kerületben félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Szintén a 2. kerületben a Hidegkuti úton befelé a Községház utcánál útszükületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. A 3. kerületben útszükületen kell áthajtani a Raktár utcában, a Vihar utcánál közműépítése miatt.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok támogatásához. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hivatalosan megkezdődött annak az előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőivel. A kormány szóvivői tájékoztatón korábban elhangzott, hogy a héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel. Csak nem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociális rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Tárkányi Zsolt a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után ismertette, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-éig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a balatoni hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balaton-Szemes, Alsóörs, Balaton-Almádi is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba. Naponta indulnak hajók a legnépszerűbb útvonalakon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Madarász Viktor utcában le van zárva a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakasz. Le van zárva a Széher út Kuruc utca kereszteződés, illetve a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében, a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után le van zárva a középső sáv, a félútpálya nem járható a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, illetve a Bécsi úton befelé a Pomázi út után le van zárva a külső sáv. A Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál a félpálya nem járható, illetve le van zárva a Szentendrei út szervízútja a Ladik utcánál. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úton a Váci út felé, illetve útszűkületen kell áthajtani a Harmat utcában a Sibrik-Miklós út

0: közelében. Napközben a Kerepesi úton, a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárás fordulhat elő. A Haladás utcában a Szarvas csárda térnél az Üllői út felé útszűkületen kell áthajtani, illetve további útszűkület okoz fennakadást a Vágóhíd utcában befelé a Bolyai János utca előtt. Szóval közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan és hát ügyesen. Én mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma. Addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai délután nyugat felől fátyol felhők érkeznek fölénk, és egyre több gomoly felhő is előfordulhat. Az érkező hidegfront hatására a délután a második felében, illetve este előfordulhatnak néhol záporok, zivatarok. Mérsékelt, helyenként pedig élénk lesz a délies szél, ami sajnos ma este északnyugatira fog fordulni, és átmenetileg megerősödik. Hát nem tudom, hogy így milyen este elé nézünk majd, minden esetre. A mai délután 31 fok körül várható a csúcshőmérséklet, hajnalban pedig 17, úgyhogy hát eléggé meleg lesz szerintem.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk most a rádióba. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Ha és amennyiben zenét szeretnétek kérni a 100.3 rádiódikken, a 06 30 30 30 100-as telefonszámot kell tárcsázni. Onnantól kezdve kettő lehetőségetek van, vagy felhívtok, vagy pedig megírjátok nekem SMS-be, és úgy közlitek velem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a Bódik Kívánság Show-ban a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, és ez most sincsen másképp, szóval következzen Gyöngyi, és kedves kis kívánsága így szól. Sziasztok, Gyöngyi vagyok a Kerepestről, szeretnék küldeni egy számot a drága kis férjemnek, Fekete Szabolcsnak, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Köszi! Hát akkor Gyöngyi élete szerelmének, a drága kis férjének, Fekete Szabolcsnak fog szólni Kerepestről egy dal, és hát én arra gondoltam, hogy legyen az Aranyszemek Dani és Lorenzo duettje. Veled egy

0: Csapi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 06303030-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami most sincsen másképp, szóval én tényleg amondó vagyok, hogy használjátok ki ezt a tök jó kis lehetőséget, és kérjetek tőlem egy zenét, mint ahogy a kedves kívánságkérő is tette, aki sajnos nem írta meg a nevét, nem tudom, hogy miért, de olvasom az SMS-t. Szia, Berki Jani laposnak szeretnék kérni egy zenét és a csapatnak. Remélem most leadjátok, mert eddig még nem adtátok le. Munkába jönnek hazafele, úgyhogy sürgős lenne. Köszönöm. Hát elsősorban, ha valaki ír nekem SMS-t, mindenféleképpen érdemes oda biggyesztenie a drága kedves kis kereszt nevét, hiszen akkor így tudjuk, hogy kiküldi a zenét igazából, így sajnos ezt nem tudom elmondani, illetve még annyit kiemelnék, hogy most tényleg adjátok le, mert eddig még nem sikerült. Hát az az igazság, hogy azért elég sokan hallgatnak minket, most csak mondok egy számot, mondjuk 10 000, na most, hogyha csak a 5%-a a hallgatóknak ír nekem SMS-t, az már mindjárt 500 kívánság, és hát azért 500 kívánságból kikeresni, hogy na végre, most végre írt nekem, gyorsan beolvasom, ez azért nem így működik sajnos. Én mindent tőlem telhetőt megteszek, úgyhogy el is indítom nagyon sok szeretettel Berki Jani laposnak és a kedves csapatnak a most következő dalt, Jamie-től a Haza kell menni, hogy kellemes legyen a hazafelé tartó út a munkából. Remélem jó napotok volt, és kellemes pihenést kívánok nektek!

0: Csabi.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
0: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió.

0: Közlekedési hírek.
1: A Madarász Viktor utcában le van zárva a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakasz. Le van zárva a Széher út Kuruc utca kereszteződés, illetve a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében, a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után le van zárva a középső sáv, a félútpálya nem járható a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, illetve a Bécsi úton befelé a Pomázi út után le van zárva a külső sáv. A Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál a félpálya nem járható, illetve le van zárva a Szentendrei út szervízútja a Ladik utcánál. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úton a Váci út felé, illetve útszűkületen kell áthajtani a Harmat utcában, a Sibrik-Miklós út közelében. Napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárás fordulhat elő. A Haladás utcában a Szarvas csárda térnél az Üllői út felé útszűkületen kell áthajtani, illetve további útszűkület okoz fennakadást a Vágóhíd utcában befelé a Bólyai János utca előtt. Szóval közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan és hát ügyesen. Én mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai délután nyugat felől fátyol felhők érkeznek fölénk, és egyre több gomoly felhő is előfordulhat. Az érkező hidegfront hatására a délután a második felében, illetve este előfordulhatnak néhol záporok, zivatarok. Mérsékelt helyenként pedig élénk lesz a délies szél, ami sajnos ma este északnyugatira fog fordulni, és átmenetileg megerősödik. Hát nem tudom, hogy így milyen este elé nézünk majd, minden esetre. A mai délután 31 fok körül várható a csúcshőmérséklet, hajnalban pedig 17, úgyhogy hát eléggé meleg lesz szerintem.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Felmérések szerint főként azok profitálnak az AI megjelenéséből, akik eleve magasabb képzettségű, jobban fizetett munkakörökben dolgoznak. Aki rendszeresen használ mesterséges intelligenciát elemzésre, szövegalkotásra, programozásra vagy döntés előkészítésére, könnyebben növelhetni a teljesítményt és ezzel az alkú pozícióját is. A HR portál cikke szerint ugyanakkor a vállalati felkészültség még sok helyen elmarad a kívánatostól. A mostani adatok alapján azok kerülhetnek előnybe a munkaerőpiacon, akiknek a munkája ismételhető vagy gyorsan ellenőrizhető feladatokból áll, és akik képesek az AI-t napi szinten beépíteni a munka folyamataikba. Ez különösen a magas jövedelmű, képzettebb dolgozókra igaz. Ők gyakrabban férnek hozzá a megfelelő eszközökhöz, többnyire nagyobb önállósággal dolgoznak, és könnyebben kísérletezhetnek új technológiákkal. Egy junior munkavállalónak sokat segíthet egy jól használt chatbot, gyorsíthatja a tanulást, az elemzést, illetve a szövegalkotást is. Ha viszont az alacsonyabb bérű vagy kevésbé digitalizált munkakörökben dolgozók nem kapnak hozzáférést, képzést vagy időt az AI használatára, a technológia tovább növelheti a munkaerőpiaci szakadékot. Az AI hatása szakmánként eltérően jelenik meg. A technológia ott tűnhet inkább segítségnek, ahol az ismétlődő előkészítő vagy elemző feladatokat gyorsítja. Azonban a munkakörökben viszont, ahol közvetlenül a kész szöveg vagy kreatív tartalom előállításába kapcsolódik be, könnyebben válhat fenyegetett érzéssé. A mesterséges intelligencia ma már a gyógyászatban is segíthet amúgy, és tényleg elősegíti az emberek munkáját, illetve életét is. És ezért nem értem, hogyha itt van már az AI meg a mesterséges intelligencia, hogy létezhetnek olyan emberek, akiknek napi megélhetési problémájuk van. Mert ugye az ilyen embereknek arra nincs megélhetési problémájuk, hogy legyen okostelefonjuk, meg internet elérhetőségük. Na de hogyha már van okostelefonod, meg interneted, akkor miért nem fogod meg magad, csinálsz egy fiókot, egy videó megosztó portálon, és nyitsz egy új csatornát. Oda regisztrálod a bankkártyádat, aláírod a nem tudom milyen szerződéseket, elfogadsz minden nyilatkozatot, meg ilyesmi, és tele van az internet ilyen gyümölcsös AI videókkal, hogy az eper megcsalja az almát, de az alma visszacsalja az epret egy banánnal, de közben a dinnye meg éppen a jogosítványára készül, és több 100 000 megtekintés van ezeken a videókon. És akkor abból már lehetne profitálni, és ez szó szerint se egy forint investálásba nem került, se egy perc munkába nem került, csak be kellett írni a chatbe, hogy milyen videót szeretnél csinálni, legenerálja neked az AI, és csak szimplán feltöltöd. Na most hagyd ne magyarázzam már el, hogy hogy kell jól megélni, meg ilyen kulisszatitkokat. Hát van olyan amerikai csatorna, akinek 10 milliós megtekintései vannak a rövid videókból. Most gondoljatok már bele, légy szíves. Képzeljétek el, hogy csak 1%-ot fizet, az is 100 000 dollár emberek. 10 millió megtekintés után. Ne vicceljünk már, légy szíves. Kapjuk össze magunkat, már 2026 van.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: sucks it, get it.
1: Mindenféleképpen azt javaslom számotokra, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, ami azért annyira nagyon nem sok, hogyha úgy gondoltok bele, hogy ebből a 3 órából ugye le kell vonni a zenéket, az átvezetőket, a híreket, a reklámokat, az egyéb dolgokat, még ugye már van egy nyelvoktató is, úgyhogy tényleg nem olyan sok, pontosan ezért nem is húzom tovább annyira az időt, hanem olvasnám is inkább gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Sanyi nevezetű úriembertől. Hadd szóljon az üzenete. Szia Csabi, én nem roma vagyok, mégis amikor tehetem, téged hallgatlak. Minden pörkölt jobban sikerül, ha téged hallgatlak. Sok nem roma nem vallja be, hogy téged hallgat. Pedig igen, úgyhogy speciálba, így kiemelve, küldeném Matyinak az aranyesőt. Üdv, Sanyi! Hát kedves Sanyi és hallgatók, engedjétek meg, hogy azért erre hagyja reagáljak egy kicsit. Az igazság az, hogy én nem vagyok tisztelettudó, hanem csak őszinte ember vagyok, tehát így kamuból nem fogok tisztelegni, hogy ha, köszönöm, hanem én őszintén elmondom az igazat. Tetszik, hogy nem roma vagy és hallgatod a Rádió Dikket. Igazából számomra mindegy, hogy most roma, nem roma, etióp vagy mars lakó, tehát a marsról származik. Az ember az ugyanúgy ember, csak jó és rossz ember létezik, függetlenül attól, hogy mondjuk arzenálos vagy PSG-s, tök mindegy. Aki jó ember, az jó ember, aki rossz, az meg rossz. De Sanyi nem lehet rossz ember, hiszen gondolt a Matyira, és küld neki egy zenét, méghozzá az aranyesőt, úgyhogy én tiszta szívemből kívánom, hogy hújjon az aranyeső Sanyira és Matyinak, és remélem, hogy jól fog sikerülni a mostani pörkölt is. Ja, és még egy gondolat, bocsánat, elfelejtettem még azt is kihangsúlyozni, hogy nem csak én gondolom így, hogy igazából tök mindegy, hogy roma, vagy nem roma, vagy kínai, vagy japán, vagy nem tudom mi, tehát a Rádió Dikk is igazából azt vallja, hogy romákról nem csak romáknak. Ebbe benne van a magyar, a dél-afrikai köztársasági, illetve mondjuk a svéd ember is, úgyhogy mi mindenkinek szólunk, nekünk mindegy, hogy roma vagy nem roma, az Isten áldjon meg titeket, szóljon sok szeretettel akkor Bódi Guszti és Margó.

0: Tóti Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityúvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Dangó Pista a magyar zenei élet egyik legjelentősebb alakja volt, akinek neve máig összefonódik a magyar nóta és a cigány zene hagyományaival. Rövid élete ellenére olyan gazdag zenei örökséget hagyott maga után, amely több mint egy évszázaddal halála után is a magyar kultúra fontos részét képezi. Dallamai nem csak Magyarországon váltak népszerűvé, hanem a határokon túl élő magyar közösségek körében is. Ismerté és szeretetté váltak. Dankó Pista 1858. június 14-én született a délalföldi Szeged városában, szegény, cigány családban. Édesapja muzsikus volt, így a zene szeretetét már gyerekkorában magába szívta. A család nehéz anyagi körülmények között élt, ezért Dankó Pista nem részesülhetett magas szintű iskolai oktatásban. Ennek ellenére rendkívül tehetsége és kitartása lehetővé tette számára, hogy a zene világában kiemelkedő sikereket érjen el. Fiatal korában hegedülni tanult, és hamarosan különböző zenekarokban játszott. Nem csak hangszeres tudása volt figyelemre méltó, hanem kiváló dallamalkotó képessége, témája. Olyan dallamokat szerzett, amelyek egyszerre voltak könnyen megjegyezhetők, érzelmesek és mélyen magyar hangulatúak. Műveiben gyakran jelent meg a szerelem, a bánat, hazaszeretet és az elmúlás témája. Ezek az érzések közel álltak az emberekhez, ezért dalai gyorsan elterjedtek az országban. Dankó Pista különlegessége abban rejlett, hogy bár nem rendelkezett klasszikus zenei képzettséggel, ösztönös tehetséggel alkotott maradandó értékeket. Számos költő verseihez írt dallamokat, és együttműködött korának neves íróival, költőivel. Dalait akkor legjobb zenekarai játszották, és hamarosan az egész országban ismerté vált. Művei gyakran szóltak a magyar emberek mindennapi életéről, örömeiről vagy bánatairól, ezért sokan saját érzéseiket fedezték fel bennük. Legismertebb nótái közé tartozik az Az a szép, az a szép, vagy az Eltörött a hegedűn, valamint Most van a nap lemenőben. Ezek a dalok ma is gyakran felhangzanak magyar nótaesteken, kulturális rendezvényeken és családi összejöveteleken. Dallamai nemzedékeken keresztül öröklődtek, és a magyar zenei hagyomány részévé váltak. Művészi sikerei ellenére élete nem volt könnyű. Egészségét fiatal korától betegség gyengítette, és anyagi gondokkal is gyakran küzdött. Ennek ellenére fáradhatatlanul dolgozott, komponált és fellépett. Élete során több száz dal szerzett, amelyek közül sok máig fennmaradt. Munkásságával hozzájárult ahhoz, hogy a cigány származású művészek nagyobb elismerést kapjanak a magyar társadalomban. Dankó Pista 1903-ban mindössze 44 éves korában hunyt el. Halála mélyen megrendítette a magyar közvéleményt, temetésén hatalmas tömeg vett részt, ami jól mutatta, hogy mennyire szerették és tisztelték őt. Életműve azonban túlélte alkotóját. Szegeden szobrot emeltek tiszteletére, emlékét utcanevek, kulturális intézmények és rendezvények őrzik. Dankó Pista jelentősége nem csupán zenei alkotásaiban rejlik, személye annak bizonyítéka, hogy a tehetség és a szorgalom képes legyőzni a társadalmi és anyagi nehézségeket. Cigány származású

0: Művészként olyan sikereket ért el, amelyek példát mutattak kortársainak és az utókor számára is. Zenéje pedig hidat teremtett különböző társadalmi rétegek között, hiszen dalait a szegény emberektől kezdve a nemességig mindenki szívesen hallgatta.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
2: A Madarász Viktor utcában le van zárva a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakasz. Le van zárva a Széher út Kuruc utca kereszteződés, illetve a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében, a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után le van zárva a középső sáv, a félútpálya nem járható a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, illetve a Bécsi úton befelé a Pomázi út után le van zárva a külső sáv. A Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál a félpálya nem járható, illetve le van zárva a Szentendrei út szervízútja a Ladik utcánál. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úton a Váci út felé, illetve útszűkületen kell áthajtani a Harmat utcában, a Sibrik-Miklós út közelében. Napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárás fordulhat elő. A Haladás utcában a Szarvas csárda térnél az Üllői út felé útszűkületen kell áthajtani, illetve további útszűkület okoz fennakadást a Vágóhíd utcában befelé a Bólyai János utca előtt. Szóval közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan és hát ügyesen. Én mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: A mai délután nyugat felől fátyol felhők érkeznek fölénk, és egyre több gomoly felhő is előfordulhat. Az érkező hidegfront hatására a délután a második felében, illetve este előfordulhatnak néhol záporok, zivatarok. Mérsékelt, helyenként pedig élénk lesz a déli szél, ami sajnos ma este északnyugatira fog fordulni, és átmenetileg megerősödik. Hát nem tudom, hogy így milyen este elé nézünk majd, minden esetre. A mai délután 31 fok körül várható a csúcshőmérséklet, hajnalban pedig 17, úgyhogy hát eléggé meleg lesz szerintem.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik. Szerintem az lenne a legjobb, hogyha most mindenki elővenné a telefonját, értelemszerűen nem vezetés közben kézben tartott mobilkészülékkel a Kressz szabályainak nem megfelelően eljárva, hanem akkor mondjuk álljatok félre, tárcsázzátok a 0630 3030 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár nyugodtan fel is hívhattok, és úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek nagyon sok szeretni. Tettel, vagy igazából bármivel küldeni, mindennel lehet, itt minden számít, itt minden játszik, úgyhogy olvasom is, hogy gyorsan a következő kívánságot kaptam egy SMS-t Nikitől nem is olyan nagyon régen, így szól. Szia Csabi, Niki vagyok. Egy zenét szeretnék kérni a testvéremnek, Pistinek, és üzenném neki, hogy nagyon szeretem őt. Kellemes munkát kívánok neki. Sziasztok! Hát akkor szóljon sok szeretettel szerintem egy jó kis rokkó dal Niki kérésére a drága kedves testvérének, Pistinek.

0: Hódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és megmondhatjátok nekem akár úgy is, hogy kinek, milyen zenét, miért, mikor, hogyan, egy szóval a kívánságotokat. Én pedig olvasnám is a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, egy zenét szeretnék küldeni kedves anyukámnak, Adélnak, Leilától és Grófótól a Báromi Light. Nagyon szépen köszönöm előre is, szép napot nektek. Hát akkor nektek is nagyon kedves, szép és jó napot kívánok. Sok szeretettel fog szólni akkor Leila és Grófó duettje Báromi Light Adélnak, a drága kedves anyukának. A kívánságkérő nevét sajnos nem tudtuk meg, és hát én mindig mondom nektek, de sose hallgattok rám. Most mennyivel jobb lenne, hogyha be tudnám mondani, hogy XY nagyon sok szeretettel szeretne kedveskedni az anyukájának, Adélnak, de ezt így nem tudom sajnos most bemondani, viszont cserébe a zenét le tudom játszani, úgyhogy

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dibben.

0: Gabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: A Madarász Viktor utcában le van zárva a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakasz. Le van zárva a Széher út Kuruc utca kereszteződés, illetve a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében, a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után le van zárva a középső sáv, a félútpálya nem járható a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, illetve a Bécsi úton befelé a Pomázi út után le van zárva a külső sáv. A Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál a félpálya nem járható, illetve le van zárva a Szentendrei út szervízútja a Ladik utcánál. Sáv lezárásra kell készülni az Árpád úton a Váci út felé, illetve útszűkületen kell áthajtani a Harmat utcában, a Sibrik-Miklós út közelében. Napközben a Kerepesi úton a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárás fordulhat elő. A Haladás utcában a Szarvas csárda térnél az Üllői út felé útszűkületen kell áthajtani, illetve további útszűkület okoz fennakadást a Vágóhíd utcában befelé a Bólyai János utca előtt. Szóval közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan és hát ügyesen. Én mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai délután nyugat felől fátyol felhők érkeznek fölénk, és egyre több gomoly felhő is előfordulhat. Az érkező hidegfront hatására a délután a második felében, illetve este előfordulhatnak néhol záporok, zivatarok. Mérsékelt helyenként pedig élénk lesz a déli szél, ami sajnos ma este északnyugatira fog fordulni, és átmenetileg megerősödik. Hát nem tudom, hogy így milyen este elé nézünk majd, minden esetre a mai délután 31 fok körül várható a csúcshőmérséklet, hajnalban pedig 17, úgyhogy hát eléggé meleg lesz szerintem.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Egyre többen és gyakrabban vásárolunk online. A kényelmes módszernek azonban jócskán vannak hátulütői is. A GVH most egy csalás formára hívta fel a figyelmet. Hála Istennek a pénzcentrum megírta, hogy sokan az online értékelések alapján igyekeznek megbizonyosodni arról, hogy megfelelő helyről rendelnek-e. Azonban egyes webshopok megtévesztő módon hamis értékeléssel igyekeznek hitelesebbnek tűnni. A fogyasztói, vásárlói vélemények és az értékelések optimális esetben olyan visszajelzések, amik által a későbbi vásárlók is tájékozódhatnak, még a rendelés előtt, hogy vajon valóban azt kapják-e a pénzükért, amit rendelni szeretnének. A gazdasági versenyhivatal közleményében figyelmeztetett egy újfajta átverésre, mely sajnos ezzel a témával kapcsolatos. Többféleképpen értékelhetjük a webáruházakat online formában. Például írásos véleményekkel, vagy pontozva a skálán 1-től 10-ig, sőt grafikus formában hangulatjelek és akár csillagok által is, tehát mindenféle formával, hogy minél modernebb, trendibb és fancybb legyen. A hamis véleményekre azonban nem árt figyelni a hivatal szerint, ugyanis nem csak fontos információkkal szolgálhatnak az online vásárlások során, hanem a megtévesztés eszközévé is válhat az értékelés. Előfordulhat, hogy a véleményt nem valódi vásárló, hanem például maga az eladó vagy olyan személy írta, akinek nincs tényleges tapasztalata az értékelt termék megvásárlásával. Tehát én simán csinálhatnék egy webshopot, csinálnék egy Lakatos Jancsika nevű profilt, és odaírnám, hogy halljak meg, ez nagyon komoly ez a webshop. Ugyanakkor egyre gyakrabban találkozhatunk a mesterséges intelligencia által generált véleményekkel is. Hát igen, ez tipikus ilyen NPC droid jellegű vélemények. Érződik rajtuk, hogy ezt tényleg nem ember írta, mert túl, hát ahogy is fogalmazzam, túl intelligens az írás. Előfordul olyan is, hogy a negatív fogyasztói véleményeket elrejtik, vagy eltávolítják az oldalról. Hát azért ez sem egy szép dolog szerintem. Mindazonáltal lehet olyan is, hogy a vélemény írója anyagi juttatásban vagy előnyben részesült annak megfogalmazásáért, vagy ingyen, vagy kedvezményesen kapta meg a terméket a visszajelzésért cserébe, de ezt nem tüntette fel. Arra is figyelmeztettek még, hogy a jóváhagyott vagy ellenőrzött címkével ellátott vélemények sem feltétlenül validak, hiszen hát azért a közösségi médiában is van mondjuk egy Kovács Alejandro nevű felhasználó, és akkor fizet mondjuk havonta, nem tudom, 400 forint, vagy nem tudom mennyi, és akkor kap egy kék pipát oda a neve mellé, és akkor így komolyabbnak tűnik az oldala, de hát ezek teljes mértékben nem mérvadóak. Maximum 2016-ban volt ez még nagy szám, manapság már sajnos nem.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: lenni.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Az én javaslatom a következő számotokra. Kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat. Mindössze csak annyit kell megmondani, hogy köszöntök, bemutatkoztok, elmondjátok, hogy kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, és már teljesül is a kívánság, úgyhogy pontosan ezért én nem is húznám tovább a mi drága kis időnket, hanem olvasnám is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól: szia Csabika, szép napot kívánok először is. Szeretnék üzenni a hercegemnek, Martonvására, Didókának, hogy ő az életem értelme, és imádom, felesége Betty, és ha nem gond, küldenék egy zenét. Roland, Érezlek mindenhogy című dalát. Előre is köszönöm szépen, hogyha beolvasod. Puszi. Hát írta, hogy ha nem gond, küldenék egy zenét. Hát miért lenne gond? Ne viccelj már, hát ezért vagyunk itt, Bettikém, úgyhogy akkor bemondanám tisztességesen. Betty élete szerelmének, a drága hercegének, a Didókának azt szeretné üzenni, hogy ő az élete értelme, és tiszta szívéből imádja. Pontosan ezért kérte tőlem azt, hogy indítsam el Rolandtól az Érezlek mindenhogy című slágerét, úgyhogy hadd szóljon!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Tuti Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.

0: előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekülti státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikolaj Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke és politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Ismét bárki számára elérhetők lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az egészségügyi világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti az 500-at. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Pomfréd úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Országszerte várja a diákcsoportokat 30 hazai fürdő a Suli a Strandon programban mától másfél héten át. A Magyar Fürdőszövetség célja, hogy az iskolák az oktatás helyszínét időszakosan áthelyezve biztosítsák a tanulóknak az élményszerű oktatást és játékos programokat a vakációig még hátralévő időben. Így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén. Egyebek mellett matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaóra is helyet kaphat a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. 150 szorványban élő magyar fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. A Gárdon, Máiban és Orfűn az 5 napos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Madarász Viktor utcában le van zárva a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakasz. Le van zárva a Széher út Kuruc utca kereszteződés, illetve a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében, a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után le van zárva a középső sáv, a félútpálya nem járható a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, illetve a Bécsi úton befelé a Pomázi út után le van zárva a külső sáv. A Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál a félpálya nem járható, illetve le van zárva a Szentendrei út szervízútja a Ladik utcánál. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úton a Váci út felé, illetve útszűkületen kell áthajtani a Harmat utcában, a Sibrik-Miklós út közelében. Napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárás fordulhat elő. A Haladás utcában a Szarvas csárda térnél az Üllői út felé útszűkületen kell áthajtani, illetve további útszűkület okoz fennakadást a Vágóhíd utcában befelé a Bójai János utca előtt. Szóval közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan és hát ügyesen. Én mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: A mai délután nyugat felől fátyol felhők érkeznek fölénk, és egyre több gomoly felhő is előfordulhat. Az érkező hidegfront hatására a délután a második felében, illetve este előfordulhatnak néhol záporok, zivatarok. Mérsékelt helyenként pedig élénk lesz a délies szél, ami sajnos ma este északnyugatira fog fordulni, és átmenetileg megerősödik. Hát nem tudom, hogy így milyen este elé nézünk majd, minden esetre a mai délután 31 fok körül várható a csúcshőmérséklet, hajnalban pedig 17, úgyhogy hát eléggé meleg lesz szerintem.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
1: Nagyon sok szeretettel várom, és hogy teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, valamint miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel is. Én így is, úgy is teljesítem a zenei kívánságokat, szóval nem is húznám tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, szeretnék küldeni főnökömnek, Attilának egy pörgős zenét. Na látjátok, ez itt a probléma, ezért szoktam mindig oktató jelleggel beszédeket tartani, hogyha írunk egy SMS-t, akkor köszönünk, szépen bemutatkozunk, és akkor ebben a helyzetben most például, akkor már tudnám azt is mondani, hogy kiküldi az Attila nevű főnöknek a pörgős cigányzenét, így sajnos személyesen nem tudom megnevezni, hiszen még a keresztnevét se írta le, viszont akkor az egyik legjobb főnöknek Magyarországon, tehát Attilának fog szólni egy jó pörgős kis cigányzene, Nótár Méri Kisgrófó, Ó Mami!

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

hetekben mindenféleképpen előkapnám a kis telefonomat, társáznám a 06303030-100-as telefonszámot, és vagy megírnám SMS-be, vagy pedig felhívnám a kedves műsorvezetőt, és megmondanám neki, hogy ki vagyok, kinek, milyen zenét és miért szeretnék küldeni. Elvégre azért ez csak a Bódik kívánságshow, tehát igazából gyakorlatilag minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánság teljesül, még abban a különleges helyzetben is, hogyha az a hétköznap éppen egy ünnepnapra esik. Tehát például én voltam már itt veletek pünköst hétfőn, augusztus 20-án, december 24-25, akkor is voltam itt már veletek, úgyhogy rám mindig számíthattok. Én nem a helyi kisbolt vagyok meg a szupermarket, hogy bezárjak, én itt vagyok nektek, veletek, értetek. Pontosan ezért olvasom is a következő SMS-t, melyet nem is olyan nagyon régen kaptam, így szól. Szia Csabi, zenét szeretnék küldeni életemnek, gyémántomnak. Küldöm neki Aranyszemektől Szerelmednek záloga című számát, küldi neki Babi a felesége, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, nagyon hiányzik, és várom haza a munkából. Millió csókot küldök neki, köszönöm szépen. Na hát akkor nagyon sok szeretettel Babi élete szerelmének, a drága gyémántjának fog szólni Aranyszemektől a Szerelmednek záloga. Sok szeretettel indítom is akkor a dalt, és amíg szól a zene, addig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 06 30 30 30 100.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódíjban.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Madarász Viktor utcában le van zárva a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakasz. Le van zárva a Széher út Kuruc utca kereszteződés, illetve a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében, a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után le van zárva a középső sáv, a félútpálya nem járható a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, illetve a Bécsi úton befelé a Pomázi út után le van zárva a külső sáv. A Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál a félpálya nem járható, illetve le van zárva a Szentendrei út szervízútja a Ladik utcánál. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úton a Váci út felé, illetve útszűkületen kell áthajtani a Harmat utcában, a Sibrik-Miklós út közelében. Napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárás fordulhat elő. A Haladás utcában a Szarvas csárda térnél az Üllői út felé útszűkületen kell áthajtani, illetve további útszűkület okoz fennakadást a Vágóhíd utcában befelé a Bólyai János utca előtt. Szóval közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan és hát ügyesen. Én mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai délután nyugat felől fátyol felhők érkeznek fölénk, és egyre több gomoly felhő is előfordulhat. Az érkező hidegfront hatására a délután a második felében, illetve este előfordulhatnak néhol záporok, zivatarok. Mérsékelt, helyenként pedig élénk lesz a délies szél, ami sajnos ma este északnyugatira fog fordulni, és átmenetileg megerősödik. Hát nem tudom, hogy így milyen este elé nézünk majd, minden esetre. A mai délután 31 fok körül várható a csúcshőmérséklet, hajnalban pedig 17, úgyhogy hát eléggé meleg lesz szerintem.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Az agrárminiszter rendelete nem csak megszünteti a dísznövény adót, hanem elrendeli a 2026-os összegek visszafizetését is. Eltörölte a kormány a két éve bevezetett dísznövény adóként emlegetett marketing és innovációs hozzájárulást, írta meg a hvg.hu. Az adót Bóna Szabolcs agrárminiszter első miniszteri rendeletével szüntette meg. A fizetnivalót 2024-ben vezették be azzal a céllal, hogy a befolyó pénzből finanszírozzák a dísznövények nem márka specifikus marketingét és a kutatási fejlesztési programokat. Az elvonást már akkor kételyek övezték, ráadásul az első év után kiderült, az adóból mindössze 21,8 millió forint bevétel keletkezett. Az agrárminiszter nem csak az elvonás eltörléséről döntött, azt is elrendelte, hogy a Magyar Díszkertészek szakmaközi szervezeténél működő közösségi marketing és innovációs alapba erre az évre befizetett összeget a kertészeknek fizessék vissza. A kötelezettség körülbelül 50 ezer adózót érintett és széles körre kiterjedt. A kertészeteken, a tájépítészeken és a parképítőkön túl a sportpályáknak és a temetőknek is fizetniük kellett. A kötelező hozzájárulás összege évi 8 millió forintos árbevétel alatt 5000 forint volt, valamint telephelyenként további 5000 forint, e felett 10000 forintot kellett fizetni. Az adó nem is pénzügyileg, hanem adminisztrációs szempontból jelentett terhet a vállalkozásoknak. Szóval ezt az információt azoknak a hallgatóknak olvastam be igazából, akik kertészettel rendelkeznek, tájépítészek vagy parképítők, esetleg sportpályákat vagy temetőket üzemeltetnek, hogy őnekik ez a kötelező hozzájárulás igazából már el lett törölve, és eddig, aki 8 millió forintos árbevétel alatt teljesített, ő neki 5000 forint volt a kötelező befizetnivaló, e felett 10000 forintot kellett fizetni, illetve telephelyenként 5000 forint volt így a kötelezettség, úgymond. Ez nagyjából 50000 adózót érintett országszerte, és így igazából az igazság az, hogy hát most elolvasom akkor előről, a Magyar Díszkertészek szakmaközi szervezeténél működő közösségi marketing és innovációs alapba már nem fog emiatt több pénz bekerülni, sőt az erre az évre befizetett összeget is vissza kell fizessék majd, úgyhogy az agrárminiszter ezt az új rendeletet hozta el, hogy a dísznövényadót igazából megszüntette, és így a dísznövényeknek nem lesz márka specifikus marketingje és kutatási fejlesztési programjaik.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a mai napot. Sajnos eddig tartott a mai Bódik kívánságshow itt a Rádió Dikken, viszont pánikra semmi ok, holnap visszatérek délután 3-kor, és újult erővel, illetve természetesen nagyon sok szeretettel fogom teljesíteni a további zenei kívánságokat. Addig is kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, hatalmas puszit és ölelést küldök. Itt hagyom nektek Gabit, Martin Laurentet, valamint Zsülit is így búcsúzásul, úgyhogy senki nem mondhat egy rossz szót rám, szerintem ezt a csodás napot méltóképpen fogom most így befejezni, holnap pedig nagyon sok szeretettel visszatérek majd. Sziasztok, Dave Lissa!

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíj.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben

0: sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
1: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
0: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik tértünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
1: Changa.
0: Így van, Changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szicsvaszlosa szám.
1: Tanuljunk örömmel.
2: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Pluk. Cinka Panna élete és jelentősége. Cinka Panna a magyar zenei és kulturális történelem egyik legendás alakja, akit gyakran a cigányzene első igazán ismert női prímásaként tartanak számon. Neve köré az évszázadok során számos történet, legenda és romantikus elbeszélés szövődött, de történelmi személye is fontos része a 18. századi magyar zenei életnek. Művészete és személyisége hozzájárult ahhoz, hogy a cigányzenészek társadalmi szerepe egyre inkább ismerté és elismerté váljon. Cinka Panna 1711 körül született a történelmi Magyarország területén egy cigány muzsikus családban. Már gyermekkorától kezdve a zene vette körül, hiszen a család életében a muzsikálás nem csak művészet, hanem megélhetési forma volt. A hagyomány szerint rendkívüli zenei tehetsége nagyon korán megmutatkozott. Már fiatalon kiválóan hegedült és képes volt olyan dallamokat is megszólaltatni, amelyek nagy hatást gyakoroltak a hallgatóságra. A 18. századi Magyarországon a cigányzenészek fontos szerepet töltöttek be az uradalmak, nemesi udvarok és katonai táborok zenei életében. Cinka Panna ebben a közegben vált ismerté, és különlegessége abban állt, hogy nőként emelkedett ki egy alapvetően férfiak által dominált zenei világban. Ez már önmagában is figyelemreméltó volt, hiszen ebben a korszakban a nők ritkán kaptak vezető szerepet zenekarok élén. A hagyomány szerint Cinka Panna nem csak kiváló hegedűs volt, hanem zenekarvezető, azaz prímás. Játéka erőteljes, szenvedélyes és rendkívül kifejező volt. A korabeli beszámolók és legendák szerint képes volt játékával meghatni, felvidítani vagy éppen elcsendesíteni a hallgatóságot. Művészete nem a mai értelemben vett írott kottákhoz kötődött, hanem az élő előadás, improvizáció és a hagyományos dallamvilág továbbadásán alapult. Cinka Panna életéről sok részlet inkább szájhagyomány útján maradt fent, mint pontos történelmi dokumentumokban. Emiatt alakja idővel félig legendássá vált. Egyes történetek szerint nemesi udvarokban is fellépett és nagy megbecsülés ötvözte. Más elbeszélések szerint zenéje még katonai táborokban is erőt adott a harcosoknak, bár ezek a történetek egy része nem bizonyítható teljesen, jól mutatják, milyen nagy hatást gyakorolt a kollektív emlékezetre. Művészetének egyik legfontosabb jelentősége, hogy hozzájárult a cigányzene társadalmi elfogadásához. Abban az időben a cigány muzsikusok gyakran a társadalom peremén éltek, mégis nélkülözhetetlen részei voltak a kulturális életnek. Cinka Panna kiemelkedő tehetsége és ismertsége segített abban, hogy a cigányzene értékként jelenjen meg a magyar zenei hagyományban.
2: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
4: Most a rádióban.
2: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: 100.3 rádiódik. Romákról nem csak romáknak. Borúk Szabina vagyok, ez pedig a Csumi Naftum egy kívánságműsor 6-tól este 8-ig. Szeretnélek benneteket boldogítani egy kedves szóval, egy szép gesztussal, egy jó zenével. Csak azért, hogy jobb legyen a napotok, vagy az estétek, úgyhogy tartsatok velem.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: Mi a kedvenc zenétek, ki a kedvenc előadótok, írjatok meg nekem kommentben, és akkor hamarosan hallhatjátok a következő zene, hogy melyik legyen.

0: Sunen volja szász.
1: 100.3 Rádiódik.
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, gyöngyös legjobb fodrászának, is szeretném felajánlani a következő zenét, aki továbbítaná még. Szia testvéremnek szeretnék küldeni Mokesznak egy jó kis zenét, ezt mondja Barber Norbi neked. Úgyhogy Mokesz, nyisd ki a füled, a következő zene csak a tiéd.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hát nem csak belföldön, de külföldön is velem tartanak. Egyébként Romániában is, Csehországban is, Ausztriában is, Szlovákiában is hallgatok bennünket. Most épp jelenleg nagyon sok puszit küldök minden hallgatónak. Remélem mindenki meg.

0: termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe! www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni. Kétféle célra, közlekedés fejlesztésre, valamint környezetvédelemre. Felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetést kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakemberhiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. A felsőoktatás átalakításának két lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannárt Judit a Balzac Diák Média YouTube csatornának adott szombaton közzétett interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és logikai gondolkodás szintje. A héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését. Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodabói-Zemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió DIK-ben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió DIK.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kedves Szabina, én majd tőled szeretnék kérni egy jó kis számot, ezt írja nekem Balázs. Hát akkor, Balázs, sok-sok szeretettel fogad hát az Ando Ungro című dalomat, ami most a TikTokon nálam a legnépszerűbb. Több mint 1,3 millióan megtekintettétek, úgyhogy remélem, hogy szeretni fogjátok.

0: 88.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: 6-8-ig tart a mai műsor, és hogyha az időre néztek, akkor láthatjátok, hogy hamarosan le is fog telni. Addig írjatok még sok-sok kommenteket, hogy fel tudjam ezeket olvasni.

0: Rádió Dik.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rigoberti. Ciao, Bartalita, men.
3: Nelodem.
4: Soy Berti Kajas.
2: A ich schritstali mate žapi balanga.
5: Kirva.
6: Konsi.
5: A vispi balanga.

0: 100.3 Rádió Dix.
1: Sunen Romale.
2: Szia, feleségemnek küldenék dalmának Borsodnádasra egy jó kis zenét, ezt mondja L. György nevű felhasználó. Milyen kis romantikus gentleman vagy. Szóval akkor, hadd szóljon.

0: Dáš u krma hrdes.
1: Najíc, ta vec baktálo, kosátu, soro desztu katéka.
0: A vilém tedy kapti írásan át a sundrom, hogy nagyon sok árci.
1: Itt a sejtban a bármi sejjel, mi azt egy sorella. Sirák de lesz, sír! Sirák de lesz, te sír!

0: nekem, és most már csak is te vagy az én végzetem.
1: Menjél már!
2: Rompodrom
3: 100.3 Rádiódi.
2: Utazz a Dick Rádióval.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: Kedves hallgatók, ennyi volt már a műsor, de bízom bennem, hogy legközelebb is velem lesztek. Úgyhogy addig is puszi mindenkinek, tehát csumi-csumi.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked.
1: Hírek rólunk, neked.
4: 2026. június 9-e kedd, 20 óra van, jó estét kívánok! Ez a Rádió Dik Roma híradója, Patai Anna vagyok. Járóka Sándor a 20. századi magyar cigányzene egyik legismertebb alakja. Dankó Pista élete. Cinka Panna jelentősége.
0: Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Dikben.
4: Járóka Sándor a 20. századi magyar cigányzene egyik legismertebb és legnagyobb hatású alakja volt. Hegedű művészként és prímásként jelentős szerepet játszott abban, hogy a magyar cigányzene hagyományai fennmaradjanak és széles körben ismerté váljanak. Művészetét nem csak Magyarországon, hanem Európa számos országában is nagyra értékelték. Járóka Sándor 1922-ben született egy zenész cigány családban. A zene már gyerekkorától is meghatározta az életét, hiszen családja több tagja is muzsikusként dolgozott. Tehetsége korán megmutatkozott, ezért fiatalon kezdett hegedülni, és hamar kitűnt kivételes hallásával, technikai tudásával és előadói képességeivel. Már fiatal korában ismerté vált a zenész világban, és egyre több lehetőséget kapott arra, hogy nagyobb közönség előtt mutathassa meg tudását. Pályafutása során számos neves zenekarban játszott,

Zenekarával rendszeresen fellépett éttermekben, koncerttermekben és kulturális rendezvényeken. Különösen népszerűek voltak magyar nóta és cigány zenei előadásai, amelyekkel sok hazai és külföldi vendéget nyűgözött le. Művészi munkájának elismeréseként megkapta a népművészet mestere kitüntetést, amely a magyar népi kultúra területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó művészeknek jár. Ez az elismerés bizonyítja, hogy Járóka Sándor nem csupán kiváló előadó volt, hanem a magyar kulturális örökség egyik fontos őrzője. Járóka Sándor munkásságának jelentősége túlmutat a zenén. A cigány közösség számára példaképpé vált, mert bebizonyította, hogy tehetséggel, kitartással és szorgalommal nemzetközi sikereket lehet elérni. Művészete hozzájárult a cigány kultúra pozitív megismeréséhez, és segített lebontani a cigánysággal kapcsolatos előítéletek egy részét. Halála után öröksége tovább élt családjában és tanítványaiban. Fia ifjabbik Járóka Sándor szintén sikeres prímás lett, és tovább vitte a család zenei hagyományait. A Járóka név ma is egyet jelent a magas színvonalú cigányzenével és a magyar zenei kultúra gazdag örökségével. Járóka Sándor a magyar cigányzene egyik legkiemelkedőbb képviselője volt. Életét a zene szeretete, a hagyományok tisztelete és a művészi kiválóság iránti elkötelezettség határozta meg. Dangó Pista a magyar zenei élet egyik legjelentősebb alakja volt, akinek neve máig összefonódik a magyar nóta és a cigány zene hagyományaival. Rövid élete ellenére olyan gazdag zenei örökséget hagyott maga után, amely több mint egy évszázaddal halála után is a magyar kultúra fontos részét képezi. Dallamai nem csak Magyarországon váltak népszerűvé, hanem a határokon túl élő magyar közösségek körében is. Ismerté és szeretetté váltak. Dankó Pista 1858. június 14-én született a délalföldi Szeged városában, szegény, cigány családban. Édesapja muzsikus volt, így a zene szeretetét már gyerekkorában magába szívta. A család nehéz anyagi körülmények között élt, ezért Dankó Pista nem részesülhetett magas szintű iskolai oktatásban. Ennek ellenére rendkívül tehetsége és kitartása lehetővé tette számára, hogy a zene világában kiemelkedő sikereket érjen el. Fiatal korában hegedülni tanult, és hamarosan különböző zenekarokban játszott. Nem csak hangszeres tudása volt figyelemre méltó, hanem kiváló dallamalkotó képessége, témája. Olyan dallamokat szerzett, amelyek egyszerre voltak könnyen megjegyezhetők, érzelmesek és mélyen magyar hangulatúak. Műveiben gyakran jelent meg a szerelem, a bánat, hazaszeretet és az elmúlás témája. Ezek az érzések közel álltak az emberekhez, ezért dalai gyorsan elterjedtek az országban. Dankó Pista különlegessége abban rejlett, hogy bár nem rendelkezett klasszikus zenei képzettséggel, ösztönös tehetséggel alkotott maradandó értékeket. Számos költő verseihez írt dallamokat, és együttműködött korának neves íróival, költőivel. Dalait akkor legjobb zenekarai játszották, és hamarosan az egész országban ismerté vált. Művei gyakran szóltak a magyar emberek mindennapi életéről, örömeiről vagy bánatairól, ezért sokan saját érzéseiket fedezték fel bennük. Legismertebb nótái közé tartozik az Az a szép, az a szép, vagy az Eltörött a hegedűn, valamint Most van a nap lemenőben. Ezek a dalok ma is gyakran felhangzanak magyar nótaesteken, kulturális rendezvényeken és családi összejöveteleken. Dallamai nemzedékeken keresztül öröklődtek, és a magyar zenei hagyomány részévé váltak. Művészi sikerei ellenére élete nem volt könnyű. Egészségét fiatal korától betegség gyengítette, és anyagi gondokkal is gyakran küzdött. Ennek ellenére fáradhatatlanul dolgozott, komponált és fellépett. Élete során több száz dal szerzett, amelyek közül sok máig fennmaradt. Munkásságával hozzájárult ahhoz, hogy a cigány származású művészek nagyobb elismerést kapjanak a magyar társadalomban. Dankó Pista 1903-ban mindössze 44 éves korában hunyt el. Halála mélyen megrendítette a magyar közvéleményt, temetésén hatalmas tömeg vett részt, ami jól mutatta, hogy mennyire szerették és tisztelték őt. Életműve azonban túlélte alkotóját. Szegeden szobrot emeltek tiszteletére, emlékét utcanevek, kulturális intézmények és rendezvények őrzik. Dankó Pista jelentősége nem csupán zenei alkotásaiban rejlik, személye annak bizonyítéka, hogy a tehetség és a szorgalom képes legyőzni a társadalmi és anyagi nehézségeket. Cigány származású művészként olyan sikereket ért el, amelyek példát mutattak kortársainak és az utókor számára is. Zenéje pedig hidat teremtett

0: különböző társadalmi rétegek között, hiszen dalait a szegény emberektől kezdve a nemességig mindenki szívesen hallgatta. Cinka Panna élete és jelentősége. Cinka Panna a magyar zenei és kulturális történelem egyik legendás alakja, akit gyakran a cigányzene első igazán ismert női prímásaként tartanak számon. Neve köré az évszázadok során számos történet, legenda és romantikus elbeszélés szövődött, de történelmi személye is fontos része a 18. századi magyar zenei életnek. Művészete és személyisége hozzájárult ahhoz, hogy a cigányzenészek társadalmi szerepe egyre inkább ismerté és elismerté váljon. Cinka Panna 1711 körül született a történelmi Magyarország területén egy cigány muzsikus családban. Már gyermekkorától kezdve a zene vette körül, hiszen a család életében a muzsikálás nem csak művészet, hanem megélhetési forma volt. A hagyomány szerint rendkívüli zenei tehetsége nagyon korán megmutatkozott. Már fiatalon kiválóan hegedült és képes volt olyan dallamokat is megszólaltatni, amelyek nagy hatást gyakoroltak a hallgatóságra. A 18. századi Magyarországon a cigányzenészek fontos szerepet töltöttek be az uradalmak, nemesi udvarok és katonai táborok zenei életében. Cinka Panna ebben a közegben vált ismerté, és különlegessége abban állt, hogy nőként emelkedett ki egy alapvetően férfiak által dominált zenei világban. Ez már önmagában is figyelemreméltó volt, hiszen ebben a korszakban a nők ritkán kaptak vezető szerepet zenekarok élén. A hagyomány szerint Cinka Panna nem csak kiváló hegedűs volt, hanem zenekarvezető, azaz prímás. Játéka erőteljes, szenvedélyes és rendkívül kifejező volt. A korabeli beszámolók és legendák szerint képes volt játékával meghatni, felvidítani vagy éppen elcsendesíteni a hallgatóságot. Művészete nem a mai értelemben vett írott kottákhoz kötődött, hanem az élő előadás, improvizáció és a hagyományos dallamvilág továbbadásán alapult. Cinka Panna életéről sok részlet inkább szájhagyomány útján maradt fent, mint pontos történelmi dokumentumokban. Emiatt alakja idővel félig legendássá vált. Egyes történetek szerint nemesi udvarokban is fellépett és nagy megbecsülés ötvözte. Más elbeszélések szerint zenéje még katonai táborokban is erőt adott a harcosoknak, bár ezek a történetek egy része nem bizonyítható teljesen, jól mutatják, milyen nagy hatást gyakorolt a kollektív emlékezetre. Művészetének egyik legfontosabb jelentősége, hogy hozzájárult a cigányzene társadalmi elfogadásához. Abban az időben a cigány muzsikusok gyakran a társadalom peremén éltek, mégis nélkülözhetetlen részei voltak a kulturális életnek. Cinka Panna kiemelkedő tehetsége és ismertsége segített abban, hogy a cigányzene értékként jelenjen meg a magyar zenei hagyományban.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dickben. Üdvözlöm a Roma Szalon hallgatóit. Június 9-e, kedd van, és 20 óra múlt a következő két órában legfőképp a muzsikus cigányok, azok, akik ezt a tartalmat talán leginkább értékelni fogják, hiszen róluk lesz szó. Egyrészt fogunk beszélgetni a cigányzene éjszakájáról, ami a múlt hétvégén zajlott nagy sikerrel, illetve sokakban felmerül már a kérdés, illetve beszédtéma egyébként, hogy indul-e a Muzsikáló Magyarország program. Erre se kaptak egyelőre választ a cigány muzsikusok, illetve hogy arról beszélgettünk a Facebook oldalamon tegnap többekkel, hogy milyen fontos lenne egy érdekképviselet, vagy akár egy szakszervezet. Sok téma lesz ma este, és aki segít nekem ebben beszélgetni, gondolkodni, az pedig Karla Éva. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek.
5: Én is üdvözöllek, és a rádió hallgatókat is üdvözlöm szeretettel.
4: Először beszéljünk egy picit a cigányzene éjszakájáról. Én úgy láttam, hogy most kiemelkedően sikeres volt, de ezt nem tudhatom, hogy te is így látod-e.
5: Hát én úgy látom, hogy semmivel se volt sikeresebb, mint az előző négy. Nagyon sokan voltak most is, de az előző négy alkalommal is rengetegen voltak, családok, gyerekestől, kisgyerekek, feltűnő. És megjegyzem, hogy olyan szőke gyerekek vannak, igen, gyerekek, hogy az elképesztő.
4: Igen, olyan jó, hogy a Facebook után láthatjuk őket élőben is, ahogy tologatták az anyukát, ezt a sok gyerek, anyukák, ezt a sok gyereket.
5: Igen, és hát persze nem csak cigányok voltak, nem csak muzsikus cigányok voltak, voltak a többségiek, családostól úgy szintén, voltak beazonosíthatatlan nemzetiségűek, külföldiek. Szóval ez mindig nagy érdeklődésre tart számot, főleg azért, mert hogy voltak éppen ez az első olyan hétvége, ez a muzsikusok, a cigányzene éjszakája, amikor úgy kiszabadulnak a családok a szabadba, hogy olyan környezetbe tudnak kerülni, ahol felhőtlenül tudnak szórakozni, cigányzenét hallgatni, mulatni, táncolni, énekelni akár, spontán mulatás, spontán bál volt. Szóval tényleg nagyon jól sikerült ez az utolsó is. És hát azért ez annak is köszönhető, hogy kik voltak a muzsikusok. A Lőrinc pap téren a Sárközi Lajos és zenekara, a Ródi közepén Puka Karcsi és zenekara, bocsánat, Puka Károly hivatalosan, ő minden évben szokott lenni, és a Mikszár téren pedig a Patai öcsi volt. És hát dalra fakadtak a klímások is, nem csak az énekes, aki múlt héten Varga Imi volt ezúttal, hát utána mentek a népek, mint a sáskák, úgy követték őt, mert szelfiztek vele, és sokan, tényleg nagyon köszönjük Varga Iminek is, meg a zenekaroknak, a filmásoknak külön köszönet, meg azoknak is, akik így spontán felálltak énekelni, mint például a Szombati Ildikó, vagy a Lakatos Zoli, aki egyébként drácsos, és ő is énekelt a Lajosékkal, szóval tényleg nagyon remek hangulatot varázsoltak.
4: Az a kérdés merül fel ilyenkor az emberben, hogyha tényleg ennyire jól érzi magát a közönség egy ilyen alkalomkor, hogy hogyan lehetne ezt az igényt gyakrabban kiszolgálni?
5: Hát jó volna, de ezt tudjuk, hogy a kerületi önkormányzat finanszírozza, már 5. éve és 4. éve a Mátyás téren is az eseményt, az pedig a cigányzenészek éjszakája. Tehát gondolom, hogy a kerületnek erre azért nem igazán telne minden héten vagy hónapban, a nyári, tavasztól nyári időszakban, őszig, de lehet követni a példát a többi kerületnek is, vidékieknek is. Nem védettem le ezt az ötletet, hogy bárki megcsinálhatja.
4: Bárki elkezdheti, igaz?
5: Igen, igen.
4: Egyébként én azt gondolom, hogy ilyenkor a forgalom is sokkal nagyobb volt a vendéglátóhelyeknek ott, és ilyenkor van az emberben az a furcsa érzés, hogy láthatóan nagyobb a forgalom, akkor miért nem? Miért nincs több vendéglátóhelyen cigányzene?
5: Hát ezt a vendéglátóhelyek főnökeitől kellene megkérdezni, hogy mikor látják azt, hogy mennyien vannak, és megnövekszik a forgalom is, hogy akkor nekik ez miért nem áll érdekükben, hogy élőzenét, cigányzenét alkalmazzanak. Nem tudom. Ez mostanában, vagy néhány évtizede, ez így kikopott a vendéglátásból, az élőzene pár kivételtől eltekintve. Ami nagyon szomorú, mert meg most egy közt helyet fogok mondani, Magyarország a cigányzenéről, meg a gulásról híres, meg Puskás öcsiről. Úgyhogy, hogyha ezt úgy észben tartanák a vendéglátó főnökök, akkor talán odafigyelnének erre is, hogy megnövekedjen a forgalom. De egyébként biztos, hogy azért sem alkalmaznak élőzenét, mert nagyon sok a járulékok, igen. Tehát az alkalmazottak utáni járulékok az nagyon-nagyon sokba kerül. Körülbelül a bérükre még rá kell tenni több mint 40%-ot. És talán ez az, amit nem bírnak már el, és akkor kevesebb a profitjuk, ami érthető. Szóval a megoldást én nem tudom, hogy mi lenne a megoldás, de valamiféle kompromisszumot kellene kötni a kormányzattal, a mindenkori kormánnyal, hogy lehessen valami adókedvezményt kapni ezeknek a vendéglátóhelyeknek. Talán ez lenne az egyik megoldás. Hát a másik megoldás meg nyilván az volna, hogyha a cigányzenészek is valamiféle érdekképviseletbe tömörülnének, és tudnának harcolni a jogaikért. Szóval lássuk be, hogy a cigányzene az önmagában olyan nemzeti kincs, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Nem beszélve arról, hogy a cigányságnak, a cigányság különböző rétegeinek nagyon sok mestersége volt.
4: Igen.
5: Ez az utolsó mesterség, ami a szemünk láttára fog elpusztulni, elenyésződni, hogyha ezt hagyjuk. Csak azért más ez a mesterség, mert ez tényleg a magyar kultúra része. Na az, hogy a cigányzene, az ugye tudjuk, hogy cigányok által muzsikált magyar műzene, amit a cigányok a magyar néppel együtt, a magyarokkal együtt teremtett meg. Tehát egyik sem lett volna a másik nélkül. És hogy azt is tudjuk, hogy ennek milyen történelmi jelentősége volt a múltban is, és van még a jelenben is történelmi jelentősége ennek. Hogy tudjuk, hogy milyen szerepe volt a muzsikusoknak a Rákóczi szabadságharcban, a 56-os forradalomban, a 48-as forradalomban. Tudjuk például azt, hogy a Rákóczi szabadságharc után az osztrákok elkobozták a tárogatókat, ami egy ilyen harci jeladó hangszer volt, és a cigányok voltak azok, akik megőrizték, annak ellenére őrizték meg, hogy fejlesztés terhe mellett őrizték meg. És amikor 48-ban kitört a forradalom, akkor bizony előkerültek akkor is a tárogatók, mert akkor is egy harci jeladó hangszer volt a tárogató. Tehát hogy kerültek elő? Úgy, hogy a romák megőrizték. És 48-ban meg azt is tudjuk, hogy minden ezrednél, századnál voltak zenekarok. Több mint 6000 zenekar volt ezeknél a harcoló ezredeknél, századoknál. És önként jelentkeztek a cigányok, mert hát ők annyira beépültek már akkor a magyar társadalomba, annyira magyaroknak érezték már akkor magukat 1848-ban. Hogyha belegondolsz, ennek hány éve? 250?
4: Hát igen.
5: Igen, úgyhogy ja, tehát és akkor ugye volt a reformkor, amikor a cigány zene volt az a meghatározó közeg, amiben a magyarság tudatot ébren tartották és táplálták a cigány zenével, vagy ezzel a fajta cigány zenével. Hát aztán mondhatnám Biharit, aki ugye megteremtette a verbunkos zenét. Verbunkos korszaknak is hívják a zeneirodalomban azt a korszakot, amikor megteremtette Bihari. És erről jut eszembe, hogy Bihari halálának 200. évfordulója lesz a következő évben, és nagyon sok mindent szeretnénk ennek az évfordulónak a kapcsán Bihariról megemlékezni.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Itt a többes szám az, hogy te is a nyolcadik kerületi önkormányzat vagy, az érdekelen.
2: Nem a nyolcadik kerületi önkormányzat, hanem országos szinten szeretnénk, hogyha megemlékezések történnének. Erről még nem szeretnék beszélni, hogy
1: Készültök rá akkor ezek szerint.
2: Igen, készülünk rá, felállítunk egy ilyen bihari emlékbizottságot, amivel majd az emlékbizottság megkeres olyan potentátokat, akik ezt finanszírozni tudják. Megkeressük például a Zeneakadémiát, ahogy legyen ott egy bihari emlékkoncert. Keresünk majd egy templomot, ahol gyászmisét tartanak. És hát még nagyon sok mindent mondom, amiről még nem szeretnék beszélni, mert ehhez tényleg az emlékbizottságnak az áldását kell kérni. Az emlékbizottság szeptember tájékán fog felállni.
1: Na hát ez remek. Izgatottan várjuk. És ha már támogatásról esett szó, akkor beszéljünk egy picit a Muzsikálom Magyarország programról, vagyis annak a nem létéről. Illetve nem tudjuk, hogy van-e. Szerintem az a legszörnyűbb ezzel a bizonyos programmal, hogy nem tudjuk. Tehát akárkit kérdezek, nem tudja megnevezni azt a szituációt, hogy ez döntés alatt áll, kinek a kezébe van, megszületette, egyetlen valakit érdekele ez a dolog, nem találjuk hozzávezető, úgymond utat, szállat, de úgy tudom, hogy ez neked is feltűnt, illetve zavart, és tettél bizonyos lépést ezzel kapcsolatban.
2: Most az a helyzet, hogy az a szörnyű, hogy itt most két cigányasszony beszélget a muzsikusok helyzetéről,
1: igen,
2: hogy azért tudjuk, hogy a cigányasszonyoknak nem igazán illik beleszólni ebbe a dologba. De mivel nagyon sokan megkerestek engem azért, hogy írunk már egy olyan levelet valakinek, aki ebben érdemben tud válaszolni, illetve pontosan azt mondták, hogy a miniszternek, vagy a Magyar Péternek mondták, hogy írjunk, de nem a Magyar Péterre tartozik, ő mégiscsak ő a miniszterelnök, hanem a kulturális miniszterre gondolom. Hát én nagy szabadkozások után végül is rászántam magam, hogy írjak egy levelet. Meg is írtam ezt a levelet Atal Zoltánnak, el is küldtem. Válaszolni még nem válaszolt. Nem tudom, hogy elolvasta-e, látta-e ezt a levelet, de hogyha hamarosan nem kapunk választ, akkor majd valamilyen úton, módon szeretnénk elérni, hogy mégis fogadjon a miniszter, vagy esetleg mégis el kell juttatni a miniszterelnökhöz. Nem tudom, mi legyen az útja. Minden esetre, hogyha lesz fogadókészség, akkor én biztos, hogy nem egyedül szeretnék cigány asszonyként a miniszter elé menni a kéréssel. Tehát gondolom azért kerestek meg engem sokan. Hát éppen a cigány zene éjszakája, meg a cigány zenészek éjszakája miatt, hogy ezt tudják, hogy ezt én szervezem. Arra is jelentkeznek nagyon sokan, hogy szeretnének ezeken részt venni, muzsikálni. Aztán azt is tudják, hogy az újságba írok, sokszor írok a muzsikusokról, többször, most is majd jelenik meg egy cikkem erről. Meg hogy készítem még mindig a Muzsikus Romák albumát, ami egyelőre kiadásra vár. Nem beszélve arról, hogy mindenki tudja, hogy én is muzsikus családból származom, ismerik a családomat, a férjem Pátyol Tivadar emlékét is őrzöm. Úgyhogy gondolom, hogy ezért kerestek meg, hogy az ő asszony létemre mégiscsak van valami kompetenciám ehhez a témához.

0: 100.3 rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Hát ez volt a másik, amit szerettünk volna egy picit kibeszélni. Egyébként szívesen mondanám azt, hogyha van valakinek bármilyen információja róla, akkor szóljon, de én biztosan tudom, hogy nincs. Mert azért ez egy olyan közösség, hogy ez nagyon hamar mint egy futótűz elterjedne. Ha valóságosan lenne információja valakinek erről, hogy egyáltalán szóba jött-e idén, egyáltalán az, aki a kezében tartotta ezt, vagy irányította, az folytatja, vagy pozícióban van-e. Tehát ez rettenetesen nehéz, hogy évről évre mentek a cigányok muzsikálni, és valójában nem tudják, hogy ez folytatódik-e, vagy sem.
2: Arról van szó, Panni, hogy most a kifizetéseket végig ellenőrizni kell az új kormánynak, hogy hogyan és mire történtek ezek a kifizetések, és mint ahogy láttuk, hogy milyen visszaélések történtek ezekkel a kultúrára szánt pénzekkel. És ezért addig, amíg ez az ellenőrzés le nem zajlik, és addig én szerintem nem lehet erre számítani. Annak ellenére nem, hogy itt ugye tudjuk, hogy tavaly 700 ember volt a programban, tehát 700 ember keresett 4 hónapon keresztül, fix jövedelme volt 4 hónapon keresztül, de ez a 700 ember nem 700 embert jelent, hanem 700 családot, még ha csak 4 hónapra is.
1: Okay.
2: És nyilván az volna a cél, hogy ne csak 4 hónapon keresztül legyen biztos jövedelmük, hanem egész évben. Úgy, ahogy akár a szocializmusban volt. Igen, nem csak, hogy akkor volt az Országos Szórakoztató Zenei Központ, ami egy állami képződmény volt, állami intézmény, és nagyon sok feladatköre volt ennek a Szórakoztató Zenei Központnak. Egyrészt szakszervezeti dolgokat látott el, tehát érdekvédelmet képviselt, közvetített a vendéglátóhelyek és a romák között, illetve a szórakoztató zenészek között, képzést folytatott az OSK stúdióban, magas szintű, nagyon magas szintű képzést, mert például a Zeneakadémiáról jártak ebbe a stúdióba tanítani, és zeneakadémiai szintű vizsgát kellett a muzsikusoknak tenni, és úgy kaphatták meg azokat a kategóriákat, az ABC kategóriákat, attól függően, hogy hogyan teljesítettek. És ezt is eltörölték. Az Országos Szórakoztató Zenei Központ is megszűnt, tehát ma már nincs érdekvédelem, és nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt az érdekvédelmet, vagy a szakszervezeti érdekvédelmet ellátni. De hogyha belegondolunk, hogy több mint száz évvel ezelőtt a romák képesek voltak erre, akkor talán most is. Hát a Bura Károly vezette, Bura Károly és a Bura Sándor testvérpár vezette a cigányzenészek, magyarországi cigányzenészek országos szövetségét, és itt hasonló feladatokat láttak el, talán csak nem közvetítettek a vendéglátóhelyekre, de megalapították a bihari zeneiskolát, öregeket, betegeket, munkanélkülieket támogattak, fenntartottak egy újságot, ugyanúgy, ahogy az OSK-ban is volt a cigányzenészeknek lapja, illetve úgy hívták akkor, hogy szórakoztató zenészek lapja.
1: Mm.
2: És azt el is jutott mindenhova, és ennek az OSK-nak voltak vidéki kirendeltségei is, tehát országos szinten működött. Most, és hát akkor nem tudom, hogy mennyi cigány lehetett, talán 6-10 ezer roma, akik muzsikáltak. Most körülbelül olyan 2500 roma van, akik zenészek, és nem tudom, hogy hányan vannak azok, akik ténylegesen tudnak muzsikálni.
1: Hát 700 van, azt már tudjuk.
2: 700 volt, de hogy pillanatnyilag a programon kívül hányan tudnak helyben, hányan vannak helyben, azt nem tudjuk.
1: Ja, hát, az, hát nem sokan. Az nagyon minimális lehet szerintem.
2: Minimális, így van.
1: Kíváncsi lennék egyszer egy ilyen felmérésre, de én ilyen, hát nem is tudom, ilyen 20 és 50 közé tenném, akár országos szinten nem, is. Több nem. Lehet?
2: Ja, hogy a vendéglátó helyet, hogy annyi helyen muzsikálnak, hát kb. Igen. Szerintem azért 50 nincs.
1: Nincs, ugye?
2: Nincs. Balatonnál talán vannak, de most az elmúlt években a programban volt a Balaton több helyszínén, de most erről sincs hír, hogy a Balatonnál muzsikálnak egyáltalán. Hát még a Kádár érában tudom, hogy mennyi muzsikus ment le a Balatonhoz muzsikálni a szezonra. Most nem hallok ilyet sem.
1: Hát igen.
2: Alkalmanként esetleg. De meg hát talán tudnak falunapokon muzsikálni, de egyébként nem annyira. Nagyon nehéz helyzetben vannak.

0: a töreket rúgja, kasztudom a tanyás cíkja. Van szúrom is, szereti a másik, vastaglábú szép tanyásik.
1: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok támogatásához. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hivatalosan megkezdődött annak az előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írta a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőivel. A kormány szóvivői tájékoztatón korábban elhangzott, hogy a héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel. Csak nem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Tárkányi Zsolt a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után ismertette, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-ig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezon.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dickben. Június 9-e kedd van, és 21 óra múlt, és folytatjuk természetesen a beszélgetést Karla Évával. Na, hogy egy picit beszéljünk erről tényszerűen, ugye az, hogy régebben a szakszervezet az egy felülről kezdeményezett, felülről irányított, táplált, nevezzük, bárhogy szervezet volt, viszont most, ma jelen pillanatban ezt alulról kellene kezdeményezni. Magyarul valaki egyszer csak eldönteni, hogy jó, akkor csináljunk egy szakszervezetet a muzsikusoknak. Én ezt jól gondolom?
3: Igen, pontosan jól gondolod, így van, csak hát a kérdés az, hogy ki. Én nagyon szívesen beleállok ebbe, szívesen megkeresem a romákat, ezzel kapcsolatban volt is, akivel már beszéltünk erről, de nem nagyon hajlott arra, hogy ezt úgy csinálná.
2: Te mit gondolsz egyébként egy ilyen szakszervezetnek a vezetőjének, egy szakembernek kell lenni, vagy inkább egy olyan lelkes embernek, aki akar és tud ezzel foglalkozni?
3: Hát olyan nyilván, aki akar és tud is ezzel foglalkozni. És hát az
2: ennél szakmailag
3: jó,
2: is valamennyire érti ezt a világot.
3: Van, szóval, hogy ez nem egy politikai szerep legyen, hanem tényleg egy érdekvédő, ez egy civil dolog, mert ma már ugye ezek mind civil kezdeményezések, az érdekvédelem, ez csak civil alapon tud menni, tehát egyesületi formában lehet megoldani, ezt nem tudom, hogy ki az, aki ezt tudná.
2: Igen, ez egy komoly felhatalmazás, mivel a szakszervezet állásfoglalásokat adhat ki, petíciókat indíthat, egyeztetéseket kérhet a minisztériumoktól, és részt vehet társadalmi egyeztetéseken, sajtótájékoztatókat adhat. Tehát ez kell egy felhatalmazás, akit a muzsikusok erre felhatalmaznak, úgymond, tehát ha belépnek ebbe a szakszervezetbe magyarul.
3: Hát igen, az nagyon fontos volna, hogy legyen egy legalább egy olyan karizmatikus vezető, mert ugye egy egyesületet, tehát ezt egyesületi formában lehet csak megcsinálni, egy egyesületet, ugye 10 fővel lehet indítani. Tehát annak a 10 főnek tényleg nagyon elkötelezettnek, karizmatikusnak kellene lenni, és olyannak, akiket elfogadnak a többiek. Hogy kik azok, hát ezt meg kell keresni. Azért vannak bőven is, és persze nem csak a kávéházi cigányzenészekkel kell foglalkozni, mert hasonló bajban vannak a jazzzenészek, a klasszikus zenészek, hogy a zenészségnek az érdekvédelmét kellene kiépíteni.
2: Igen, és amivel gondolattal befejezném ezt a beszélgetést, vagy amerre terelném most az, hogy tényleg azt látja az ember, hogy valahogy úgy nem jövünk szóba. Tehát minden téma felmerül a mostani közbeszédben, politikában, hogy mit kell helyre tenni, helyre rakni, akár a színházak, akár a zsákfaluk, a gyermekek, szóval mindenféle dolog, ami rendben is van, és nagyon rendben van. Hanem valahogy úgy érzem, hogy nem vagyunk ott sehol. Tehát így lebegünk.
3: Nem, nem.
2: Tehát úgy vagyunk hungarikum, hogy nem, ez nincs megtámogatva, ez nincs életben tartva, de azért, ha valaki leszállít a repülőről, akkor keresi a gulyást meg a cigányt, ugye? De igazából meg nem is vagyunk. Tehát így nagyon
3: érdekes. Igazából a politika számára szinte láthatatlan a muzsikus cigányság.
2: Igen.
3: Mert hogy a romáknak rengeteg problémája van, rengeteg

0: megoldandó feladat van a romákkal kapcsolatban, de a muzsikusok soha nem jönnek szóba. És ezért tényleg a muzsikusoknak kellene kiállni, hogy bocsánat, de mi is itt vagyunk, sőt, mi olyan kincs, nekünk olyan kincs van a birtokunkban, amit mindenképpen meg kell őrizni. Olyan nemzeti kincs. Úgyhogy, és tényleg nem szokták emlegetni, hogy ez is egy megoldandó probléma. Tehát ez nem szokott szóba jönni, szóba kerülni azok között sem, akik működtetik az értelmiségi fórumot, működtetnek ilyen egyeztető, értelmiségi egyeztető fórumokat, ahol megbeszélik a problémákat, de a muzsikusok nem jönnek számításba. Sajnos.
1: Igen, olyanok vagyunk, mint a Kohala Maci, hogy aranyosak vagyunk, szeretnek minket, de nem akar senki megmenteni. Most ez jutott az ember, hogy mindenki nagyon aranyosnak tartja, meg szereti, de hát aztán vagy van, vagy nincs már egy darab sem belőle. Igen. Én nem tudom, én biztos, hogy fogom ezt a problémát a megoldás felé terelni, és fogok még ezzel foglalkozni, akár a rádióban, akár pedig magánéletemben, mert én azt gondolom, hogy tényleg ezt csak elkezdeni kellene, és összedugni olyan embereknek a fejét, akik értenek például. Ki az, aki jó tudja ezt vezetni, szakmailag hozzá tud szólni, egy másik személy, aki mondjuk pályázatot tud jót írni például. Szóval kellene egy ilyen kis csapat, egy pár fős, és elindítani, és nem azt várni, hogy kinevezz valakit egy tömeg, hanem azt mondani, hogy jó, akkor én most ideállok, és akkor biztok-e bennem, és csináljuk ezt meg. Én azt gondolom, hogy kell ehhez egy pici bátorság, meg egy kis elszántság, ennyi.
0: Elszántság és elkötelezettség.
1: Hát igen, igen.
0: Az is legfőképpen elkötelezettség kellene, hogy ébredjenek fel ezek a muzsikusok, hogy nélkülük nem fog menni az, hogy megőrződjön a cigányzene.

0: Szólunk neked. Rádiódik.
1: A szóba került az is, hogy a Zeneakadémián hasonlóan a népzenei szakhoz, hogy a cigányzenét is a Zeneakadémián oktassák. Mert hogy itt tényleg az is probléma, hogy nincs utánpótlás, előregedett a műfajnak a képviselői, előregedtek, és hogy kellenének az utánpótló fiatalok. De a fiatalok ugye nem feltétlenül akarnak oldusbotra jutni,
2: okay.
1: Hogyha nem látják azt, hogy van számukra perspektíva a cigányzenében, hogyha a kettő dolog, a cigány zeneképzés megindulhatna a Zeneakadémián, és hogyha volna arra szándék a kormány részéről, hogy valamiféle adókedvezményt adnának a vendéglátó hely tulajdonosainak, akkor, és ebben lehetne perspektíva, akkor talán tényleg meg lehetne menteni a cigányzenét. És hát ez, valljuk be, ez nem csak a muzsikusok érdeke. Ez a Magyarország érdeke. Ez a magyar nemzetnek az érdeke. Hogyha jól belegondolunk, mindenhol támogatva van a nemzeti zenének a fenntartása, a támogatása, akár az olaszokat nézzük, akár az oroszokat, akár a spanyolokat.
2: Igen.
1: És itt valahogy erre nem látunk lehetőséget, már most már 30 éve. Nem látunk erre lehet, vagy több mint 30 éve. A rendszerváltás óta. Mondjuk már a rendszerváltás előtt is voltak problémák a muzsikusokkal, vagyis az elhelyezkedésükkel, de mert hogy akkor már beindultak ezek a gebines üzletek, és akkor már a gebin főnöknek már nem állt érdekében, hogy fizesse a járulékokat.
2: Nem ismerem ezt a szót.
1: Nem ismered ezt a gebin szót?
2: Igen.
1: Na, hát annak idején, ugye a Kádár érában voltak ilyen, hogy hívják ezeket, északpesti, meg mit tudom én, milyen vendéglátóipari nem intézmények, hanem valami
2: területek, igen.
1: Főnökség, és azoktól vették ki a különböző éttermeket, szállodákat, stb. És ezt nevezték gebinnek.
2: Uh-huh.
1: Gebinnek. Aha, ezt nem tudtad.
2: Nem.
1: Ja. Tehát ők fizettek bért azért, hogy valahol üzemeltették az éttermet, kávézót, vagy bármilyen vendéglátóhelyet, és hát így megnövekedett a teher, tehát azt ki is kellett termelni.
2: Értem.
1: És ezért mondom, az már a rendszerváltás előtti pár évben már mutatkoztak ilyen problémák, tehát igazából a rendszerváltással történt meg ez, hogy amikor már magántulajdonba kerültek ezek a vendéglátóhelyek, vagy bérelték önkormányzattól, vagy nem tudom, hogy honnan. Szóval tényleg megnövekedett a teher a tulajdonosoknak, és hát volt a gépzene, meg volt a, mit tudom én, milyen zene, ami nem cigány zene. Most azért azt is kell tudni, hogy azt szokták mondani, hogy a cigányzene már nem fejezi ki azt az életérzést, ami a jelenleg a körülményeket bemutatná, vagy érzékeltetné. De ez sem igaz, mert most is láttam számtalan fiatalt, nem cigányt is, akik itt voltak a cigányzene éjszakáján, és nagyon jót mulattak, meg nagyon jót táncoltak. Tehát ez sem igaz, hogy erre
2: szerintem
1: sem lehet igazán.
2: Ez az utolsó utáni indok. Tehát ezzel nem értek egyet, igen, én sem.
1: Másrészt azt is tudjuk, hogy a cigányzenészek nem csak nótákat, csárdásokat, magyar műzenét muzsikálnak, hanem mindenféle műfajta, hogy az OSK vizsgán is kellett operákat, nyitányokat, klasszikus darabokat, kellett tánczenét, popzenét, slágereket muzsikálni a vizsgákon, tehát a cigányzenészek mindent tudnak muzsikálni. Okay. És szóval ez sem igaz, hogy nem lehetne bevonzani a közönséget. A másik probléma persze még mindig ott van, hogy a turistákon kívül kik azok, akik fizetőképes vendégek. Mert ugye azt is tudjuk, hogy a magyaroknál azért napi gondok vannak, és nem biztos, hogy az első dolog az, amire költeni szeretnének, az az étterem vagy a kávézó. A fiatalok elmennek a kávézóba, el vannak egy-két sör, meg egy-két kávé mellett, és kész. A más, meg még van még egy probléma, hogy nagyon kevés az időseknek, a nyugdíjasoknak a nyugdíja. Mert annak idején, amikor volt ez a kiközvetítés, úgy állapították meg a bérüket, hogy ez egy borra való szakma. Uh-huh. Tehát a borra valót belekalkulálták a jövedelmükbe, és ezért nagyon alacsony bérért muzsikálhattak. De az Ori, ami külföldre közvetítette ki a művészeket, és ez nem csak a cigányzenészek problémája, hanem az összes olyan művésznek, akiket kiközvetített az Ori, hogy a legtöbb esetben nem fizették be a járulékokat, holott azt a művészektől levonták.
2: Oh.
1: És ezért olyan alacsony a nyugdíjuk. Hát gondold el, hogy a bátyám, sose fogom elfelejteni, 22 éve voltak házasok a feleségével, és ebből 11 évet külön éltek, mert a bátyám 11 éven keresztül külföldön muzsikált.
2: Igen, igen.
1: És nem fizették be utána a járulékokat. És ezért nagyon alacsony a nyugdíja is.
2: Na hát.
1: De ez nem csak, mondom, ez nem csak a cigányzenészek problémája, hanem a kiközvetített művészeknek a problémája is. Ugyanúgy nekik is alacsony a nyugdíjuk. És ha nem tudnak hozzá keresni, akkor bizony baj van. És ezt sokan szóvá is teszik, és persze azt mondják, hogy miért nem akkor tettek félre. Hát tudták ők, hogy nem fizetik be utánuk a járulékokat? Nem.
2: Így van, amit félre akartak tenni, uh-huh. azt be kellett fizetni járulékként magyarul. Uh-huh. Igen, érdekes.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Tudod, mi jutott még nekem eszembe? Mert azt akartam neked mondani, hogy hát nem alkalmaznak annyi zenekart, mert hogy ez visszahozza-e a kiadásokat, hogy de amúgy meg mi van Belgium, Hollandia, Franciaország, de hogy én nagyon rég értesültem, tehát az értesüléseim, hogy ott azért ment ez azért inkább 10-11 néhány éves, szóval fogalmam sincs, hogy ez a típusú zene megy-e még Európában, hogy nálunk döcög így, vagy azért vannak...
2: Hogy külföldön is. Hát vannak, akik járnak még külföldön.
1: Nem is arra gondolok, hogy magyar muzsikusok, magyar...
2: Hanem
1: az ott élők. Igen, ott élők,
2: akik cigány zenét muzsikáltak.
1: Igen, hát,
2: Hollandiában egy csomó malacban, úgy hívták őket malacbanda. Értelmiségiek, akik összeálltak és cigány zenét muzsikáltak, nagyon sokan tanultak a magyar muzsikusoktól. És az, hogy most nem tudom, de egyébként nem csak Hollandiában, még Finnországban is volt ilyen malacbanda. Szóval sok helyen volt, sok országban. A franciáknál inkább a Django-féle stílus ment, a spanyoloknál meg a flamenco.
1: Hát igen, de... nyilván mindenki a saját az ottani népzenének a, uh-huh. a változatait, de hogy akkor is életben tud maradni, illetve nem tudom ezt, nagyon szívesen így körbejárnám ezt a témát, hogy vannak-e még spanyol cigányok, ha most Belgiumba mennék, ott hallanám-e a zenét, muzsikálnak-e szintot cigányok, szóval bevallom, hogy nem tudom. Tehát nem tudom.
2: A Belgiumban sokáig a Lakatos Robi volt.
1: Igen.
2: Meg volt a Hosszú Család, és úgy tudom, hogy ők is muzsikáltak ott sokáig Belgiumban. Franciaországban is muzsikált a Hosszú Család. Sőt, Franciaországban visszajárt a Berki família a Berki Anitának az apukája például.
1: Igen.
2: Színházban. Szóval tudom, hogy ezek ott működtek. Most, hogy működnek-e már, azt nem tudom. De nem csak ott, hát mindenhol. Egyébként az is probléma volt, hát Ausztriában rengetegen voltak. Az is probléma volt, hogy a szlovák cigányok meg alájuk ígértek.
1: Uh-huh.
2: Úgy hallottam, hogy hát a Szlovákiában élő magyar cigány zenészek tulajdonképpen a Magyarországról érkező muzsikusok bérére aláígértek, és akkor inkább azokat alkalmazták. Ilyen is volt.
1: Valószínűleg. Én egyébként nem fogom elengedni ezt a témát, hogy én tegnap este már feldobtam ezt a Facebook oldalamon, és kötöm az ebet a karóhoz. Tehát én nagyon örülök, hogy sokan lájkolták, ezt jó témának tartják, de szeretnénk férfiakat megszólaltatni ebben a témában, úgyhogy bár még nem csináltam ilyet, én jövő héten tovább fogom vinni ezt a témát, nem fogom elengedni mindaddig, amíg nem alakult ki tényleg egy jó kis diskurzus, jól mondtam ebből?
2: Jól mondtad. Tehát... De egyébként megkérdezheted a cigány muzsikus nőket is, mert vannak bőven ők is, a Szászlóban is van egy csomó cigány asszony, cigány lány. Ott is vannak. Vannak klasszikus zenészek, akiket szintén meg lehet kérdezni, mert nekik is vannak gondjaik. Ott van például a Farkas Rózsa, aki Lisztdíjas cimbalomművész. És hallunk róla eleget?
1: Nem. Én tényleg azt várom ettől most, ettől a rádióműsortól is, hogy jelentkezzenek a muzsikusok, mondják el erről a véleményüket, és lehet, hogy olyan információkhoz jutnánk, amin tényleg jobban el lehet indulni, hiszen azért ez egy fontos dolog lehet, hogy legyen szakszervezet, legyen érdekképviselet, de ezt csak közösen lehet megoldani, ha többen összedugják a fejüket. Én ezt gondolom, úgyhogy legyetek bátorok, ezt üzenem is.
2: Bátorak?
1: Jó, és
2: bátorak, igen.
1: És akkor várom szeretettel a jelentkezését a muzsikusoknak, hogy beszélgessünk erről, neked pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és akkor most nagyon izgatottan várjuk, hogy mikor kapsz levelet, és akkor...
2: Igen, és mikor kapok értesítést arra, hogy igen. Érdeklődnek a muzsikusok helyzete iránt.
1: Hát legyen így, hogy megérkezik ez a levél. Lehet, mindjárt keresek valami levélről szóló nótát itt, és akkor elmegyünk muzsikálni.
2: Írom a levelem Balogh Máriának.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Jó, én nagyon örülnék neki, hogyha tényleg nem ez két cigány asszony diskurzusa maradna. Főleg úgy, hogy mi csak támogatók lehetünk. Tényleg. Mert hogy beleszólni a muzsikusoknak az életébe, bandázásába, hát abban valójában tényleg nem szeretnék. Amikor szervezem ezeket a cigányzenei szakáját, meg a többit, akkor volt, aki megkérdezte, hogy és ki legyen a zenekarba. Hát bocsánat, ez nem az én dolgom, ez a Klímás dolga.
1: Így van.
2: Hát én abban nem szólok bele. Na, hát köszönöm, hogy hívtál.
1: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk.
2: Akkor minden jót kívánok neked, a hallgatóknak, meg a muzsikusoknak. Sikerüljön minden álmuk.
1: Így legyen. Kalla Évával beszélgettem itt a Róma Szalomban. Kökény Annát hallották, köszönöm, hogy velem tartottak ebben az elmúlt másfél órában, és természetesen folytatjuk a műsort remek zenével, és 22 órakor átadom a mikrofont Suki Andrásnak, aki a Róma Szalomban izgalmas, érdekes beszélgetéssel várja a hallgatókat, illetve továbbra is áll az ajánlatom. Én jövő hét hétfőre nagyon szeretném ezt a témát még bővebben kifejteni lehetőleg férfi társaságban. Köszönöm a figyelmüket, és nagyon kellemes éjszakát kívánok!

0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes szám a nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvászlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Járóka Sándor a 20. századi magyar cigányzene egyik legismertebb és legnagyobb hatású alakja volt. Hegedű művészként és prímásként jelentős szerepet játszott abban, hogy a magyar cigányzene hagyományai fennmaradjanak és széles körben ismerté váljanak. Művészetét nem csak Magyarországon, hanem Európa számos országában is nagyra értékelték. Járóka Sándor 1922-ben született egy zenész cigány családban. A zene már gyerekkorától is meghatározta az életét, hiszen családja több tagja is muzsikusként dolgozott. Tehetsége korán megmutatkozott, ezért fiatalon kezdett hegedülni, és hamar kitűnt kivételes hallásával, technikai tudásával és előadói képességeivel. Már fiatal korában ismerté vált a zenész világban, és egyre több lehetőséget kapott arra, hogy nagyobb közönség előtt mutathassa meg tudását. Pályafutása során számos neves zenekarban játszott, majd saját cigányzenekart is alapított. Prímásként nem csak a zenekar vezetője volt, hanem a művészi irányításért is felelt. Játékát különleges érzelmi gazdagság, virtuozitás és improvizációs készség jellemez. Előadásai során képes volt a hallgatóság figyelmét teljesen magával ragadni, hiszen a cigányzene hagyományos elemeit saját egyeniségével ötvözte. A II. Világháborút követő időszakban a magyar cigányzene fontos kulturális szerepet töltött be, és Járóka Sándor ebben az időszakban vált országosan ismert művésszé. Zenekarával rendszeresen fellépett éttermekben, koncerttermekben és kulturális rendezvényeken. Különösen népszerűek voltak magyar nóta és cigány zenei előadásai, amelyekkel sok hazai és külföldi vendéget nyűgözött le. Művészi munkájának elismeréseként megkapta a népművészet mestere kitüntetést, amely a magyar népi kultúra területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó művészeknek jár. Ez az elismerés bizonyítja, hogy Járóka Sándor nem csupán kiváló előadó volt, hanem a magyar kulturális örökség egyik fontos őrzője. Járóka Sándor munkásságának jelentősége túlmutat a zenén. A cigány közösség számára példaképpé vált, mert bebizonyította, hogy tehetséggel, kitartással és szorgalommal nemzetközi sikereket lehet elérni. Művészete hozzájárult a cigány kultúra pozitív megismeréséhez, és segített lebontani a cigánysággal kapcsolatos előítéletek egy részét. Halála után öröksége tovább élt család.

0: Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: Rádió Dick. Hallod? Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Rádió Dick kulturális műsorában. Önök Dr. Suki Andrást hallják, a mai szerkesztő műsorvezetőt. Mai adásunkban egy különösen izgalmas, ugyanakkor sok félreértéssel terhelt zenei világba indulunk. Mégpedig a cigányzene és a magyar népzene kapcsolatáról beszélünk. Ez a két fogalom a magyar zenei köztudatban sokszor egymás mellé kerül. Néha szinte össze is olvad. Ha azt mondjuk magyar zene, sokaknak azonnal eszébe jut a hegedű, a cimbalom, a nagybőgő, a lassú és a friss csárdás, a tüzes prímás játék, a virtuóz díszítések, a rubátó, a sóhaj, a szenvedély. Másoknak Bartók, Kodály neve ugrik be, a népdalgyűjtés, a fonográf, a falusi énekesek, pásztorok, parasztasszonyok hangja, az ősi pentaton dallamvilág, az ereszkedő dallamvonal és a régi stílusú magyar népdal. De vajon ugyanarról beszélünk-e, amikor cigányzenét és magyar népzenét emlegetjük? A válasz nem. Nem egészen, nem teljesen. És éppen ez a nem teljesen az, ami izgalmassá teszi a történetet. A mai műsorban nem elválasztani szeretnénk ezeket a hagyományokat, hanem tisztában látni a kapcsolatukat. Megnézzük, hogyan lett a cigányzenész évszázadokon át a magyar zenei élet egyik legfontosabb közvetítője. Hogyan vált a verbunkos, a csárdás és a magyar nóta a városi magyar zenei identitás részévé? Hogyan különböztette meg Bartók Béla és Kodály Zoltán a cigányzenekarok által játszott városi magyar zenét a paraszti népzenétől? És arról is beszélünk, hogy a klasszikus zeneszerzők Liszt, Brahms, Hubay, Kodály, Bartók és mások miként merítettek ebből a gazdag sokrétű világból. Először hallgassunk meg egy rövid lendületes részletet a Rajkó zenekar előadásában. A Rajkó zenekart 1952-ben alapították azzal a céllal, hogy roma fiatalok számára teremtsenek lehetőséget a cigányzenei hagyomány ápolására és továbbfejlesztésére.

A cigányzene kifejezés Magyarországon elsősorban nem a roma közösségek saját belső népzenéjét jelenti, hanem egy történetileg kialakult előadói és repertoár hagyományt. Ez a hagyomány jellemzően városi, vendéglői, kávéházi, színpadi, később rádiós és koncerttermi közegben élt tovább. Hegedű, brácsa, cimbalom, nagybőgő, klarnét, és mindenek előtt a prímás vezető szerepe. Ezek a magyar cigány zenekari hangzás alapjai. A magyar népzene ezzel szemben eredetileg falusi, közösségi, szájhagyományos zenei kultúra. Dallamai nem szerzői névhez kötődnek, hanem nemzedékeken át alakulnak, változnak, élnek. A népzene az élet alkalmaihoz kapcsolódik. Lakodalomhoz, tánchoz, siratáshoz, ünnephez, munkához, katonáskodáshoz, vallási vagy családi eseményekhez. A két világ között azonban soha nem volt áthatolhatatlan fal. A cigányzenészek sok helyen a falusi táncalkalmak muzsikusai is voltak. Ők játszottak lakodalmakban, bálokon, mulatságokon. Sokszor ők őrizték meg és adták tovább a helyi táncdallamokat. Másrészt a városi cigányzenekarok repertoárjába bekerültek népies műdalok, magyar nóták, verbunkosok és csárdások, amelyek a 19. században a magyar nemzeti zenei stílus fontos hordozóvái váltak. A félreértés ott kezdődik, hogy a 19. században és még a 20. század elején is sokan azt gondolták, amit a cigányzenekarok játszanak, az maga a magyar népzene. Liszt Ferenc híres könyve is a cigányzenében látta a magyar zene lényegét. Ma már tudjuk, hogy a kép ennél összetettebb. A cigányzenekarok által játszott verbunkos, csárdás és magyar nóta valóban a magyar zenei kultúra része, de nem azonos teljes egészében a paraszti népzenével. Bartók 1931-ben külön tanulmányban foglalkozott ezzel a kérdéssel. Cigányzene, magyar zene? Címmel. Bartók számára a tudományos népzenekutatás egyik legfontosabb feladata éppen az volt, hogy elkülönítse a városi, szerzőhöz kötődő vagy félig népies műzenét a falusi hagyományban élő népdaloktól. Ez azonban nem értékítélet, nem arról van szó, hogy az egyik igazibb, a másik kevésbé értékes. Inkább arról, hogy más a társadalmi funkciójuk, más az eredetük, másképpen öröklődnek és más módon hatottak a magyar zenetörténetre. Most hallgassunk meg egy olyan részletet, amely a színpadra állított magyar néptánc és népzene világát idézi. A Magyar Állami Népi Együttes 1951 óta a magyar nyelvterület népművészeti hagyományainak gyűjtését, életben tartását és színpadi továbbadását tekinti egyik fő feladatának.

Ha a cigányzene és a magyar népzene kapcsolatáról beszélünk, megkerülhetetlen a verbunkos. A verbunkos a 18. század végén és a 19. század elején vált meghatározó magyar tánczenei műfajjá. Eredetileg a katonatoborzás a verbúválás világához kapcsolódott, de hamarosan nemzeti stílussá, sőt a magyar zenei önkép egyik jelképévé vált. Taré Lujza tanulmánya szerint a verbunkos a 18. század utolsó harmadában jelent meg önálló műfajként. Majd a 19. század elején gyorsan elterjedt, és a magyar nemzeti szimbólumok közé emelkedett. A verbunkos legfontosabb előadói között ott találjuk a cigányzenészeket. A Prímás vezette zenekarok nem csak játszották, hanem formálták is ezt a stílust. A lassú és friss részek váltakozása, a díszítések, a ritmikai szabadság, a fokozás művészete, a hirtelen tempóváltások, a hegedű éneklő és beszélő hangja mind hozzájárultak ahhoz, hogy ez a zene rendkívül hatásossá váljon. A csárdás részben ebből a világból nőtt ki. A lassú csárdásban ott van a méltóság, a szemérmes fájdalom, a hajlékony dallamosság. A friss csárdásban pedig ott a virtuózitás, a ritmikai lendület, a közösségi tánc energiája. Ez a kettősség, lassú és friss, bánat és tűz, sirató hang és táncos erő máig meghatározza azt, amit sokan magyaros zenei karakterként hallanak. A cigányzenészek ebben a folyamatban közvetítők voltak. Közvetítettek falu és város, népi tánczene és polgári szalon, vendéglő és koncertterem között. Egy jó prímás nem csupán kottából játszott. Hallás után tanult, emlékezetből variált, a közönség hangulatára reagált. Ez a fajta előadói szabadság tette a cigányzenét élő, pillanatról pillanatra alakuló műfajjá. A 19. század magyar nemzeti romantika számára ez a hangzás rendkívül fontos lett. Erkel Ferenc operáiban, Liszt Ferenc magyar rapszódiáiban, Brahms magyar táncaiban és később számos hegedű és zongoradarabban megjelenik az a magyaros karakter, amelyet Nyugat-Európa gyakran a cigányzenekarok előadásán keresztül ismert meg. A 19. századi magyar zene jellegzetes kategóriái közé tartozott a verbunkos és a magyar nóta, amelyeket gyakran cigányzenekarok terjesztettek, ezért külföldön sokszor egyszerűen Gypsy Music néven azonosították őket. És itt érkezünk el a nagy kérdéshez. Mit hallott ebből Bartók és Kodály? Bartók és Kodály Zoltán fellépése fordulópontot jelentett. Ők nem elégedtek meg azzal a képpel, amely szerint a magyar zene egyenlő a cigány zenekarok által játszott magyaros műzenével. Elindultak falvakba, gyűjtöttek, lejegyeztek, fonográffal rögzítettek, rendszereztek. Nem csak zeneszerzőként, hanem kutatóként is dolgoztak. Bartók és Kodály a 20. század elején olyan népdal rétegeket tártak fel, amelyek addig nagy részt rejtve maradtak a városi közönség előtt. Régi stílusú pentaton dallamok, párlándó rubátó előadásmód, ereszkedő dallamvonalak, szűkebb hangterjedelem, archaikus fordulatok. Mindez más képet mutatott a magyar népzenéről, mint amit a kávéházi cigányzenekarok repertoárja alapján addig sokan gondoltak. Kodály különösen fontosnak tartotta, hogy a népzene ne csupán múzeumi tárgy legyen, hanem a zenei nevelés alapja. Az ő gondolkodásában a népdal a magyar zenei anyanyelv része. A gyermek számára a népdal nem egzotikum, hanem természetes zenei közeg. Ritmus, dallam, forma, anyanyelv és közösségi emlékezet egyszerre. Bartók ennél radikálisabban, elemzőbben közelített. Számára a népzene nem csak nemzeti forrás volt, hanem európai és egyetemes zenei nyersanyag.
nem csak magyar dallamokat gyűjtött, hanem szlovák, román, szerb, arab és más népek zenéjét is kutatta. Ez a szemlélet ma különösen fontos. Bartók nem bezárta a zenét nemzeti kategóriákba, hanem összehasonlította a kultúrákat, és éppen a különbségekből hozott létre modern zenei nyelvet. Bartók és Kodály tehát nem tagadták a cigány zene jelentőségét, inkább pontosították a helyét. Azt mondták, a magyar népzene mélyebb és régebbi rétegei nem azonosak a városi cigányzenekari repertoárral. De ez nem azt jelenti, hogy a cigányzenészek ne lettek volna nélkülözhetetlenek a magyar zenei kultúrában. Sőt, sok falusi hangszeres dallam éppen cigányzenészek közvetítésével maradt fenn. A modern magyar népzenekutatás egyik fontos témája lett a paraszti zene és a cigányzenészek kapcsolatának vizsgálata is. Sárosi Bálint klasszikus tanulmánya éppen a cigányzenészek és a magyar paraszt zene viszonyát tárgyalja. Most hallgassunk bele egy archív cigányzenekari hangzásvilágba, Lakatos Sándor és zenekara előadásában. Lakatos Sándor Liszt Ferenc díjas cigányprímás volt, a népművészet mestere.

A cigányzene és a magyar népzene kapcsolata nem csak a néprajz vagy zenetudomány kérdése. A klasszikus zenében is döntő szerepe volt. A 19. században a magyaros zenei karakter egyik legfontosabb hordozója, a verbunkos és a csárdás lett. A külföldi közönség sokszor a cigányzenekarok előadásán keresztül találkozott a magyar zenével. Ezért a magyaros fordulatok, a pontozott ritmusok, a lassú friss szerkezet, a hegedűs ornamentika, a cimbalomra emlékeztető figurációk bekerültek a romantikus zenei nyelvbe. Liszt Ferenc magyar rapszódiái ennek a világnak monumentális zongorás átiratai. Liszt számára a cigányzenészek játéka nem csupán szórakoztató zene volt, hanem szenvedélyes, nemzeti karakterű, művészi inspiráció. Ma már tudjuk, hogy Liszt több esetben nem paraszti népdalokat, hanem városi magyaros dallamokat, verbunkosokat és népies műdalokat dolgozott fel. Ez azonban nem csökkenti a művek értékét, inkább megmutatja, hogyan működött a 19. századi zenei képzelet. Brahms magyar táncai szintén ezt a repertoárt tették világhírűvé. Brahms számára a magyar táncene, ritmusa, lendülete, hirtelen karakterváltása, rubátója, különleges energiát jelentett. A magyar táncok nem tudományos népzenei feldolgozások, hanem a 19. századi magyaros tánczenei divat zseniális koncerttermi megjelenítései. Erkel Ferenc operáiban a verbunkos a nemzeti dráma hangja lett. Hubay Jenő hegedű műveiben a cigányos díszítés és a virtuóz hegedű stílus magas szintű koncertzenévé emelkedett. Később Kodály galántai táncai vagy marosszéki táncai már más szemléletet képviselnek. Ott a történeti források és a népzenei karakterek tudatos zeneszerzői feldolgozásáról beszélhetünk. Kodály galántai táncai különösen érdekesek ebből a szempontból, hiszen a galántai cigányzenekari hagyomány emléke is ott áll a mű hátterében. Bartók esetében a népzene már nem felszíni színező elem. Nem egyszerűen magyaros dísz, hanem szerkezeti alap. A népdalból ritmus, forma, hangszer, karakter, zenei gondolkodás lesz. Bartók nem utánozza a népzenét, hanem új műzenét hoz létre belőle. Ezért fontos különbséget tennünk a romantikus magyaros stílus, sokszor a cigányzenekari előadásból merítette a hatását, míg Bartók és Kodály viszont a paraszti népzene mélyebb szerkezetét is beemelték a modern zeneszerzésbe. A kettő együtt adja a magyar zene gazdagságát. Most hallgassuk meg egy nagyzenekari cigányzenekari megszólalást a 100 tagú cigányzenekar előadásában. Ez a formáció különleges módon képviseli a magyar cigányzenei hagyomány színpadi, reprezentatív oldalát. Hivatalos oldaluk szerint a világ legnagyobb cigányzenekaraként tartják számon, hungarikum minősítéssel és magyar örökségdíjjal.

0: elalszom.
1: A műsor végéhez közeledve érdemes kimondani, a cigányzenész a magyar kultúrtörténetben nem egyszerűen előadó volt, hanem kulturális közvetítő. Olyan művész, aki különböző társadalmi rétegek zenéjét tudta megszólaltatni. Falusi tánczenét, városi magyar nótát, verbunkost, operett részletet, klasszikus átiratot, kávéházi muzsikát, sőt nemzeti repertoárt is. A cigányzenekar a magyar társadalom számos terében jelen volt. Lakodalomban, bálban, vendéglőben, szalonban, fürdőhelyen, színházban, rádióban, koncertteremben. A prímás alakja egyszerre volt művész, vezető, improvizátor és pszichológus. Tudta, mikor kell lassítani, mikor kell fokozni, mikor kell a dallamot szinte énekeltetni, és mikor kell a friss csárdásban szabadjára engedni a zenekar energiáját. Ez a hagyomány ugyanakkor sokszor társadalmi ellenmondásokkal is együtt járt. A roma muzsikusokat ünnepelték, de a roma közösségek társadalmi helyzete gyakran nehéz maradt. A cigányzenét a magyar nemzeti kultúra részének tekintették, miközben a cigány emberekkel szembeni előítéletek tovább éltek. Ezt a kettősséget ma sem szabad elhallgatni. Éppen ezért fontos, hogy amikor cigányzenéről beszélünk, ne pusztán hangulatot, egzotikumot vagy nosztalgiát lássunk bele. Lássuk mögötte a mesterséget, a családi hagyományt, a hangszeres tudást, a fegyelmet, a hallás utáni tanulás kifinomult rendszerét, a repertoár ismeretet és azt a rendkívüli alkalmazkodó képességet, amelynek köszönhetően a cigányzenészek évszázadokon át meghatározó szereplői voltak a magyar zenei életnek. A Rajkó zenekar története például nem csak előadó művészeti történet, hanem zeneoktatási történet is. A Rajkóban a klasszikus zenei képzés és a hagyományos cigányzenészi tudás átadása sajátos módon találkozott. A zenekar hivatalos története szerint az 1960-as évektől a klasszikus zeneoktatás is megkezdődött az intézményben, miközben a cigányzene hagyományának ápolása továbbra is központi cél maradt. A Magyar Állami Népi Együttes másik oldalról mutatja meg a kapcsolatot. A színpadra állított magyar néptánc és népzene világában a hagyományos falusi anyag, a táncház mozgalom szemlélete és a professzionális színpadi forma találkozik. A Hagyományok Háza egyik előadás leírása is jelzi, hogy a népzene mellett a hagyományos városi cigányzene, a magyar nóta, a csárdás, sőt a jazz és etnikus cigány világzene is megjelenhet a zenei szövetben. Vagyis a kapcsolat ma sem lezárt történet. A cigányzene és a magyar népzene viszonya nem múzeumi kérdés, hanem élő, kulturális párbeszéd. Mai műsorunkban azt próbáltuk megmutatni, hogy a cigányzene és a magyar népzene kapcsolata egyszerre történeti, társadalmi, zenei és identitásbeli kérdés. A cigányzene nem azonos egyszerűen a magyar népzenével, de mélyen része a magyar zenei kultúrának. A magyar népzene nem szűkíthető le a kávéházi cigányzenekarok repertoárjára, de sok hangszeres hagyomány éppen a cigányzenészek közvetítésével maradt élő. Bartók és Kodály tudományos pontossággal különítették el a paraszti népzene rétegeit a városi magyaros műzenétől. De zeneszerzőként mindketten tudták, a zenei hagyomány értéke nem abban áll, hogy egyszerű címkékkel ellátjuk, hanem abban, hogy megértjük a működését. A magyar zene történetében ott van a paraszti énekes hangja, a falusi táncmuzsikus ritmusa, a cigányprímás hajlítása, a cimbalmos csillogása, a verbunkos méltósága, a csárdás lendülete, a magyar nóta érzelmessége, Bartók szigorú szerkezeti gondolkodása és Kodály emberközpontú zenei nevelése. Ezek együtt nem kioltják, hanem gazdagítják egymást. Talán akkor közelítünk legjobban ehhez a hagyományhoz, ha nem azt kérdezzük, kié ez a zene, hanem azt, kik őrizték, kik formálták, kik adták tovább, és mit tud ma mondani nekünk. A válaszban ott vannak a névtelen falusi énekesek, a cigányzenész dinasztiák, a nagy prímások, a népzenekutatók, a táncosok, a zeneszerzők és a mai fiatal muzsikusok is. Zárásként hallgassunk meg még egy részletet a cigányzenekari hagyományból, egy lassúból frissbe forduló csárdást, amelyben talán mindaz benne van, amiről ma beszéltünk. Emlékezet, virtuózitás, fájdalom, ünnep és közösségi erő. Önök a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást hallották. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra.
0: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
2: 100.3 Rádiódik.
3: Vója tu menge!

igen. Jaj, de szerelmes vagyok, babám. Mi muzsikus lelkek, mi bohém fiúk, mi kóborló gazdag szegények. Az életünk nem

mosoly. Az élettől semmit sem vár. Mi muzsikus lelkek, mi bohém fiúk.

minden május tavaszán. Ami elmúlt, nem jön vissza soha már. Ha majd halkan jön az alkony, ne vár rám a Dunaparton, csacsika, kicsi kis lány. Ne sírj, kislány, felejtsd el a nevemet. Nézd az öreg citadella, ki nevet. Lesz majd más, ki szeret téged. Látod, kislány, ez az élet, rohanunk.

akkor mégem nem fáj semmi, semmi, de semmi se fáj. Én kerülöm a józanságot, és keresek egy szebb világot, egy szebbet, hol csendes,

korunk. Hamis itt minden és hazug a szó. Részegnek lenni, de jó, bizony nagyon jó. Én szeretek részeg lenni, mert akkor nékem nem fáj semmi, semmi, de semmi.

nem segített rajtam senki sem. Szerelmes lettem egy szép asszonyban, fájó szívvel elmegyek tovább. Hát nem vagyok én már az, aki voltam,

mulatok, mulatok, csak azért is mulatok, csak azért is bemegyek a csárdába. Mulatok, mulatok, csak azért is húzatom, a fülembe húzatom a cigánnyal. Úgy se voltam sose jó a világnak, szerető is más kellett a babának. Mulatok, mulatok, csak azért is húzatom, akkor is, ha nem tetszik a világnak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát. Nyilvánosak lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekülti státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikolaj Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Ismét bárki számára elérhetők lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az egészségügyi világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti az 500-at. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót fületek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Pomfréd úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Országszerte várja a diákcsoportokat 30 hazai fürdő a Súlya Strandon programban mától másfél héten át. A Magyar Fürdőszövetség célja, hogy az iskolák az oktatás helyszínét időszakosan áthelyezve biztosítsák a tanulóknak az élményszerű oktatást és játékos programokat a vakációig még hátralévő időben. Így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén. Egyebek mellett matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaóra is helyet kaphat a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. 150 szorványban élő magyar fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. A Gárdon, Máiban és Orfűn az 5 napos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz frekvencián.
5: Mai vendégem Rácz László gitáros.

0: gitáros fog fellépni színpadon, és hát szeretettel várunk minden érdeklődőt.
1: Milyen műsorra számíthat a közönség, aki elmegy?
0: Lesz benne vegyes köret, szóval cigányzene, egy kis cigánygitározás, latinzene, magyar könnyűzene, jazz és klasszikus átiratok, gitáron való átirat az én fantáziám szerint.
1: Ez mindig egy nagyon érdekes kérdés itt a rádióban, hogy mi az a cigányzene? Te mit értesz ez alatt?
0: Ez egy nagyon érdekes fogalom. Másrészt az, hogy a cigány szó mit is jelent. Ez egy faji megkülönböztetés, szóval a cigány az, mivel én vallásos vagyok nagyon mélyen, és én azt mondom, hogy most valaki zsidó, vagy valaki cigány, vagy valaki magyar, vagy német, vagy olasz, nem, ez úgy van, hogy mindenki ember-ember, és ahogy a Jóisten megteremtette, szóval, hogy Ádám és Évától származunk, ugye az Ószövetségben, bár történt a Noé bárkája is, szóval lehet, hogy Noétól is származunk, ugye volt a világ özönvíz, és hát ugye lehet, hogy akkor Noétól származunk, és én azt abban vagyok, hogy mindenki legyen ember-ember, és mindenki tisztelje a másikat, és szeresse, ha úgy van.
1: Visszatérve a cigányzenére, szerinted mi az a cigányzene?
0: Én úgy gondolom, és kicsit utána is olvastam, hogy a cigány maga a cigányság, az szerintem Indiából való vagyunk. Szóval Indiából jött, ugye, mert hát az indiai kultúra, meg maga ma mi romák, magyar cigányok, kávéházi muzsikus cigányok, ha lehet így fogalmazni, sok minden közös bennünk, maga a zene, a ritmika, a főzés, a tudomány, az érdeklődések, szóval mind én érzem belül azt, hogy sok a közös az Indiában, és szerintem, ha vissza számoljuk most például Krisztus után már a történelem folyamat, minden az ezeres évektől, 1100-as évektől szerintem vándoroltunk. Ugye van ez a híres szám, amit a Korodíván énekelt még annak idején, ugye 1000 évig vándorolnak a cigányok. Hát én szerintem ez igaz lehet, mert Németországban is vannak szintó cigányok, beász cigányok, ugye a Django Reinhardt is szerintem, meg hát ugye vannak a különböző rumungró, beász cigányok. Ugye ezt tanultam a Lakatos Ágnes tanárnőtől,
1: És amikor azt mondjuk, hogy cigányzene, akkor te arra gondolsz, hogy gypsy swinget játszol, flamenkót, vagy magyar kávéházi cigányzenét, vagy esetleg autentikus cigány folklort? Tehát mire gondolsz ilyenkor, amikor azt mondod, hogy cigányzene is lesz a műsorodban?
0: Hát ez elég tágfogalom, mivel hogy maga a cigányzene Magyarország szerint ugye Bartók Béla és Kodály Zoltán ugye szerzett ilyen népdalokat, és ugye meg hát ugye előtte, bocsánat, Liszt Ferenc is állítólag, amikor ilyen bárokban vagy kávéházak akkor szerintem épültek Liszt Ferenc idejében, és akkor hallotta Liszt Ferenc a cigány skálát is, ahogy állítólag ő hozta be, meg hát a cigány skálá is van állítólag, és hogy állítólag így jött, hogy ugye gondolom, de ha visszamenőleg most egy kicsit beszélhetünk a történelemről is, akkor az is lehet mondani, hogy például ugye mondom, hogy faji, ugye jöttek az indiaiak, és akkor mint tudom, hogy egy indiai elkezdett pengetni, vagy csinált egy olyan pengetős hangszert a Jóisten adományozásából, hogy csinált egy olyan hangszert, amivel hallotta, hogy mit tudom én, hárfát, egy kis hárfát, mert én úgy tudom, hogy a Biblia szerint, hogy a hárfa volt a legelső hangszer a mennybe, az Ószövetségben. Én olvastam ilyen most hosszú ilyen bibliai idézeteket, és én úgy tudom, hogy a hárfa, a gitár az testvér hangszer, vagy a húros pengetős hangszer a gitár, ugye, és én szerintem így jött létre, hogy ugye egy ember megfogta, és szerintem a Jóisten áldásával olyan tehetséget adott szerintem a cigányoknak az Isten, hogy akkor legyen ez a ti tehetségetek, hogy akkor romák, akkor legyenek zenészek elsősorban, muzsikusok.
1: Térjünk vissza egy kicsit a gyökerekhez, hiszen Igen. Ez nagyon fontos. Te is zenés családból származol. Igen. Mesélj egy picit a felmenőidről.
0: Hát apai ágon a híres Rácz család, az Öddekás család, úgy ismerik a muzsikus kávéházi cigányok, mivel az Öddekás az egy cimbalom művész volt. Ő is úgy pont 10 éve halt meg, Isten nyugtassa. Nagyon híres cimbalmos volt. Az idősebb Járókassányival, meg a Toki Horváth Gyulával, meg az idősebb Lakatos dinasztia családdal muzsikált. Azt mondják, nagyon virtuális.

0: színpalmos volt, hogy be is lehet ütni YouTube-on is, hogy Rácz Ferenc, öndekás. A másik részről, anyai ágról, ami nagyon híres zenész, visszamenőleg már Dén nagyanyámtól, anyai, nagymamai ágról, meg a Csóka Gyuszi. A híres színpalmos az is rokonom, mert kiderült. És hát ugye a Csóka Gyuszi is nagyon híres színpalmos, és Borossal muzsikált, a Járókával. Szóval összesen először is akkor egy cimbalmos család vagyunk, de utána aztán akkor visszatérek apanyágról jöttek a bőgősök, a Rácödön, nagy bőgős, ugye a Rácz ödikein, én beszélem az ödikein, híres, a Bécsi Filharmonikus Orkesztra szólamvezető, nagy bőgőse és már szólisztikus koncertező, bőgőművész is. Igen, apanyágról. Ugye, és anyajágról meg zongorista család, szóval a nagymama részt jött a cimbalom, de jött a hegedűs is, ugye a Hangó Károly, úgy hívták, a Kutyakenyér, az volt a csúfneve, ha szabad így fogalmazom. Nagyon híres príbás volt Miskolcon. Előtte szerintem Szlovákiában jöttünk, annyit tudok nagyjából, de nagyon híres cigány príbás volt. Miskolcon, kastélyokban, hotelekben játszott a Kutyakenyér. Nagyon híres hegedűs volt, és annak született azt hiszem 6 gyereke, és a Laci sajnos az elment, a Hankó Károly, a Kenyér Laci, pont 10 éve, híres jazzzongora művész volt, és bárzenész énekes volt, és sajnos a dobos is elment, a Hankó Károly is, ugye híres jazzdobos volt, és nyugtassa, és akkor utána a lányok azok énekeltek, ugye, meg hát dolgoztak, polgári munkát végeztek, és akkor ide jött az zongora, ugye nagyanyám részéről, nagyapám részéről a Kótai család, az meg inkább munkás cigány volt, de érdekelte őket a bőgő. És akkor innen jött a Kótai Géza, ő primás volt, ő is sajnos elment mostanában, és nyugtassa, híres, a Száztagúban játszott meg Hajónnal, a feleségével, Buri Katalinnal, és szóval inkább meg a Sarkadi családhoz is van közünk, a Károly az egy híres vendéglátós bőgős, bőgőművész, és hát igen, és a papám is kicsit tudott bőgőzni, mert amikor átmentem hozzá, emlékszem, kicsinek dereg valami, akkor kicsit mindig bőgőzgetett, szóval a nagyapám részül egy bőgős család, igen.
1: Édesapád?
0: Édesapám cimbalom művész, de nagyon érte a zeneelmélethez, a zeneoktatáshoz, a szolfésóhoz, nagyon sokat segített rajtam, és hát a mai napig is tanít engem, mert olyan új, jó dolgokat van nekem otthon, hogy egyszerűen csak észhez kapok, hogy mit mondtál, és tényleg igaza van, tényleg olyan hang, terjedelem, meg a frekvenciák, meg a, igen, szóval eszméletlenül okos zenei ember, apukám.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias cím művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: Hogy látod, egyébként fontos az, hogy valaki zenés családban nő fel, vagy ez teljesen lényegtelen?
2: Én azt mondom, hogy lényegtelen. Uh-huh. Első rész, mert nagyon sok ember, sok zenésztársat ismerek, aki például nem zenész az apukája, anyukája se is, például egy hegedűs vagy gitáros is, például az már szerintem az Istentől való tehetségáldás, hogy az Isten úgy akarja, hogy belül legyen zenész. Vagy érdekli, mint ember érzésekkel, hogy milyen lehet ez, és akkor elkezd kipróbálni. És akkor szerintem nem kötelező, hogy valaki muzsikus családban legyen, mert ha például az Isten rendelte ki hozzá, hogy ő zenész legyen, akkor az zenész lesz. Uh-huh. Ha ne adj Isten például, mert sajnos az ördög is munkálkodik az világba, a polgári munka lesz, de mellette tanul zenét, akkor az is egy jó pont. Szóval én azt mondom, hogy nem lényeges. Uh-huh. Azért abban a szempontból lényeges, ha valaki zenész családban születik, hogy már a genetikák azok már szerintem át fognak menni a kisgyerekbe, szóval az öröklődés. De én nekem is azt mondják, hogy a dédanyapámra ütöttél, te nagyapádra, stb. Stb. Stb. Igen, szóval mindig mondják. Hát akkor biztos mondom, hogy biztos. Nem tudom, mert nem értem abban az időben.
1: De ez nyilván egy fontos kérdés, hogy egy gyerek úgy nő fel, hogy mondjuk hallja az édesapját otthon muzsikálni, vagy esetleg elkíséri. Igen. Igen. A munkahelyére, és igen, akkor ott hallja, hogy hogyan muzsikál. Igen. Veled is így volt ez? Tehát volt ez a fajta inspiráció?
2: Ajaj,
1: hogy...
2: de még mennyire? Aha, aha. Hát én már 7 éves koromban ott a levitt anyukám, hát nem van sokszor, de mivel belőlem klasszikus tanár is akartak, az folyamatban lévő tanulási készséggel rendelkezek még ebben a szempontból nézve. Igen, szóval édesanyám mindig havonta levett apukámhoz, de apukám olyan szigorú volt, hogy fiam, nem mehetsz le, mert belőled egy tanárt akarok, zenei tanárt. És hát ugye havonta lementem, és hallottam ilyen csárdásokat, mindent, édesapám mindent cimbalmazott, szóval őt nem érdekelte, jazz, pop, bebop, mindent, nagyon nagy improvizatív készsége van mai napig.
1: Tehát akkor a családodban azért klasszikus zenész is előfordul, kávéházi cigányzenész, jazzzenész.
2: Mindenféle.
1: És aztán végül is az elején a klasszikus zenét kellett, hogy választ, hiszen ez adja mindennek az alapját. Tehát, és akkor így be is iratkoztál a zeneiskolába.
2: Igen, beirattak 7 éves koromba, uh-huh, a Molnárat a zeneiskolába, ahol a mai napig hálás vagyok is még él. Szeretett tanárom, Tonnai Péter, gitárművész, ahol van egy gitár szaküzletje, és ahol szeretettel járok néha hozzá. Uh-huh.
1: És amikor bekerültél a zeneiskolába, akkor te már az éreseknek tudtál kottát olvasni, tudtál egy kicsit gitározni, vagy valamiféle előnyöd volt ebből a szempontból, hiszen akkor otthon apukát foglalkozhatott fel?
2: Hát nagyszülők, igen. Uh-huh. Meg hát ugye bár az unokatestvérek, a Balázs Járózó a művész, uh-huh, Kossuth Díjas, és ugye a Balázs Norbert dalszerző, zongoraművész is foglalkoztak, nem, szóval foglalkoztak. Meg hát ugye a Jáger Balázs János szongoraművész is foglalkozott velem zeneileg. Persze, szóval nagyon foglalkoztak velem, mert hát ugye egy gyerek volt a magyábnak, nincs édes testvérem, csak unokák, és hát borzalmasan foglalkoztak velem. Szóval hallottam, hogy ilyen kis dobokat vettek nekem, ilyen pampamokat, tudod, ez a kis gyerek dobok, az a kis kagylócsicsere, ilyen mexikói aztán gitár, bőgő, zongora, szóval mindent püföltem.
1: De akkor természetes volt, hogy akkor zenész leszel, tehát akkor ez az út már így ki van. Volt neked kövezve?
2: Hát a szüleim azt akarták, hogy olyan művész legyek, hogy világszenzációs.
1: Akkor egyértelmű volt, hogy olyan középiskolába mész tanulni, mint igen, például a Bartók Béla zeneművészeti szakgimnázium.
2: Igen. Visszatérve rá, Tóthvári György vett át, Tónai Péter, utána be kell, hogy mondjam a nevét, mert nagyon sok gitáros nem mondja be a nevét, és hát ezért ez sajnos fontos. Hallom, hogy még ő is él, és rosszul esik neki, de mindegy. Igen, Tóthvári György vett át, ahol olyan
1: de az még zeneiskolában
2: volt. Zeneiskolában átvett 5 évig, de még vissza is jártam hozzá, mert olyan rendkívüli jó tanár, hogy olyanokat mond nekem, hogy hihetetlenül egy maga az ember, ő egy zseni művész, mert olyan motivumokat mondott nekem, ahol mondjuk például a Bartókhoziban nem nagyon hallottam már. Azt hittem, hogy hallok újakat, de ő visszajártam hozzá, mert ő mondott új formációkat, új jelentéseket. Igen, Tóthvári György.
1: És amikor a Bartók Konzival kerültél, akkor klasszikus zenei szakra vettek föl.
2: Igen, hál' Istennek, igen.
1: És ott kihez jártál?
2: Hát a nagyon híres gitárművészhez, szerintem ő a korosztályában a legjobb Magyarországon, meg bárhol a világon, Csáki András gitárművészet kezelésben, ott 4 évig.
1: És mi pont ebben az időszakban találkoztunk, így hiszen van, én van. Akkor voltam a tagozat vezetője a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumnak, és rendeztünk egy tehetségkutató versenyt, amin te kiválóan szerepeltél.
2: Igen, meg is nyertem.
1: Nekem nagyon tetszett egyébként az akkori játékod is.
2: Hogy
1: és ennek a fődíja volt az, hogy készítettünk veled egy CD-t.
2: Igen.
1: Fotózással együtt.
2: Így van.
1: Ez valamit egyébként segített az akkori pályafutásodon?
2: Hát hogy mondjam, mivel sajnos nem voltam még abban, nagyon fiatal voltam, és kiadóval nem voltam még jóba, szóval csak CD felvétel készült, és hát ugye, hogy mondjam, ezt is el kell, hogy mondjam, konziba másodikos lettem, 10-es, és egy jó barátom, a Lakatos Robert jazz zongora bűvész, játszott akkor egy fészek étterembe, a Flamingo étterembe, mint szóló zongorista. És akkor jó barátom volt, ismertem 1000 éve, és akkor mondta, hogy gyere csak, Laci, játszok egy helyen, légy szíves, gyere már gitár, fogd meg a gitárt is, gyere. Hát mondom, jó, bemegyek egy 10 percre. Bementem. És akkor ezt azt mondom, mert kiskorom óta apám nagyon a legjobb gitárosokat hallgattam, nem csak a legjobbakat. Szóval, fiam, erős volt a klasszikus zene, akkor most egy kis pihenés, hallgatom egy kis roma gitárosokat. Csak hallgattam el a Botos Tibiéket, a Rontó Attilát, tehát ez a mai napig a kedvencem a Rontó Attila, gitárművész, és hát csak ezeket a legjobbakat. Utána jött a Babos Gyula, utána bár a László Attila, igen, utána később, ugye, meg hát ugye a Mezzo TV volt régen, utána nagyon jó gitárosok voltak, a Rosenberg, mai napig a nagy kedvencem, az élő nagy kedvencem, Billy Lagner, hát olyan gitáros szerintem nem lesz, az egy zseni. Zseni, amit a hangszerem művel. Úgyhogy igen.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása. És fontos egyébként, hogy az ember valamiféle inspirációt kapjon a nagyoktól?
1: Hogyne.
0: Tehát őket kell akár követni, az ő útjukat, vagy az ő stílusukat?
1: A zenei útjukat természetesen nyilvánvalóan kell követni, de mint ember is, ha találkozik vele az ember, meg tudja, hogy viszonyuljunk a társadalomhoz. Szóval igen. Kell, ez kell. Igen.
0: És ez előre viszi az embernek a fejlődését,
1: hát,
0: a művészetét?
1: Hát, mert én olyan vagyok, én természetesen zenebuzi vagyok, hogy sokszor hallgatok például egy Babos Gyulától egy 3 perc motivumot, akkor én visszatekerem 20-szor, és kicsontozom. Így mondhat, mint amikor webinar az ember, kicsontozom, hogy fogja, milyen új rendel, milyen hangszint vesz be, hogy pengeti, szóval ezeket ki is szoktam csontozni.
0: És akkor az ember ezt megpróbálja leutánozni, és akkor utána ezt beépíteni a művészetében.
1: Így van, beépíteni, hogy vegyes legyen, hogy ő is legyen egy egyéniség. Igen.
0: Tehát nyilván ettől alakul majd ki egy teljes egész kép, hogy az ember a különböző stílusokat elsajátítja, és magába építi.
1: Igen. Ez természetes dolog, igen. Szóval kell is, szóval minden gitárosnak mondom, hogy ne csak klasszikus zenét hallgassatok. Persze a klasszikus gitárosok vagytok, az egy dolog, de pihenés szempontjából, vagy esetleg ha akartok játszani vendéglátó egységekben, akkor hallgassatok jazz gitárosokat és roma gitárosokat is, mert lehet tőlük tanulni. A mai napig is.
0: Mikor jött neked a jazz? Mikor lépett be az életedbe? Hiszen azért alapvetően azért klasszikus zenét tanultál, tehát mikor volt ez a kis frissítés, ez a kis pihenés?
1: Természetesen kiskoromban, mivel én nagyon érdekelt a gitár, mert zenebuzi vagyok, mondom, hogy csúnyán fogalmam, zeneőrült, így mondom magammal. Zeneőrült vagyok, ugye legyakoroltam a kötelező 3 óra hosszát, és akkor Mezó TV-re rákapcsoltam az a zenélésbe, és rákapcsoltam Mezó TV-re, és akkor hú, apu, mondjad, fiam, nem akarsz aludni, tudod, mindig altatott, de nem, mondtam, nem. Várj, ez a gitáros, és akkor a Grappellit nagyon szerettem, a gitárosait, a Martin Taylort, meg a Mark Fossett, aki sajnos azt hiszem 10 éve talán elhúlt, balkezes gitáros, én is balkezes vagyok, és azt mondom, hogy ő szerintem ő a legjobb balkezes gitáros. Sok balkezes van, de hát a Mark Fossett a kedvenc, ő a példaképe mondjuk, mert ő énekel is, szóval frazíroz, vokálozik, és nagyon jó kísér, de jó kísér, itt a Grappellit, az a kísérlet az a mai napig bennem van. Igen.
0: Végül is, hogy döntötted el, hogy akkor mégsem klasszikus gitáros leszel, hanem inkább könnyedebb műfajok irányba vándorolsz? Esetleg felvételiztél a Zeneakadémiára?
1: Hát folyamatban van a felvételi, mert egy kicsit most pihenni akartam. Ugye voltak egy kis családi dolgok, szerelmi bánataim voltak, és hát ez és hát ugye anyukám mondta, hogy egy kicsit pihenjünk, Lacika, meg hát a család is mondta, hogy kicsit pihenjek, aztán hát olyan sok minden ért egy év alatt, volt egy olyan 10 évvel ezelőtt pont, volt az a 2015-ös év, hogy minden összejött sajnos, és ezt le kellett évek alatt pihennem. Szóval olyan sok minden ért engem 2015-ben, hogyha így visszaemlékezek rá.
0: Hogy csöppentél bele végül is a vendéglátóba?
1: Ja igen, vissza a Lakatos Robert által, amit mai napig köszönök neki, mert amúgy a vendéglátóból mindent lehet tanulni. Szóval ha valaki fellép a koncertre, akkor csak odafigyel, hogy mit játszik. De az, hogy például a reakciók, hogy például közben mit reagál egy közönség, vagy egy vendég, azt már nem, de például egy kis étterem, egy kávézóba, akkor már tudja nézni, hogy mit kíván, mit akar, vagy mi a kedve az adott embernek. Mert lehet az ember például bánatos, akkor azt fel kell vidítani, vagy fordítva, aki meg mit tudom én most bánatozni, akkor, vagy ki akarja magát csinni, akkor egy szomorú számot kell játszani. És erre a vendéglátózás nagyon megtanított, és ugye a Robi is berakott engem, mi dugó voltunk, egy évig játszottunk a Flamingo étteremben, és mindent kellett ott játszani, szóval tanultunk, gyakoroltam vele egész nap, játszottunk, szóval mindent, olasz számokat, német számokat, latin, szóval mindent. Szóval visszamenőleg az esze, amit az eszejelő csinált, azt megcsináltuk nagyjából, a vendéglátózást. Szórakoztató zenészek lettünk, ahogy be lehet mondani, nem tudom, hogy mondják.
0: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki most a következő percekben Bobby Hebb Sunny című dalát fogja nekünk játszani. A beszélgetésünk folytatását pedig holnap este hallgathatják meg 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sóki András volt. A viszonthallásra!

0: születtek.
1: A kicsik is nagyon.
0: Nagyok között.
1: A legnagyobb.
0: Járóka Sándor volt
2: ez. Szapátyi Tumenge.
3: 100.3 Rádiódi.
4: FS The King.

0: Rádiódi. Gyertek fiúk, most a rádióban, egy reggelig szól nektek a diknóta. Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódi süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Dangó Pista a magyar zenei élet egyik legjelentősebb alakja volt, akinek neve máig összefonódik a magyar nóta és a cigány zene hagyományaival. Rövid élete ellenére olyan gazdag zenei örökséget hagyott maga után, amely több mint egy évszázaddal halála után is a magyar kultúra fontos részét képezi. Dallamai nem csak Magyarországon váltak népszerűvé, hanem a határokon túl élő magyar közösségek körében is. Ismerté és szeretetté váltak. Dankó Pista 1858. június 14-én született a délalföldi Szeged városában, szegény, cigány családban. Édesapja muzsikus volt, így a zene szeretetét már gyerekkorában magába szívta. A család nehéz anyagi körülmények között élt, ezért Dankó Pista nem részesülhetett magas szintű iskolai oktatásban. Ennek ellenére rendkívül tehetsége és kitartása lehetővé tette számára, hogy a zene világában kiemelkedő sikereket érjen el. Fiatal korában hegedülni tanult, és hamarosan különböző zenekarokban játszott. Nem csak hangszeres tudása volt figyelemre méltó, hanem kiváló dallamalkotó képessége, témája. Olyan dallamokat szerzett, amelyek egyszerre voltak könnyen megjegyezhetők, érzelmesek és mélyen magyar hangulatúak. Műveiben gyakran jelent meg a szerelem, a bánat, hazaszeretet és az elmúlás témája. Ezek az érzések közel álltak az emberekhez, ezért dalai gyorsan elterjedtek az országban. Dankó Pista különlegessége abban rejlett, hogy bár nem rendelkezett klasszikus zenei képzettséggel, ösztönös tehetséggel alkotott maradandó értékeket. Számos költő verseihez írt dallamokat, és együttműködött korának neves íróival, költőivel. Dalait akkor legjobb zenekarai játszották, és hamarosan az egész országban ismerté vált. Művei gyakran szóltak a magyar emberek mindennapi életéről, örömeiről vagy bánatairól, ezért sokan saját érzéseiket fedezték fel bennük. Legismertebb nótái közé tartozik az az a szép, vagy az eltörött a hegedűn, valamint most van a nap lemenőben. Ezek a dalok ma is gyakran felhangzanak magyar nótaesteken, kulturális rendezvényeken és családi összejöveteleken. Dallamai nemzedékeken keresztül öröklődtek, és a magyar zenei hagyomány részévé váltak. Művészi sikerei ellenére élete nem volt könnyű. Egészségét fiatal korától betegség gyengítette, és anyagi gondokkal is gyakran küzdött. Ennek ellenére fáradhatatlanul dolgozott, komponált és fellépett. Élete során több száz dal szerzett, amelyek közül sok máig fennmaradt. Munkásságával hozzájárult ahhoz, hogy a cigány származású művészek nagyobb elismerést kapjanak a magyar társadalomban. Dankó Pista 1903-ban mindössze 44 éves korában hunyt el. Halála mélyen megrendítette a magyar közvéleményt, temetésén hatalmas tömeg vett részt, ami jól mutatta, hogy mennyire szerették és tisztelték őt. Életműve azonban túlélte alkotóját. Szegeden szobrot emeltek tiszteletére, emlékét utcanevek, kulturális intézmények és rendezvények őrzik. Dankó Pista jelentősége nem csupán zenei alkotásaiban rejlik, személye annak bizonyítéka, hogy a tehetség és a szorgalom képes legyőzni a társadalmi és anyagi nehézségeket. Cigány származású művészként olyan sikereket ért el, amelyek példát mutattak kortársainak és az utókor számára is. Zenéje pedig hidat teremtett különböző társadalmi rétegek között, hiszen dalait a szegény emberektől kezdve a nemességig mindenki szívesen hallgatta.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zené-

0: Tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesél nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Tartsanak velünk a beszélgetésünk második részében is.
1: Milyen helyeken muzsikáltatok, vagy milyen helyeken muzsikáltál akár egyedül szólóban?
2: A Robbival egy évet voltam, utána ő ment, azt hiszem, hajóra lett egy szerződése. Én is külön mentem, én is szólóban játszottam nagyon sok helyen, étterem, hotel, Budapest belvárosában nagyon sok helyen játszottam, kis olasz étterem, stb. És aztán utána elkezdtem egy hegedűssel is, hegedűsökkel is muzsikáltam, akliztam. Igen, szóval soha nagyon ilyen tanuló, visszamentem abba, amit apukám nem nagyon akart, hogy egy kis vendéglátós zenész legyek, de még sose késő, ugye, tanulni mindig kell. Jó, papoltig tanul.
1: Igen. Milyen céljaid vannak a tanulással kapcsolatban?
2: Folyamatosan, szóval a zenét azt nem lehet kielemezni, az ő magától.
1: Úgy értem, hogy iskolarendszer szerint.
2: Ja, iskolarendszer szerint. Hát én szeretnék tanár lenni mindenféle irányzatban, klasszikus és jazz. Meg hát a roma zene is. Szóval azt nem értem, hogy iskolában nincsen olyan, hogy cigány zene gitár, vagy roma gitár oktatás, olyat még nem hallottam. És ha Isten is megsegít, és ha összefogok pár gitárossal, barátaimmal, akkor szeretnék nyitni egy olyan tanszakot, hogy roma gitárszak.
1: Mit értesz ez alatt, hogy roma gitár?
2: Vagy cigány gitárszak.
1: És ez mit jelent, hogy cigány gitár?
2: Hát például, ami például a Boros csinált meg az idősebb Járóka Sándor, ugye nótacsárdást. De most azt meg lehet oldani gitáron is, hogy először a nótát megtanítjuk, ugye szólóba, a hangszeren, témát, és utána rá az akkordokat. Szóval ilyen egyszerű. Ezt a testvéreim ezt nagyon kitanítottak ebbe, és ezért vagyok egy különleges roma gitáros is, mondom, több jazz is klasszikus vagyok is, és ezért is tudok én roma zenét gitározni.
1: Na de tulajdonképpen ezt jelen pillanatban a Rajkóban tanítják szórakoztató zenén belül cigányzenei tanszakon.
2: Én nem tudtam, hogy van cigányzenei tanszak.
1: Tehát a szórakoztató zenén Igen. belül van ugyebár a cigányzene, és valójában ezt tanulják hegedűvel, brácsával, nagybőgővel, cimbalommal. És tulajdonképpen ennek a gitára átültetett verziója, ez a roma gitározás, amiről
2: Igen, és sajnos, azt kell mondjuk, nincs átirat cigányzenébe, például nem írtak át, nem akarok neveket mondani, például szép a rózsám, akkor azt át kellett volna írni kottaszerűek. Meg például ilyen csárdásokat, amit kett játszottak, mert gitáron is meg lehet oldani, mert a gitár amúgy olyan, mint a cimbalom. Ugyanaz. Csak a cimbalmot ütsük verővel, mi meg peggessük a gitárt. És ezért ezt nem értem a mai napig. De hát majd, ha Isten megsegít, akkor összefogok a gitárosokkal, ha keresnek.
1: És terve van esetleg valamiféle tananyagnak a gyártása, elkészítése, ami Igen. erre irányul, hogy ez a kávéházi cigányzene Igen. tulajdonképpen létezzen gitáron is, klasszikus gitáron?
2: Igen, szeretném. Uh-huh. Szeretném majd, igen, meg szeretik egy olyan zeneiskolát is nyitni, ahol például akik nagyon szegények, és sajnos nem tudnak például befizetni, amit szoktak az iskolai tandíjat. Egy olyan iskolát, magániskolát, ahol híres, tehetséges roma a gyerek, bárkit, aki tehetséges, bocsánat, jöjjön, és akkor egy kis zenét tanítanak nekik. Igen, szeretik olyan. Például ott a Stébeger tehetségközpont is, igen, csak én most az egy másik dolog. Én hasonlót akarok, de van ilyen elképzelésem, mint a Stébegernek. Uh-huh. Igen.
1: Szerencsére azért Magyarországon a zenei oktatás az viszonylag olcsó megoldható,
2: Igen.
1: hiszen hogyha az ember beiratkozik egy átlagos zeneiskolai képzésre, elsősorban mondjuk klasszikus zenei szakra, annak hozzávetőlegesen mondjuk 10-15 ezer forint a fél éves díja.
2: Igen,
1: ezzel viszont nehezen
2: teljesen
1: veszi.
2: Szuper.
1: Igen, ezzel nehezen veszi fel a privát oktatás a versenyt. Hogy képzeled ennek a finanszírozását?
2: Hát nem tudom, pályázat alapján majd beadunk egy pályázatot, ha összefogunk gitárosok, és akkor beadunk egy pályázatot, hogy segítsen, finanszírozzák.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Antonio Carlos Jobimtől fogja előadni nekünk Girl from Ipanema című számát.

0: Antonio Carlos Jobim Girl from Ipanema című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig folytassuk az előadóval készült beszélgetésemet.
1: És milyen terveid vannak még a jövőre nézve? Akár nem csak tanulmányokkal kapcsolatban, hanem fellépések, koncertek, illetve hát akkor szakmai szempontokból.
2: Nem tudom, hallottál az Antonio Carlos Jobimról? Nagyon híres brazil zeneszerző, zenész volt. Koncertmester, ha így mondani.
1: Én a leghíresebb száma Waves, ha jól tudom.
2: A Girl from Ipanema, inkább mindenki azt kérte tőlem, de a Wave igazad van, én azt is szerettem játszani. Igen, igen, nagyon sok bossanovát írt, rengeteg bossanovát írt, és hát amúgy ő az alapja a mai cigány bossanovának, ugye, hogy akik mostanában régen a Kökény Attila, a régi felvételekre gondolom, a 2000-es felvételekről, 2009-esekről, a Csiklacinak is a régebbi felvételi, szóval minden a bossanová Antonio Carlos Jobimtól származik, szóval mindenki őtőle mondhatni így lesz csor. Puskáznak, igen. De a régi dolg, azért mondom, hogy nem most, de hallatszódik motivumok, amit tőle hallak. De ez nem baj, mert én is lopom, bevallom őszintén.
1: Szoktál esetleg magánnövendékeket vállalni?
2: Igen, igen, nagyon sok magánnövendékem volt az elmúlt 10 év alatt, szerintem egy ilyen 20-15-20 növendékem volt. Nagyon nehéz tanítani amúgy. Szóval a tanítás az tényleg az évek során is tanulni kell, mert nem tudni, hogy sosem mit akar a gyerek, vagy mit akar egy... Volt egy 50 éves növendékem is, az akart kitártanulni, szóval nagyon nehéz a tanítás. Minden oda kell figyelni, hogy most milyen helyzetben van, vagy honnan jött, milyen a kedve, szóval ez nagyon-nagyon érzékeny dolog a tanítás.
1: Hát ez egy hivatás, és tulajdonképpen aki tanár szakon tanul mondjuk az egyetemen, az pontosan ezt tanulja, hogy hogyan kell tanítani, igen, miként, és ennek milyen a pszichológiája.
2: A pszichológia az nagyon fontos, igen.
1: Persze, és akkor még mondhatnánk, hogy milyen összetett folyamat ez a tanítás, de hát ezt tudjuk, hogy ez erről szól.
2: Igen, igen, igen, ez így van. Szóval azt mondom, hogy tanítani kell, és tanítani mindig is kell a zenésztársakat is. És nem úgy kell felvenni, hogy most rosszul essen neki, hanem szépen el kell mondani neki az ő nyelvén.
1: Egy picit térjünk vissza a szórakoztató zenére, hiszen azért nekem legalábbis az a tapasztalatom, azt hallom, hogy a szórakoztató zene azért nem biztos, hogy mostanában a fénykorát éli, hiszen maga az élő zene az utóbbi években, évtizedekben azért viszonylag háttérbe szorult, mondjuk most, a 20. század második feléhez képest.
2: Nem, meg most erről akarok beszélni, ugye megkapták most ezt a Dankó cigányzenei támogatást a cigányzenészek, ugye volt ez a program, és gitár nem fér bele, nem tudom miért nem fér bele gitár, amikor pedig nagyon régi felvételeket kaptam barátaimtól, hogy a oroszok, orosz cigány zene is létezik, és ott gitároznak, szóval nem cimbalommal. Meg hát apám is tud gitározni, kísérő gitárosként, szóval úgy ment oda a vendégekhez, hogy gitárral ment oda régen az éttermekbe, igen.
1: Nyilván a gitár az sokkal mobilabb, sokkal könnyebben hordozható hangszer, mint
2: így
1: egy cimbalom, úgyhogy nyilván ezért is
2: van.
1: Alakult ki ez a tendencia.
2: Igen.
1: Viszont azért alapvetően a kávéházi cigányzene, most hívjuk így,
2: igen,
1: alapvetően azért bőgő, brácsa, cimbalom,
2: klarinét
1: és természetesen hegedű.
2: És hol a gitár? Akkor... Kérdezem én, hol a gitár?
1: Igen, valóban, tehát hogy kevesebb szeret jut azért általában.
2: Ezért szeretném,
1: gitárra,
2: hogyha ma kormányváltás volt, akkor legyen olyan váltás, hogy kerüljön be a gitár is, mint a cigányzenei hangszer. Igen, ezért.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias című művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: És milyen tapasztalatod van? Mennyire van lehetősége egy szórakoztató zenésznek megélni manapság?
2: Hát eléggé relatív dolog, mivel sajnos a DJ korszakot éljük, a gépek korszakát, és hát sajnos az a gép zene sajnos nagyon elviszi a élő zenét. Sajnos úgy azt hittem, hogy minden nem muzsikál. Mondom, anyukámnak mondtam, amikor volt az a 20 éves évem, 20-as évem, hogy anyu, én minden nap akarok muzsikálni. Jó, fiam, menjél muzsikáját. Mit mondja egy anya, menjél muzsikáljál. 20 éves vagy. Én azt hittem, minden nap muzsikált, mint apám is, apám is minden nap muzsikált, annak idejében, és ez évek során egyre lecsökkent. Lett belőle 6 nap. Bár a Covid időszakban már online-on is voltam. Utána lecsökkent 3 napra, 2 napra, és ez így ment. Heti egy, utána már csak havi. Hakni lett. Szóval ezt nem értem, hogy miért. Persze a világ ugye körülnézett, hogy betegségek, járványok, persze megint az ember, de utána, ha mindenek vége, akkor miért nem lett, minden nap játszol az ember.
1: Megváltoztak az igények?
2: Igen, nagyon-nagyon megváltoztak.
1: Sajnos. És már nincs kereslet az élő zenére? Akkora?
2: Sajnos nincs. Nincs.
1: Akkor hogy látod ennek a műfajnak a jövőjét?
2: Hát én mindent a Jóistenre bízok. Szóval én olyan vagyok, hogy este is mondok egy imát, hogy Istenem, tégy velem azt, amit akarsz, és ha amit te szállsz rám, és valamikor úgy megsegítsz, hogy kapok reggel 10-kor egy hívást, hogy Lacika, gyere játszani, mit tudom én, a Bazilika kávéba, este 6-tól 8-ig, énekessel, vagy egy gitárossal, és akkor gyere, menj be. És tényleg igaz, én igazolom, hogy tényleg volt ilyen, hogy hirtelen kaptam egy hívást, hogy menjek bejátszani. Mondom, most nyitottak, és ugye én olyan vagyok, hogy ajánlkozom magamat, hogy Facebookon, internet kapcsán, mert az internet az segédeszköz is lett, mivel hogy a Jóisten teremtett mindent amúgy.
1: Az internetet is?
2: Hát persze, nem az ördög. Isten teremtett az ördög is, ugye a legszebb angyala volt az ördög, és csak hát ugye az ördög az fellázadt, mert ugye jött belőle az irigység. Onnan jött a rosszaság, igen.
1: De visszatérve egy kicsit, nyugodtan. Azt is szoktuk mondani, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Igen. Tehát, hogyha az ember
2: esetleg... Azért mondom, hogy én interneten ajánlkozom magamat, hogy segítek magamon. Van önletrajzom, hogy így segítem magamat. És segített is az Isten, érzem nagyon. Sok helyen megfordultam.
1: Sokan akár egy nótaénekes, de sorolhatnánk természetesen akár a cigányzenészek közül is, akik pont ugyanerre panaszkodnak, hogy manapság azért nagyon nehéz megélni a zenélésből, a szórakoztató zenei műfajból, és gyakran arra kényszerülnek, hogy polgári foglalkozásuk legyen.
2: Ezzel nem nagyon sok zenészet találkozok, hogy biztonsági őrök, kultosok, igen, a takarítók, eladósok, ilyet igen tudom, és ez nagyon-nagyon nagy szívfájdalmam, hogy például a járóka idejében, meg a boros idejében ugye a virágzó arany korszak, így mondták, 70-es, 80-as évek, 60-as, hogy tényleg a muzsikusok öntötték a pénzt. A jazzzenészek is, a muzsikusok is öntötték a pénzt, és nem volt kompromisszum. És ezt mai napig nem értem, hogy miért nincsen ez a hogy összetartás, hogy a jazzzenész is jobban van a cigányzenésszel, és a cigányzenész is jobban van a jazzzenésszel. A mai világban arról hallottam, hogy olyat is láttam, hogy összeverekednek, arrébb mennek, nem beszélgetnek egymással, lenézik a másikat, kicsúfolják, interneten is, szóval volt ilyen tapasztalatom is, és én ezt nagyon sértőnek tartom, és bűnnek, hogy ilyen lett az emberiség.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása. Nagyon megváltozott az elmúlt években, évtizedekben a világ. Az internet is természetesen megváltoztatta az emberek gondolkodását, a globalizáció, és itt még most különféle külső tényezőket sorolhatnánk. De most a legújabb az a mesterséges intelligencia, az AI. És itt a műsor előtt mutattam is neked egy felvételt, sőt kettőt is, ahol tulajdonképpen egy picit szembesülhettünk azzal, hogy néhány perc alatt egy kiváló minőségű zenét tudtunk megalkotni. Akár a szöveget, és akár pedig a kísérletet, sőt, még egy énekes is kiválóan felénekelte azt a dalt, amit éppen megírtunk neki, bármilyen műfajban. Mit gondolsz erről, hogy ez mennyire veszélyezteti a zenészeknek a létét, a jövőjét?
1: Én a helyemben fognám ezt az éjjel, és lelőném. Puskával, sörétes puskával. Hát igen, mert hát nem.
0: Te mondtad akkor, hogy ez a gépek lázadása.
1: Igen, volt régen, igen, gépek lázadása, igen. Hát most, mit mondja az ember? Hát egy hirtelen poénból.
0: Persze.
1: Találtam ki, nem rossz indulatból. Igen. Még amikor bejött az internet a 2000-es évek elején, akkor ott le kellett volna állni, amikor 2001-ig, amikor bejöttek a Pentiumok. Pentium 2-es gép, biztos emlékszel rá. Akkor le kellett volna állni, és akkor... Úgy, mint a korszakok is. Ugye 100 évente voltak korszakok. Barok, romantika, nem egyből, hogy izé. Szóval így kellett volna a világnak is lenni, hogy kicsit lelassabbodtunk volna. Nem egyből már ilyen izé túltelefon, meg az, ami volt a származó, hogy ilyen izé előjöttek a Jedik lázadása, a jó cigányok, tudod, ilyen szoktam viccelődni a barátaimban, a jó cigányság. Jedik vagyunk. Igen. Szóval le kellett volna lassítani. Én azt mondom.
0: Viszont az internetnek azért van egy olyan oldala is, amit például a Facebook biztosít.
1: Igen.
0: Ezt a fajta publicitást egy zenésznek. Tehát könnyen el tudod érni akár a hallgatóidat, akár a rajongóidat.
1: Így van.
0: És ez mondjuk az előnye. Ezt ki szoktad használni? Ezt
1: a lehetőséget? Én őszintén vagyok. Én Facebookot használom, meg YouTube-ot, ezt a kettőt, mert az e-mailt persze. Na, meg a hívást, a telefonhívást.
0: Na de akkor mégiscsak jó, hogy vannak ezek a technológiai fejlesztések.
1: De sajnos vannak olyan rossz dolgok az interneten, ahol például egy 5 éves gyerek lát egy olyan, most nem mondjam, szexualitást, ami örök életében érted, szóval vannak olyan oldalak, ami sajnos a zördög művelt, és ez nem kellene. Meg hát ugye a tévében is, szóval a média, ez egy eléggé húzós ügy.
0: Mit jelent számodra a vallás? Mennyire fontos ez az életedben?
1: Most, hogy mivel helyreépültem, sokat betegeskedtem, egy évig lábadoztam otthon, ugye eltört a lábam, és most kezdek helyreállni, hál' Istennek, le is kopogom. Most kezdek helyreállni, hát az, hogy a jó Isten tényleg engem megsegített, mert meg a család. Ugye folyamatosan kaptam a hívásokat, stb. De hát amúgy egy igaza van anyámnak, a legnagyobb dolog az a szülő. Szóval a szülőnek mindig hálát kell adni, mert ők voltak mellettem egész nap. Nem a család. Ők voltak velem a napi 24 órájában, ők segítettek rajta, úgyhogy hát mai napig is köszönök, mondok édesanyámnak és édesapámnak, hogy így neveltek, hogy nem hagytak el.
0: Mit tanácsolnál egy fiatalnak, akár egy tizenévesnek, aki most kezdi a pályáját és szeretne akár szórakoztató zenével, akár jazzzel foglalkozni a következő évtizedekben?
1: Hát én amondó vagyok, hogy kezdje klasszikussal, akár 5 évig, vagy 4 évig, tanulja meg az alapokat, és utána nyugodtan, ha érdekli a roma zene, vagy a rock zene, akkor keresse fel interneten a tanárokat, magántanárokat is, mert tanulni lehet tőlük. Roma gitárosokat is. És ajánlom a Rajkó iskolát, mivel hogyha ott van ilyen, mondod, van ilyen cigányzeni oktatás, akkor ajánlom a Rajkó talentumiskolát.
0: Hát tulajdonképpen Botos Tibor bácsi ott tanít a Rajkónak egy kihelyezett tagozatán.
1: És
0: valójában ő is ezt a fajta utat követi.
1: Igen. Uh-huh. Igen, de azt hiszem valamire, azt mondta nekem már, ő volt benne a zsűribe is, azt hiszem, hogy ő volt az elnök is. Annyit volt nekem, hogy öcsém, már én nem tudok mutatni neked, mert olyan fantasztikusan gitározol, hogy már csak tanuljad az elméletet. És inkább most én az elméletet tanulom. Igen, szóval ezt mondta nekem.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy megismerkedhettünk egy picit, és remélem, hogy hallunk még róla a következő időszakban
1: is. Remélem is, 1000 évig.
0: Köszönöm.
1: Köszönöm.
0: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesélt nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Befejezésként hallgassuk meg Jerry Herman Hello Dolly című számát, Bódi Edina ének és Rácz László gitár előadásában. Ezzel búcsúzik önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem a jövő héten is, a viszonthallásra!

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióba! Hey, reggelig szól nektek a diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány! Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok támogatásához. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hivatalosan megkezdődött annak az előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írta a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőivel. A kormány szóvivői tájékoztatón korábban elhangzott, hogy a héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel. Csak nem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Tárkányi Zsolt a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után ismertette, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-éig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a Balatoni Hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balaton-Szemes, Alsóörs, Balaton-Almádi is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba. Naponta indulnak hajók a legnépszerűbb útvonalakon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 18-a, szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc.
4: Mai vendégem Tabányi László, a Száztagú Cigányzenekar szólamvezető brácsása, aki a napokban kapta meg a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét. Köszönöm szépen, hogy itt vagy és elvállaltad a beszélgetést.
5: Én köszönöm szépen, hogy meghívtál a műsorodban.
4: Először is hadd gratuláljak a kitüntetéshez. Ez egy óriási dolog. Milyen érzés volt átvenni a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét a Vigadóban?
5: Ezt soha nem tudnám elmondani, ez egy felemelő és egy rettenetesen megtisztelő érzés volt, és hogy mondjam, a munkásságom megkoronázása, a zenei életem megkoronázása.
4: azért ezt nem adják mindenkinek, hiszen a magyar állam egyik rangos elismerését általában több évtizedes kiemelkedő művészeti vagy közösségi tevékenységért kapja az ember, ami ebben az esetben teljes mértékben megállja a helyét, hiszen több évtizede játszol brácsásként különböző zenekarokban, nem csak a Száztagúban, hanem akár említhetném itt Lakatos Sándornak, illetve Déki Lakatos Sándornak is a zenekarát, valamint a Rajkó zenekart.

0: valaki muzsikus pályára megy, akkor egy óriási előny, ha muzsikus családba születik, mert ugyanis hát akkor ez egyértelmű, hogy tudják segíteni, a szülei, a testvérei, mindenki tud segíteni, hogy te ez nem úgy van, hanem ez így van, ez egy nyolcad szünet, ez egy, tehát bele tudnak szólni, mint egy olyan emberbe, aki, mit tudom én, az apja ásott kinn az utcán, és akkor most valaki kapott egy hegedűt, és fogalmuk nincs senkinek róla, hogy mi az a hegedű.
1: Viszont nagyon fontos, hogy Törökszent Miklóson születtél. Legalábbis számomra fontos, hiszen édesapám is egyébként onnan származik, illetve a családom.
0: Igen. Hát édesapáddal én sok évtizedet játszottam együtt a Rajkó zenekarba is, a Zászlógú cigány zenekarba is. A gyökereim, azok törzs gyökeres Törökszent Miklósiak vagyok. Drága anyám, drága apám. Onnan jöttek, és én Szolnokon születtem már 1961-ben. Én a harmadik gyermek vagyok. Van egy bátyám, aki 56-os, a Tabányi Anti. Mindenki ismeri a zenei berkekben, és van egy nővérem, aki Tabányi Teréz, 57-ben született. És én 61-ben, tehát mi így vagyunk, mi hárman. És hát ahogy mondtad, hogy Szent Miklósat, édesapám primás volt, ott játszott a környező gentriknek annak idején, a környező éttermekbe, és az egy természetes volt, hogy mi nekünk a zene, az mindenek előtt van, és muzsikusnak készülünk. Mind a hárman persze, mert a nővérem is zongorázott valamikor, nagyon régen.
1: Te is szintén zongorával kezdtél, ha jól
0: így tudom. Van, hát ezt nagyon kevesen tudják. Hát a negyedik általános negyedik osztályig zongoráztam, eljutottam egy kis etüdökig, meg hát mint egy negyedikes gyermek zongorázik, és akkor legelső hangszerem a zongora.
1: És akkor így jött a brácsa később.
0: Hát a brácsa az egy kis történetbe tartozik, ez laktunk mi egy helyen, és akkor édesanyámnak, a testvérenek a fia följött hozzánk a Rajkó zenekarba felvételizni. Föl is vették, ez egy 72-es években volt. És akkor ők brácsáztak a bátyámmal együtt, gyakorolták a repertoárt.
1: Ő akkor már a Rajkó zenekarban
0: így van, tanult. Így van, ők már akkor bent voltak, mert ezek 56-os születésük, a bátyám is, meg az a másik. Tehát az meg a nagybátyám volt. És én kezdtem úgy irigykedni. Hát most én játszom az együtt, ezek olyan gyönyörű számokat játszanak, meg olyan szépen, és akkor drága apámnak mondtam, hogy mit szólnátok hozzá, én is megpróbálnak. Úgyis brácsás volt a nagyapám, mind a kettő. Mit szólnátok hozzá, ha én is felfognám ezt a lócombot, és én is próbálkoztam. Aztán úgy próbálkozt, apám hajlott rá, és akkor így lettem én brácsás. Apámnak a nagy hegedűjét szerettük fel, mert ilyen kis vézna gyerek voltam, és apámnak a nagy hegedűjét, volt egy ilyen csehszlovák hegedűje, ami ilyen sárga 36-os hegedű, és arra tettünk rá brácsúrokat.
1: Szóval akkor egyértelmű volt akkor számodra is, hogy,
0: ez teljes
1: hogy akkor zenész családból természetesen akkor a zenész hivatást választod.
0: De ez azért volt, mert volt előttünk koncepciók. Uh-huh. Tehát láttuk, hogy ebből meg lehet élni. Tehát ebből meg lehet élni, ki tudunk szabadulni abból a környezetből, és ahogy kezdődött ez a szabadabb élet, tehát a szocialista országok között mi voltunk a szabadabb barak, és tehát a muzsikusok elkezdtek meghívásokat teljesíteni a külföldi országokban. Uh-huh. És ez plusz megbecsülést, plusz pénzt jelentett, tehát az éles színvonal emelkedését jelentette.
1: Tehát aki zenével foglalkozott, az egy megbecsült hivatást tudhatott magáénak. És valójában ez egy kiugrási pont, egy kiugrási lehetőség lehetett a családok számára is, főleg, hogyha esetleg egy gyerek felkerült mondjuk Budapestre, ahol még akár a Rajkó zenekarba is felvették. És akkor gondolom, hogy akkor így jött a Rajkó zenekar a testvérednek is.
0: Hát ez egy kis történetbe tartozik. Igen, úgy, ahogy mondod, ez egy kiugrási pont volt, mert a Rajkó zenekar akkor azokban az években minden évben meghirdetett egy úgynevezett felvételi vizsga volt.

0: Ami elég nehéz felvételi vizsga volt, egy szűrőkön keresztül kellett menni, és akkor megfelelt az ember, fölvették, hanem ott egyértelműen másik oldal történt. Hát egy szerencsés dologba mentünk bele, mert 1969-ben az én bátyámat fölvette a Rajkó zenekar, és ez egy óriási megtiszteltetés volt a család részére is, az ő részére is. És 1969-ben megváltozott azonnal az életünk, mert ahogy ők fölvették, édesanyámék nem akarták őt hagyni, mert akkor ő még csak 13-14 éves, úgymond gyerek volt. És családi kupaktanács összegyűlt, és eldöntöttük azt, hogy hát hagyjuk ott a szülői házat, költözzünk fel Budapestre. És hát így történt a mi családunknak, hogy fölköltöztünk Budapestre, hogy ő magyarul ne érezze azt, hogy mi távol vagyunk tőle, meg nekünk is hiányzott. Nem akartuk, hogy kollégista legyen, mert az egy szankciókkal teli, sok mindennel teli élet volt a másik kollégáknak, akik nagyon-nagyon messze laktak, az ország másik felén laktak, nem volt rá lehetőségük szüleinek, anyuknak, apjuknak, hogy fölköltözzenek, szóval.
1: Sokan voltak kollégiumban is abban az időben, de sokan voltak úgy is, mint akkor például édesapám mégis, hogy ők a testvérével jöttek föl Budapestre.
0: Igen, tehát mindenki próbálta azt megoldani, hogy ne legyen kollégista. Persze, amikor nem tudják megoldani, akkor muszáj kollégistának lenni. Na most ez nem volt ez annyira földrengető, mert hát aki kollégiumba járt, például egyetemisták, az tudja, hogy milyen, csak hát akkor most nem akarom lefesteni, akkor más volt a 70-es évek elején minden dolog.
1: Egyébként azért ennek valahol megvan az előnye is, hogyha valaki kollégista. Én azt látom, hiszen akik együtt éltek, együtt lélegeztek egész nap, ők olyanok voltak, mint egy nagy család. Nyilván a külsősök is, akik Budapestről jártak be, ők is hozzátartoztak úgymond a családhoz, de akik viszont össze voltak zárva egész nap, ők egymástól is tanultak, és én azt gondolom egyébként, hogy a Rajkónak valahol ez is az egyik lényege, az egyik alappillére, hogy a kollégiumban egymástól tanulhattak a gyerekek. Hiszen amikor bezárták a Rajkóban a kollégiumot a 2000-es években, az egy óriási törést jelentett azért a diákoknak a létszámában, és hát a minőségében is. Többek között Szlovákiából már nem tudtak annyian följönni, hiszen akkor már nem biztos, hogy elengedték a szülők őket, hogyha máshol laktak kollégiumban, akár csak néhány utcával távolabb is. Hiszen akkor egy épületben volt. Igen. A kollégium és a zeneoktatás
0: Igen.
1: is.
0: Tehát ott egy olyan dolog volt, nagyon-nagyon jól mondod, ott egymástól tanultok, egymást csiszolták. Például volt olyan dolog, mert Rajkó zenekarnak rengeteg külföldi megkívása volt, mert egy kiváló zenekar volt, és bocsánat, nem volt, hanem azt hiszem, hogy még mindig vannak Rajkó zenekar, rengeteg volt a megkívás. Én azt hiszem, hogy ha mondhatok, hogy Kenterbe vertük az Állami Népi Együttest is, Kenterbe vertük a Budapest Tánc Együttest is, tehát
1: akkor... Nyilván ez kellett egy Farkas Gyula is.
0: Na, az, erre most rá akartam térni, te megelőztél, de ez így van. És egymást csiszolták, mert úgy, ahogy mondod, össze voltak zárva. Na most mindenki a másikat, és ez egy előnyt ad és egy tudást, le akarta magyarul főzni. Tehát le akarlak én téged főzni, hogy én vagyok a jobb. Na most ez egy borzasztó zenei gyakorlást, borzasztó zenei kvalitást hoz magával, és ez egy olyan dologba megy át az ember, hogy mindig többet, mindig többet, mindig többet, és ez így kifejlőd, tehát a próbákon is lehetett érezni, hogy amikor beültünk próbára, már csak ki kellett fésülni azt a számot, tehát mindenki már tisztában volt vele, mert most amit használtam, hogy le akartuk egymást főzni, és ez volt az óriási fejlődésbe mentünk keresztül.
1: Te egyébként mikor kerültél be a Rajkóba, hiszen azt már tudjuk, hogy akkor a testvéred 69-ben akkor fölkerült.
0: Testvérem 69-ben, én 1973-ba kerültem be a Rajkóba.
1: Tehát akkor voltál 13 éves szintén, hát 12.
0: 12 éves voltam, igen. És vizsgát kellett raknunk, tehát volt akkor egy vizsgabizottság, hát akkor én persze nem tudtam, hogy ők ki, meg én gyerek voltam, és akkor most nem akarom ezt elhúzni, de akkor olyan sok létszámú ember volt, hogy 3-4 napig tartott a felvételi vizsga, mert akkor nem tudom, hogy most már megvan, volt egy klubterem, ami teljesen meg volt töltve, és a kis fiatal, kis cigány gyerekek, akik izgultak, hogy bekerüljenek a Rajkóba, mert ez egy előnyt ad, ez egy rangot ad, respektet ad, külföldre fogunk járni, és 3-4 napig tartott. Hát olyan helyekről jöttek, hogy Száhony mellől, meg olyan, hogy egy olyan kis falukból, és ez persze nem azt jelenti, hogy lehet, hogy egy óriási tehetség jött onnan, de ez volt egy óriási kiugrópont. Tehát innen tudott a család is egzisztenciát szerezni, és ő is egzisztenciát szerezni. Hát visszatérve 73-ba kerültem be, és egy pár évet eltöltöttem a Rajkó Zenekar kötelékén belül, de csodálatos évek voltak.
1: Egyből Brácsa tanszakra vettek föl, ha szabad így fogalmaznom, igaz? Hiszen Gyula bácsi azért híres volt arról, hogy mondjuk a hegedűsöket átirányította időnként Brácsára, vagy a címbalmosokat Nagybőgőre.
0: Ehhez annyit tudok neked hozzáfűzni, és a kedves hallgatóknak ez nagyon érdekes dolog, amit most mondok. Gyula bácsinak volt egy olyan szuggesszió és olyan megérzései, hogy tökéletesen ránézésre meg tudta mondani, hogy ki alkalmas arra a hangszerre, amin van, vagy nem alkalmas rá. És meg tudta azt is mondani, hogy például sok kollégám van olyan, aki hegedűsnek indult, és bőgősnek végezte, és egy kiváló bőgős lett belőle. Látta, hogy hegedűre nem olyan tehetséges, de bőgőre igen, vagy fordítva. Szóval Gyula bácsinak olyan érzései volt, és olyan metodikával tudott tanítani, és olyan pedagógus volt, hogy én kimerem jelenteni, hogy 1000 évben egy születik talán, olyan, mint a Farkas Gyula bácsi volt, aki nekünk az elejé alapot adott, és utána magas képzésben folytatódott a tovább, hogy szerintem, ha ő nem lett volna, megkérdőzem, talán Rajkó sem lett volna.
1: És nem csak Rajkó egyébként. Száztagú sem, és talán ez a műfaj sem úgy alakult volna, hiszen ő azért generációkat nevelt föl.
0: Hogyne.
1: Viszont azért érjünk rá arra is, hogy neked hogy jött a Brácsa? Mikor találkoztál vele először?
0: Ez érdekes dolog, aki ismer engem, az, talán azt sem tudja, hogy én nem Brácsásnak indultam. Hanem én zongoráztam az általános iskola negyedik osztályáig, tehát jártam iskolába, és mellette zeneiskolába jártam, és adott egy zenei alapot, egy kis etüdökig kis eljutottam, és a 70-es évek, tehát ez 72-be fölkerült hozzánk anyám testvérének a fia. Megemlítem a nevét, szegény mondom, és Suki Lászlónak hívtak. Egy kiváló muzsikus volt már akkor, és ő Brácsás volt a Rajkó zenekarban. És a bátyámmal ketten, amit tanultak a Rajkóba, gyakorolták otthon, tehát ott szépen leültek, és akkor ketten néztük azokat a műsorszámokat, amit akkor a Gyula bácsitól tanultunk. És akkor láttam, hogy mennek előadásra, mennek ide, mennek oda. És akkor mondtam drága apámnak, hogy tehát én is szeretnék menni. Hát te most, fiam, most még nem. És valahogy úgy jött nekem a dolog, hogy azt mondtam apának, hogy te, én Brácsás akarok lenni, próbáljuk meg. Ha én szeretnék, nem tudom, hogy honnan jött ez, és akkor apa azt mondta, hogy 4 éve tanulzom az. Nem baj. Mondom, most én Brácsás fogok lenni. És akkor ez úgy zajlott a dolog, hogy ez is egy érdekes dolog, ha elmondhatom, hogy egy kis vézna gyerek voltam. Most sem vagyok egy Góliát, de én egy kis vészna gyerek voltam, és ilyen kis brácsát, jó, akkor még, most lehet, hogy már van, de akkor is volt, nem tudtunk akkor még, és apámnak volt egy 36-os hegedűje, és azt szereltük fel brácsahurokkal. Felszereltük brácsahurokkal, és én azon brácsáztam, még meg nem erősödtem egy kicsit, még nem nőttem egy kicsit, és akkor engem úgy, és ezzel felvételiztem én is, akkor egy év tanulás után, ezzel felvételiztem a Rajkó zenekarba. És megfelelőnek tartottak, hogy oda bekerüljek. És persze, akkor az ember szinte még gyerek, úgy fogott az agyam, hogy mint a vihar, hát ez... A ranglétán szépen lépkedtem fölfelé. Még akkor több zenekar volt a Rajkó zenekarban. Volt egy Lavotta zenekar, egy Bihari zenekar, egy Csermák zenekar.
1: Korcsoport szerint behoztam.
0: Így van. Egyiknek édesapád volt a primása. Tehát itt évek nagyon számoltak. Pár évek, ott akkor nagyon-nagyon nagy tűn. Én kis Lavotta zenekarban játszottam, akkor azt úgy hívták, hogy Lavotta zenekar. És a balettterembe próbáltunk lett, ha ez érdekes, hogy a hallgatóknak elmondom, ez ilyen kis történetek. És mindenki vágyakozott, hogy egyszer följutsassak a Csermák zenekarba, vagy a Bihari zenekarba, mert azok egy korcsoporttal, vagy kettővel idősebbek voltak, és akkor ők vitték el persze a Pálmát, a külföldi utakat, az előadásokat, a koncerteket.
1: Nyilván azért is szükség volt több zenekarra, hiszen egy zenekar, egy gyerekzenekar nem tudott annyi felkérést teljesíteni, és ezért több gyerekzenekar is volt, akik párhuzamosan mentek, mondjuk, akár a Bihari, akár a Lavotta. Egyébként a Rajkóban indult akkor a hivatalos, mondjuk úgy, zenei tanulmányod a brácsa tekintetében?
0: Igen, a Rajkó zenekarba indult, de vele párhuzamosan tanultunk klasszikus zenét is, tehát kottorvasárt, szólfést, zenetörténetet. Nekem volt egy brácsa tanárom, aki a Rajkó zenekaron belül, tehát úgy mondták, hogy a harmadik emeletre jártunk föl klasszikus zenét tanulni is kottát, Zentai Bélának hívták, soha nem felejtem el, egy kis vézna, vékony ember volt, aki az operaháznak a szólamvezető brácsása volt, és akkor ez ott tanított minket, és akkor a rutin mi volt, hogy például hát mind gyerekek voltunk, de kivettem a brácsát, vagy a vonót megfogtam, és nem tudom, hogy honnan, persze, akkor most már tudom, mert én is tanítok. Te nem gyakoroltál ma. Honnan tetszik tudni? Ezt így az mindegy, te nem gyakoroltál. Csak megfogtam a vonót. És tudta, hogy én ezt nem gyakoroltam, azt a dolgot, amit ő nekem megtanított. Szóval ilyen tanár volt, és akkor hogy említsem meg, még nagyon fiatal ember volt, hogy tanított minket az Eszelyenő is.
1: Elméleti
0: órák. Óriási volt, szóval nem kell ezt ecsetelnem, eszetanár úr, óriási ember, óriási tudással. És a zenekari próbákat meg a Gyula bácsi tartotta, mindenki Gyula bácsia.
1: Hogyan tartotta az órákat, ezeket a foglalkozásokat? Nagyon érdekes, hogy ő ugyebár azért alapvetően kézről tanított.
0: Hát ez egy külön metodika, ami szerintem világon egyedülálló. Amiről te már azt hiszem, hogy írtál is egy könyvet, ami egy kiváló dolog. Ő rájött arra, hogyha zenei berkek, ha elkezdünk szöszölni, tehát avval, ahogy kitesszük a kottát, avval nem tud fejlődni, megáll a fejlődés. Rájött arra, hogy intellektuálisan, kézről kézre tanít, gyorsabban mennek a dolgok, és utána megmagyarázza. És sikerélménye van annak a gyereknek. Mert muzsikusok tudják, egy hegedűt megszólaltatni, vagy egy brácsát, hát az sokkal, de sokkal nehezebb, mint egy temperált hangszert, leütök egy zongorát, és akkor illettetek valamit, és már kijön valami kis dalamocska belőle. De egy hegedű, ami ráteszem a vonót, nem jól áll a vonó, húzd meg azt a hangot, nem húzom meg a hangot. Tehát, mint amikor egy macska futkározik az asztal. Szóval ő erre rájött, és kézről kézre megmutatta az ő tudását, harmónia próbálta, és így tudtunk fejlődni előre. És ez nagyon érdekes, amit elmondok. 1973-ban bekerültünk a Rajkóba, soha nem felejtem, mert szeptember 4-én volt az első nap. És már a karácsony parlamentben a karácsonyi ünnepséget a Rajkó zenekar lavott, a zenekar muzsikálta, amiben én is részt vettem. Azt hiszem, bocsánat, hogy Andriskám, hogy nekem mondom, édesanyámnál van egy kép, ha jól sejtem, amin ott ülök keményen a belém bácsámmal, és én ott kísérni akarok mindenkit.
1: Igen.
0: Szóval ez egy nagyon érdekes. Tehát ebből azt akartam mondani, hogy szeptember október, tehát 2,5 hónap alatt fölkészíteti minket annyira, hogy el tudtunk menni egy karácsonyi ünnepségre.
1: Mikor volt az első külföldi utad a Rajkó zenekarral?
0: Ha jól emlékszem, az 1974 őszén egy libanoni út volt, tehát egyből bele a mély vízbe. Libanoni út volt, ahol most egy egzotikus országba repültünk azonnal el, 14 évesen. Szóval ez egy olyan dolog volt, Beirutba mentünk, azt már nem emlékszem rá, hogy hány koncertet adtunk, de mi ott kint voltunk, és egy óriási élményen mentünk keresztül gyerekfejjel. Szóval azt hiszem 14-en voltunk kint, vagy 15-en, és egy muszlim országba, egy más kultúrába. Persze akkor még igazán nem tudtuk fölfogni, hogy most mi hol vagyunk, csak hát meleg van, pálmafán van. és mi történik ugyanakkor? Szóval a 74 őszén volt az első.
1: Gondolom számos világi fiúsági találkozón voltál akkor a Rajkóval, számos turnén, amit nyilván sorolhatnánk napestig. Melyik volt az egyik legélménydúsabb számodra, amit esetleg kiemelnél és megosztanál velünk?
0: Hát ha most már említetted, akkor az 1978-as vitt, a kubai vitt.
1: Aha.
0: Hát az egy, hogy is mondjam, egy örök emlék marad, mert eleve azt mondom, hogy egy küldöttséggel mentünk. A VIT az azt jelenti, már bocsánat, aki nem tudja, fiatalok, világi ifjúsági találkozó.
1: Így van.
0: Akkor a szocialista országok rendeztek egy ilyen világösszejövetelt, világi ifjúsági találkozón, és mi azon részt vettünk a Rajkó zenekarral, 1978, ha jól emlékszem. És Berki Béla volt a primás. Bocsánat, ha eltévesztettem, de szegény Béla nyugodjon békébe. Azt hiszem, hogy ő volt a prímás. Hagy mondjak egy pár nevet. Aldó mindenki. Farkas Otto, Lakatos Vili, klarinétos, Kalas Jancsi, ott cimbalmos, aki eszembe jut. Én voltam a brácsás, másikra már nem emlékszem, bocsánat. Ennyi, amire emlékszem, de csodálatos másfél hetet töltöttünk el. Ja, és még azt még hozzáteszem, hogy volt egy záró dolognál, amikor volt, akkor hát be is rúgtunk egyszer, emlékszem rá. Fiatalok voltunk, mert csapra volt ütve egy hordó minden utcasarkon, és a finom kubai rum, szó szerint értsétek, ömlött a földre.
1: Mint ahogy már említettük, rengeteg helyen volt már a Rajkó, számos országban, Ázsiában, Amerikában, Európában, Afrikában. Nem fordult meg esetleg valamikor a fejedben akkoriban, hogy milyen jó lenne kint maradni és egy másik világban élni?
0: Ez is nagyon jó kérdés. Voltak kollégák, akik ezt meg is próbálták. Jól emlékszem, apukád jobban emlékszik, mint én, de jól emlékszem, hogy akkor ő kint volt 1972 vagy 74, nem tudom.
1: A Amerikai turné?
0: Amerikai turné volt, és pár ember kint akart maradni, akkor már idősebbek voltak ő, mint az én, nem az én korosztályom, egy 4-5 évvel ők idősebbek, akik kint akartak maradni, megfordultak a fejükbe, de most azt kérdezted, hogy az én fejembe megfordult-e. Akkor abban az időben még nem, hogy is mondjam, még agyunkba se fordult ez meg. Uh-huh. Agyunkban nem fordult meg, mert akkor nekünk ez annyira tökéletes volt ez a dolog, hogy szinte kivételezettek voltunk. Szóval te most, hogy mit értek a kivételezés alól, kedves hallgatók, hogy ugye, amikor megjöttünk külföldről, volt a pénznek egy része, amit le kellett adnunk, de a másik részét úgynevezett, akkor úgy hívták, hogy diplomata volt.
1: Konzumex.
0: Igen. Beírhattuk a Konzumexbe, és ott levásárolhattuk olyan cikkekre, amit most ki kell mondom, a szocialista világba, akkor még nem lehetett kapni. Uh-huh. Ez a nyugati világnak volt elzárva. Tehát aki, és ez egy olyan most már nem luxus cikket, de akkor luxus cikknek számítottak ezek a dolgok.
1: Uh-huh. Így van. Egészen más világ volt, egészen más respektje volt, tisztelete volt a cigány zenének is, hiszen tényleg számtalan étterem volt a körúton végig, szerte a városban, rendszeresen voltak cigánybálak. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra? A cigányzene tekintetében, a cigányzene történetében.
0: Ahogy már nem tudom, említettem, vagy nem említettem, az én nekem az én véleményem, hogy maga az a cigányzenének a fénykorát, ha be tudnunk határolni, az én véleményem, most kibővítem, ez 1960-tól igazán 95-98-ig. Tehát az volt a véleményem szerint a fénykor. De a reflektorfény véleményem szerint az a 65-től 85-ig. Uh-huh. Tehát amikor meg a 70 és a 70-es évek kiemelve. Tehát a 70-es és 85-ig, 87-ig kiemelve. Uh-huh. Tehát azt tudom elmondani, hogy a világban számtalan zenekar volt. Belgiumban volt 10 zenekar, Hollandiában 10 zenekar. Tehát egymást váltották az emberek. Volt egy koncertiroda, ami a Vörösmarty téren volt, és oda úgy jártak az emberek, meg úgy utaztak a muzsikusok, holott az állampolgárok csak 3 vagy 4 évente mehettek nyugatra. Mi úgy jártunk nyugatra, mint lemegyünk Ceglédre. Bocsánat.
1: Így van. Mi lehetett a titka a cigányzenének, hogy ennyire közkedvelt volt, nem csak itthon, hanem a világ számos pontján is? Tehát mindenhol, ahol a Rajkó zenekar megfordult, óriási sikert aratott. Vagy mindenhol, ahol cigányzenekarok voltak, ott imádták őket, éttermekbe, Hollandiába, Brüsszelbe, és akkor sorolhatnám az országokat. Szóval mi a titka a cigányzenének?
0: Kérdezted a Rajkó zenekart. Hát a Rajkó zenekart most képzeljük el magunkat, egy közönségnek beülünk, és bejön szinte fiatalok, gyerekek, bejön egy 25 tagú zenekar, és elkezd egy világszínvonalon játszani. Uh-huh. És hallod azokat a dolgokat, hogy ja, és akkor nincs előttük kotta, ami uh-huh. egy muzsikusnál, mindenki ahhoz van szokva, hogy ki van téve a kotta, és kottából játszunk. Uh-huh. Nem. Itt mindenki fejből játszik, és profi szinten játszanak. Tehát és olyan műveket játszanak, mint Hubaitól egy Hullámzó, Balaton egy Zefirt, vagy játszunk egy Csajkovszki diótörőből a balett részlet. Tehát ez egy a Rajkó zenekar már akkor játszott klasszikusokat. Ez egy megdöbbentő, és a hangzás világa olyan töltekezéssel volt beletöltve, ami tehát egyetlen egy muzsikus nem tud. Na most, bocsánat, itt vannak a gének, amit mondtam, hogy nálunk a megszólalás teljesen más egy cigányzenekarnak, amikor megszólal, pláne egy nagyobb cigányzenekarnak.
1: Mai vendégem Tabányi László, a 100 tagú cigányzenekar szólamvezető brácsása volt, aki a napokban kapta meg a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Kíván! Azt gondoltam, engem vesz. Tegnap még ismertél, ma meg sem lát. Honnan?

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Di. Süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Járóka Sándor a 20. századi magyar cigányzene egyik legismertebb és legnagyobb hatású alakja volt. Hegedű művészként és prímásként jelentős szerepet játszott abban, hogy a magyar cigányzene hagyományai fennmaradjanak és széles körben ismerté váljanak. Művészetét nem csak Magyarországon, hanem Európa számos országában is nagyra érték.